0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, igazi olasz house, funky house a folytatásban Alex Kenji, Bambolé. A rádió verzió természetesen készített egy klubkompatibilis változatot is, hát jó hosszú lett, 5 perc 40 másodperc, majdnem annyi, mint a Queen dala, a Bohemian Rhapsody, azt fejből tudom, hogy 5 perc 55, és szinte megegyezik a két hossz. Na, a lényeg az, hogy itt van a nyár, a jó idő, a kerti partik, a kabriózások időszaka, és ez a dal szépen menetel a top 50-es listánkon is. Jön Alex Kenji!
1: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
2: Változatos zsömék, Balázsék, egész nap el vagyok

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például a lány a szomszédból, akinek a lábai előtt hever az egész világ, Taylor Swift, és nem csak elképesztő nagy erejű popstárról, énekesnőről beszélünk, de fantasztikus dalszerzőről, dalszövegíróról is. Például amikor tavasszal megjelent egy komolyabb cikk a New York Times magazinban, amiben összeválogatták a 30 legnagyszerűbb dalszerzőt napjainkból, akik még mindig élnek, Taylor Swift is felkerült a listára. Jön az Opelite!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például a világ egyik első számú DJ-je, Martin Garrix, hát sokszor vezette már a DJ meg top 100 listát. Tavaly évvégén az ezüst érmet szerezte meg, vagyis ő lett a második, David Guetta meg az első. Martin Garrix, Matisse & Setko és a Butterflies, ez szól mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy 1 órás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi 1-2 évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és beszélgettünk is fel egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jó fej srác, mindamellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk, és ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ, a Future Tropical elnevezést többek között neki köszönhetjük. Hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Piano House és a Tech House legmenőbb londoni képviselője, a DJ producer Joel Corey, aki ott volt a születésnapi fesztiválunkon már egyszer, és hát megbizonyosodhattunk róla, hogy nagyon élvezi azt, amit csinál, nagyon élvezetes volt a szettje, hát én a színfalak mögött láttam, hogy nagyon szorgalmasan készült rá. Szimpatikus srác, és elképesztően érzi, hogy mire van szüksége a közönségnek. Easy Bizu vokájával, ez az aktuális kedvenc most tőle.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy hajnalban is. Nem sokára az a szupersztár, az a szerethető szupersztár, aki ott volt múlt pénteken Taylor Swift esküvőjén, hát mondjuk a fél sztárvilág ott volt, úgyhogy könnyebb lenne olyan neveket mondani, akik nem voltak ott az 1000 fős lagzin. Munkakapcsolat, barátság, nagyon sok minden összeköti őket. Ed Sheeran érkezik, és az Azizám a Tudás perce után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: gonna see.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Bibi Rex és az újdonság a New Religion, a Sample az alap pedig nagyon ismerős. Hát mondhatjuk, hogy minden idők egyik legnagyszerűbb EDM himnusza a Drop rész, az ikonikus I Can't Get No Sleep az Insomnia Faithless-től. Érdekes tény, hogy ennek a demója egy kerti fészertákos stúdiójában készült. Sister Bliss, a csapat női tagja feljátszotta szintén az alapokat, és ők adtak engedélyt Bibi Rexáéknak ehhez a dalhoz. Közösen jegyzik Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

Rádió, ez csak igazi mai sláger megy. Most például napjaink egyik legfüggetlenebb, legizgalmasabb előadója, a londoni énekesnő Ray. Ez a dala, Where is my husband, a briteknél number one lett, természetesen egyébként a második number one-ja lett a Szigetországban, de bekerült a top 10-be Ausztráliában, Ausztriában, Kanadában, Németországban, Görögországban, nagyon sok helyen, és hát a híres nemes Billboard Hot 100 listán is nagyon szép helyezést ért el, a 11-et. Hát nálam most ez a number one, hozom már is Ray-t.

a Rádió 1, itt csak igazi mai slágermegy és 100% liba bőr a folytatásban. Jön már is a brit szupercsapat, a Rudimental, sokkal több, mint drum and bass, liquid funk, jungle, breakbeat, soul, és mindig fantasztikus hangokkal dolgoznak együtt, itt például Ella Eyer énekesnővel, és ha nem lenne elég az audio élmény, van hozzá egy nagyon fantasztikus videoklip is, a San Francisco-i születésű BMX bajnok Kurt Jäger balesetéről és a felépüléséről szól. Aki még nem láttam, tényleg érdemes rákeresni. Rudimental, Ella Eyer és a Waiting All Night. Egy nagy klasszikus szól már is. Van-e, hogy a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Átadták a városi kitüntetéseket Derecskén, már készülnek a következő tanévre. A képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. Demeter Dia vagyok. Átadták a városi kitüntetéseket Derecskén. A Városhete programsorozat részeként rendezett ünnepi képviselőtestületi ülésen ismerték el a település kiemelkedő diákjait és a városért dolgozó szakembereket. Derecske városáért díjat kapott Törő Nóra Klára és Markovics Sándor a helyi néptánc életért végzett munkájukért, míg Zákány József díjat Simon Vezendi Márta vehette át a kimagasló pedagógiai tevékenységért, számolt be róla a HAON. Már a nyári szünet még javában tart, az iskolákban már a következő tanévre készülnek. A Debreceni Tankerületi Központ közlése szerint a tanév végén mintegy 1108-os búcsúzott az általános iskoláktól, míg Debrecen középiskoláiban több mint 6300 diák tett érettségi vizsgát. Az intézményekben ezekben a hetekben már értékelik a lezárult tanévet, és megkezdődött a szeptemberi előkészület is. A tankerületi iskolákban ősszel mintegy 1250 első osztályos kezdi meg a tanulmányait, írja a De Hír. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Sírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
3: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
2: A kiadványt az NMHH oldalán találják. A kutatások szerint 10-ből 9 óvodás használ digitális eszközöket, minden 10. gyereknek pedig sajátja is van. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő fátyol és gomoly felhők, több helyen kialakulhatnak kisebb záporok, néhol akár egy-egy zivatar is lehet. Élénk erős marad a nyugati, észak-nyugati szél, a legmelegebb órákban 30 fok körüli értékeket mérhetünk itt Hajdúbiharban. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, továbbra is előfordulhatnak gyenge záporok. A friss hajnalt követően élénk nyugatias szél mellett 30 fok körül tetőzik majd a csúcshőmérséklet.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy 1 órás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi 1-2 évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék is jönnek 6 óra után, sőt, hát 3-4-6-5 egy kicsivel best on. Most pedig Taylor Swiftet hozom, aki ugye összeházasodott Travis Kelce sztár focistával. Akkor a sztárparádé volt az Oscar gálán nem látni ilyet, és most az is kiszivárgott, hogy mennyi volt az annyi. A Madison Square Garden belülről átalakították, hát csak ez 15 millió dollárba, vagyis

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Szeretni fáj. Hogy úgy van ez? Mi is volt ez? Ami rettenetes.
2: Szeretem őt.
3: Igen, szeretem ez őt, de szeretni fáj.
1: De szeretni fáj. Ez mi volt? És miért van az agyamban ez egyáltalán?
2: Meg kell hallgass.
1: Jó, megkeresem. Bocsánat. Igen?
3: Szeretem őt, de szeretni, szeretem fáj. Ezt így megmondom őszintén, nem. Erről még így nem ugrik
1: be. Úgy, ez egy romantik dap. De tessék, győzik-e? És ezt látod az agyamban ilyen dolgok, ahelyett, hogy így többet tudod.
3: Tényleg, látod egy Hörhausen-t, és egy győzikével gyarázod meg. Tehát ez ennyi jut át a Hörhausen-ből, hogy győzik-e? Hát
1: de miért van ez még az agyamban?
3: Igen, szeretem olyan őt, de szeretni fáj.
1: Olyan sok dolgra emlékezett.
3: Akkor már inkább a Garcia Bamboléó.
1: Mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Ki írta ezt?
3: Júj, de szar!
1: Ez
3: de
1: nem érettségi tétel.
3: Júj, de rossz, úristen! Egyébként tényleg, ez egy jó játék, hogy idézzünk dalcímekből, vagy dalszövegekből. 90-es évek dalszövegei ismert föl, hogy melyik dal volt az évként. Nem,
1: akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég!
2: És előadja Ráskó Esztert. Na, rendesen.
1: Ahogy, de ez rendes ez jó, de akkor versbe, oké.
2: Versbe, jó. Nincs egy kis vers mindenkinek, alá zenénk?
3: Minden, minden.

0: Menjünk van, várjál, minden, minden, minden, minden van, várjál. De egyébként ez egy jó játék is lehetne, hogy...
1: ismert fel rovatunk?
0: Ismert fel, nem dúdoljuk, nem énekeljük, hanem egész egyszerűen csak
2: a
0: simán.
2: Dallam nélkül, igen.
0: Dallam nélkül kell elmondani, igen, hogy ez melyik dalocska. Na várjál, meg egyébként elkezdheted, mert mire én ezt berakom itt addigra, nincsen a kis kárcomon, úgyhogy nem tudom ezt így neked berakni hát, most. Igen.
2: Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég, mint egy villámlás az éjjel át, egy barna szempár rám találsz.
1: Elrontad!
2: Érintése rögtön mást ígért, ahogy az ajkaimhoz ért. Úgy öleltem át, mint lombok a fát, pedig ő csak csókra várt. De a szemem előtt már szerelmet szőtt a világ. Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
1: Tudta. És sír közben.
2: Sírok közben, de tudom.
0: A díjcsokonai, kérdezi.
2: Van még hat verszak, amiben ugye ezt is megkívülnek vele.
1: De most, hogy tud ez győzik-e megtanulni?
2: Szerintem sehol győzítő. De amúgy meg van hozzá egy nagyon durva ilyen dallam, tudod? Na mindegy, ennyit erre. Na, és most ugyanezt a Picsa együttese. Hát szóljon. Megvan?
0: Jó, oké. Akkor jön egy másik. Jó, csak egy rövid, tudni fogjátok.
2: Jó.
0: Mana nao mana niko, riko iniko. De szar! Imádnak a szomorú szamurát. Csak harcol értem.
2: Egy dolliról próbáljál.
0: Földön égem. Hol volt? Hol nem volt?
2: Nagyon szeretem azt a hangot, jó.
0: Élt egy szamuráj.
2: De ne röhögj ilyen, akkor legyél komoly, Latinovics vagy, gyerünk!
0: Igazi mesemondó nagy király.
2: Hallod, de milyen durva hangod van már, hallottad?
0: Nem tudom hozni. Hát, vagy
1: milyen röhögj, nem lehet.
2: Okay, keres magadnak egy hip-hopot.
1: Jó.
0: Oké. Okay. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi, a piszi, aki elhiszi. Szár! Úristen!
2: Jó, Isten, ez nagyon jó, a hangod hiszi, nagyon jó.
0: Persze, jó, hiszi a piszi, aki elhiszi. Tele a markom, tartom a kardom. Ne, ez nem lehetett, hogy ez a 9-es évben, hogy tartsz meg, ez
2: tele
0: nem lehetett.
2: Tele a markom, tartom a kardom.
0: Tele a markom, tartom a kardom. Jó, ha jó, ha nem jó, ha muszáj, hívjatok úgy a szomorú szamurát. Jézus Atya Úristen! És ezeken éltünk, ezekre tomboltuk, ez most is meghallod.
1: Ezek himnuszok.
0: És egyébként tombolsz, persze.
2: Olyan a hangod, amikor ilyen szinkronba beszélsz, mint a Brad Pittnek a szinkronizálni.
0: Kéne,
2: a Brad Pittnek
0: nem,
2: a
0: nem hívnak szinkronizálni, hívjanak szinkronizálni.
1: Na jó, úgy, de szeretnék.
2: Csak női szerepeket hoztam.
0: Igen.
2: Na, Feri, gyerünk.
0: Tessék, mit hozol? Ja, várj, nem mondd meg. Jó, figyelj, becsukom a szám.
1: Nézlek némán, csak úgy csendesen. Nézem szíved merre jár. Lassan múlik el egy félelem. Elveszítlek tán most ennyi év után. Merre mentünk, most már nem tudom. Annyi úton jártunk már, látod, mégis lassan felfogom. Nem leszünk tovább, csak régi jó barát.
0: Mi ez?
2: Micsoda?
0: Mi az?
2: Ezt elírtad, Feri?
1: Gyere, bújj hozzám!
0: Ne, ez
1: hát,
0: is az!
1: Hip-hop boys, gyerekek!
2: Azt az eget!
1: És micsoda mélységek vannak
2: a hegyekbe
1: benne.
2: Fönt próbáld már meg! Az jobban...
1: Az mondjuk egy könnyebb.
2: Differenciáltabb.
0: Azt a mindenségét neki.
1: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe.
0: Ez jó!
1: Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden
2: délelőtt.
1: Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn. Ha hétvége jön, a hegyekben fönn. Ez jó így?
2: Nagyon jó, de az elejétől, a tétel mondotta.
1: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn, ha a hétvége jön, a hegyekbe fönn. Ez jó így?
2: Bravo, bravo, bravo. Balázs, nem próbálsz rá?
1: De egyébként viccesek elmondva.
0: Jó, egyébként elmondva jó. Felfogadatlan.
2: Az Ákost az indián táncot, tessék.
0: Indián táncot, várjál. De akkor már miért nem a tipikus sztereó?
2: Az is jó.
1: Az a nagy kedvenced is volt annak
0: idején. Igen.
1: Nagyon szeretted azt.
0: Azt
1: hiszem, akkor szakított velünk Ákos.
0: Akkor haragudott meg?
2: Mit csináltatok vele?
0: Igen. A tipikus sztereó című, nem tudom milyen dalát, állandóan leadtuk. És a Ákos dal volt csak a tipikus sztereó, és ő nem annyira szereti ezt a dalt.
2: Egyébként úristen, szerintem... kisgróf volt a nézését és a járását, hallod, az nagyon kevés lenne.
0: Tipikus sztereó, figyelj. Egy kis zaj innen, egy dallam onnan. Középen megdobban, tipikus sztereó. Anyád csak kérdi, apád nem érti. A nő meg a férfi, tipikus sztereó. Ákos mennyire volt kész, amikor ezt írta? Ő mennyire? Miről szól ez a dal? Ez micsoda? Az eszed tudja, de szíved úgy, de rég hallgattuk, ezt meg is hallgathatnánk egyébként valamikor. Jó, jöhet a következő.
2: Figyelj, szegény vagyok. Szegény vagyok. Szegénynek születtem.
0: Megvan.
2: Az én babám a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Csak én áldozati szerepet tudok szavalni.
0: Sajnos. Tessék, ez mi?
2: Igen.
0: Dübörög a lábunktól a föld.
2: Ú, de jó, gyerünk.
0: Dübörög a hangunktól a ház. Agyadat ritmus rázza fel. Szíveden úrrá lesz a láz. Júj, de jó, olyan vagy, jó? Latinovics.
2: Ugye?
0: Latinovics
2: hallod,
0: vagyok.
2: Hallod, nem csinálunk egy ilyen izét? Úristen, valami csinálni kezdve.
0: Kezeket fel. Gyerünk. Kezeket fel. Júj, de jó. Ez Emergency House volt.
2: Amúgy tudom, a szürke 50 ányra, tehát fel kell olvasztani Balázsra, és utána eladni nagyon-nagyon durva pénzeken.
1: Jó, de... Latinovics akarsz lenni, akkor tudod, egy kicsit ilyen fokhelyről. Kezeket fel.
0: Még egy perc. Isten,
2: nagyon jó vagy ebben.
1: Az ilyen volt Latinovics isteni.
0: Igen, még egy perc, és te is bevégzed. Csináld, amíg tudod. Te már az utolsó kört futod.
2: Úristen, jó, Feri, a pénytől a szexvajon mit megpróbálod?
0: Szexvajon mit
1: megpróbálod? Egy jobbat ezt egyből fölismeritek.
0: Jó.
1: Baby, ez az, ami jó. Baby, ez az, ami kell. Hát ébredj.
0: Megvan, tudod.
1: Engem most más érdekel, nem ez az, ami jó. Nem ez az, ami kell, hát ébredj, mellettem nem alhatsz el.
0: Bestiák. 1997, és a klipet a Hősök terén a jégpályán forgatták. Ne. Ott
2: ez
0: volt. 1997.
2: És ez nem úgy, ez is nagyon jó. Úristen, nagyon tetszik.
0: Jó, és akkor itt van, amiről az előbb beszéltünk. Oké, figyelj, ez micsoda? Éjszaka van, és alattam nincsen más. Csak az ágy. Felesleges, üres nélküled a vágy. Hiányzol nekem az első perctől, mert mindig testestől, lelkestől alig voltunk egy kis időt együtt. Mi van?
1: Na megvan.
2: Ez a szex vajami?
0: Ez a szex vajami.
2: Szerint most több hölgy magára zárt az irodaajtót.
0: Este van, felhívlak, angyalom, gyere át, találd ki a gondolatimat, és relaxálj. Igen, óriási. A szex vajami?
1: Az a baj, hogy ott csak mindenki a refrént tudja szerintem.
0: Vajami?
2: Nem tudod, a baj az, hogy vajami, azt nem tudod komolyan mondani.
0: Ha szeretsz, akkor csak nyújtsd a kezed és mutasd ki a szex vajomi. A szeretsz vajomi. Nem ilyen volt? Ilyen volt.
1: A szex vajomi. A szeretsz vajomi.
0: Szemben menj, ez baby, ez a szex. Őnek ez az egy dala volt. Elreppelte félmeztelenül, és aztán eltűnt. Megőrült mindenki. Óriásit ment a pén, és aztán ő ezzel a lendülettel valahogy el is tűnt egyébként. Igen.
2: Mit csinál most a pén?
0: Hát ez
2: hol jártál a fájdalom?
0: Én nem tudom, hol van.
2: Ja, Isten, mert azt szeretném, hogyha ebben egy produkció születne, és ezt CD lemezen kiadnánk.
0: Csináljuk egy ilyen játékot. Minden nap keresünk egy dalt, és a hallgatónak ki kell találni. És lesz egy ilyen játékunk, megszponzoráltatjuk.
2: Adom. Vagy pedig csináljunk rátok ilyen áruskocsi hangot.
0: Jó, tudod? Ezt az első sorból tudni fogjátok. Aki bemondja először, az nyer a játékot. Jó, nyomni kell egy gombot, tessék. Így szól az első sor, azonnal mondani kell. Forró.
2: Betonon hasonlok.
0: Igen. Igen.
2: Hát ez nagyon könnyű.
0: Igen, ezt mondom, az első sor. De milyen ikonikus. Jó? Azért ezt nagyon jól megcsinálta az Ákos.
2: Jó.
0: Ez még talán bonanza volt, ugye? Ez a valami véget ér, de azért ez a dalszöveg, ez szerintem Ákos egyik legjobb dalszövege.
2: Várjál, de most akkor is izé, várjál, én is mondok egyet. Addig fel, neked van becsület.
0: Távoli hang csak a gyász, lassan lüktetett ér, fellobog halkan a láz. Ezért ez milyen szép, nem? Nem? Tehát ezért az Ákos tudott nagyon szépeket írni. Utolsó, okay. Ezt kell kitalálni. Na. A Didi hófehér. A Didi kőkemény.
2: Vörös Sándor, a Didi.
0: A Didi bomba jó. A Didi nagyon jó.
2: Úgyis annyira éreztem, hogy a férfi Didinek hívja mellett. Nem?
0: Didi, annyira szar. Annyira infant Didi.
3: Befekete Pákó ezt tette a Didikkel.
0: Igen. A Didit az anyád úristen, Jézus Isten. Nagyon jó. Na jól van, gyerekek. Ezt szeretem. Régi dalszövegek, ez zseniálisak. Félelmetes, hogy miket hallgattunk. És az a durva egyébként, hogy még mindig működnek.
2: Jó, még egyet.
0: Tehát,
2: hogy
0: még mindig működik. Na jöhet egy utolsó. Meghalod, és még mindig szeretsz rá táncolni.
2: Na, ezt talált ki.
0: Okay?
2: Nem bírom el, ha sírni látlak. Nem bírom el, ha fáj a szív. Kijártam rég az iskolákat. Megbuktam én már rég. Bukott diák vagyok!
0: Jimmy bukott diák, persze.
2: Nem bírom a szenvedést.
0: Jimmy bukott diák, persze. Zámbó Jimmy az is, nem?
2: Nagyon durva. Igen, tehát ezek a dalszövegek amúgy... Tehát azért
0: és olvasva, igen, olvasva százszor durvább, mint énekel.
2: Ezért van szükség a zeneszerzőkre, srácok.
0: Igen.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lukullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Reklámot hallottak.
4: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: baby.
1: Újság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új fogorvosokat avattak Debrecenben, egymást érték a szabadtéri tüzek. Várják a jelöléseket a Gundel Károly díjra. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 90 új fogorvos doktor végzett a Debreceni Egyetemen. A fogorvostudományi kar diplomaosztóján 44 magyar és 46 külföldi hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepséget a Debreceni Egyetem főépületének díszudvarán rendezték meg, ahol kari és hallgatói önkormányzati kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepi beszédekben elhangzott, a fogorvosi hivatás egyszerre igényel magas szintű szakmai tudást, precizitást és emberséget. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia új lehetőségeket nyit a fogászatban, ezért a friss diplomások egy gyorsan fejlődő szakmában kezdhetik meg pályafutásukat, közölte az egyetem sajtóosztálya. Egymást érték a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban. A hétvégén több helyszínen is a tűzoltók beavatkozására volt szükség. A lángok összesen több hektárnyi területet pusztítottak el. Biharugrán 200 lucerna bála égett, Hajdúnánáson és Körösszegapáti közelében 3-3 hektáron csaptak fel a lángok. Mezősason pedig egy hektárnyi nádas és száraz növényzet égett le. A katasztrófa védelem ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egész területén továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben és a száraz időjárás miatt fokozottan ügyeljenek a tűz megelőzésre, foglalta össze a HAON. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
3: Egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
2: A napsütést ma többször zavarják megnövekvő fátyol és gomoly felhők, több helyen kialakulhatnak kisebb záporok, néhol akár egy-egy zivatar is lehet. Élénk erős marad a nyugati, észak-nyugati szél, a legmelegebb órákban 30 fok körüli értékeket mérhetünk itt Hajdú-Biharban. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, továbbra is előfordulhatnak gyenge záporok. A friss hajnalt követően élénk nyugatias szél mellett 30 fok körül tetőzik majd a csúcshőmérséklet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, Feri, hello, jó reggelt!
2: Szevasztok!
1: Zsülci Anna, Júlia másik oldalon, ugye Laci helyett, és Eszter. Eszter még nincs, de Eszter jön majd.
3: Persze, mindig jön, tudjátok.
1: Eszter jön majd, úgyhogy kiegészülünk, kibővülünk, és szupercellák, zivatarok?
3: Igen, ez vár ránk.
1: Ez vár ránk, ezt olvasom most ebben a pillanatban, csak hogy azonnal valami riogatással induljunk. Ez mi? Ez hol lesz?
3: Mindenhol.
1: Mindenhol ez van?
3: Mindenhol.
1: Mindenhol.
3: Mindenhol.
1: Jó, van, nem baj. Hát, ja igen, 50 fokos hőséggel riogatnak. Mi hol? 23 fok van meg.
3: Most 20. még igen, de 30 lesz napközben, és aztán jön majd a további jó idő. Hőkupola van.
1: Megint jön a hőkupola.
3: Igen, megint hőkupola, zivatarok, záporok. Ez azt jelenti, hogy annyira hőkupola van, hogy csütörtökön 26 fok lesz.
1: Azért, tehát, hogy az annyira azt még én sem látom azt a hőkupolát.
3: Ez olyan hőkupola, ami ránk borul, de nem megy alá a meleg, érted? Ez, ez a kupola fölött lesz meleg.
1: Igen,
3: ez egy
1: igen.
3: Különleges hőkupola lesz majd. Ilyen normál 30, hát nyári 30 fokokat írogatnak, vagy mond az időjárás jelentés, egészen hosszan.
1: Nekem mindegy, egyébként hány fok van, a szél álljon el, mert ez a Balatonok a partján, ez annyira erős, hogy a fejed megfájdul két nap után lent a parton. Tehát mindegy, ha 20 fok a 30, csak ne legyen ez a jeges északi szél, mert ez az, ami ki. Kigyilkol egyébként. Mind az időjárás hőmérséklet mindegy.
3: Menjél be a szobába, az csukd be az
1: ablakot. Az egy jó.
3: Ennyi. Nem kell itt
1: az
3: sírni.
1: Az egy jó megoldás. Na, mikor jöttetek meg? Ti tegnap, mi tegnap érkeztetek.
3: Ugye a gyengék csütörtökön eltűntek a túráról.
1: Igen.
3: Szeretném mondani, hogy mindenki, aki nálam érdeklődik, hogy hol van Sebestyén Balázs, az...
1: Ki érdeklődtek?
3: Már hát mindenfajta fórumon. Hol a Balázs? Már írtam. Meghalt.
1: Igen, elütötték.
3: Írtam, belelöktük a szakadékba.
1: Igen, mert hogy ugye ketten leváltunk rólatok csütörtökön, igen, mert lett igen. Volna dolgunk, meg volt is.
3: Volt is dolgotok, ti megoldották, hogy csütörtökön lejöttetek, mi meg tegnap értünk haza.
1: Ti tegnap értetek haza, mi csütörtökön, én, van aki motoron, van aki repülőn, én ugye Milánokból vissza repültem, és a motoromat meg hazahozták.
4: Milánó!
1: Jó reggel!
4: Akkor már értem azt a pulóvert, amiben pózoltál a múltkor. Odakint szondáznak.
1: Ne csináld!
4: A hegyen végáll a sor egészen a hídig, mondom mindenkinek, négy kedvesnek tűnő, nem tudjuk milyen szándékkal érkező motoros rendőr szondáztatta a lámpánál, emiatt teljes a dugó, gyakorlatilag 1 km/h-val lehet haladni.
1: És melyik irányba? Erzsébet hív át-vissza... Hát
4: mind a két irányba. Az oldal, ami megy. Mind a kettőbe van?
1: Mind a kettőbe szondáznak.
4: Komolyan? Én a másikat nem is néztem. A méregtől nem látta a másik oldal.
3: Inkább beszélünk arról, hogy azt mit fújtál. Van-e akkor,
4: vagy két unikomot és egy kis sört.
3: Az mekkora lenne, hogy elvették a jogsimat, mert mi?
4: nem, hanem az lenne, hogy tudod megfújod, és megmondják, hogy mit nyertél. És azt megírtod ott a helyszínen.
3: Két unikom, egy sör, mehet tovább.
4: Igen, köszönöm. Akkor még egyet.
3: Ez a balatonosok miatt van, mert mit csináltok? Egész hétvégén irkávékat isztok, fröccsöket isztok, reggel bejutok a kocsiba, motorra szálltok, és jöttök a fővárosba, igenis, tessék szondáztatni.
1: Ez igaz. Ez
4: négyen? Négyen ember kell egy szondáztatáshoz? Hogy itt ugyanek engem szednek kocsiból, ha túrészek vagyok?
3: Mert egyszerre többet tud, nem? Vagy egy szondáztat, csak három nézi, vagy négy szondáztat?
4: Szerintem minden sorban szondáztat valaki, és plusz még nézi valaki. Lehet, hogy az, hogy ez egyik elkapja.
1: Egy az elkapó. Egy, aki elindul a Ford Fiesták után, akik kilőnek. Ja.
4: És van már ilyen, tudjátok, ilyen telepeszállásotok, mint a cowboyoknak, amikor leszállnak a hosszú lovaglás után a lóról?
3: Persze, úgyis alszunk.
1: Hát pont ezt beszéltük, Feriek tegnap jöttek meg, az nem rövid. Én egy kicsit rövidítve csütörtökön, az se volt rövid. Ugye én azt éreztem, hogy úgy elég is volt. Tehát, hogy úgy...
3: Figyeljetek, az
1: én már csütörtökön repülőre ültem.
3: 7, 8, 10, 14 évvel vagyok idősebb mindenkinél. Én vagyok ugye
4: a egész
3: tata,
4: világon, ugye?
3: A papa, a csapatba, akinek már csorog a nyála, meg nem bírja tartani a különböző hogy ezek a fiatalok, ezek mit összesírnak?
4: Puhányok!
3: De tényleg.
1: Semmik
3: vagytok, érted? Pedig megkérdeztem előre.
4: Szaktalári!
3: Köszönöm. Ez igen. Köszönöm, ezt föl fogom venni, és amikor túrára megyünk, ezt fogom egész nap a fülükbe nyomni. Pedig meg tudom mutatni, van egy WhatsApp csoportunk, ott én bedobtam a túratervet, mindenki így pesgőzött, hogy igen, menjünk oda is! Hú! Amikor megcsináltam...
4: Már a WhatsApp csoport maga is véleményes. Tehát, hogy, az, hogy azt csináltatok, nem pedig
1: ott gyűlnek. Hát mit csinálják? Ott gyűlnek. Ott vannak ők. Én Signál, Telegram, de át kellett mennem. Az öregék ott nyitottak csoportot.
3: Az öregék. Érted? Ott megkérdeztem, hogy ne rövidítsek, bírni fogjuk. Menjünk! A Duna forráshoz is el akarunk menni. Igen! Liechtensteinbe, oda is! Svájcba menjünk. Igen! Mondom, vissza is kell jönni.
4: Tipikus Balázs.
1: Nem voltam benne. Én csütörtökig jól voltam. Én csütörtökig már repültem, nekem pénteken este lett volna egy dolgom, ahol aztán nem tudtam elmenni, de én már csütörtökön itthon voltam. Tehát mire ők motorra ültek, én már szálltam le itthon, úgyhogy...
4: Belepisíltetek-e a Duna forrásába?
3: Bele.
1: Azt írtad nekem.
4: Agit, hogy... ne is gyere haza akkor. Akkor nem te vagy. Igen. Akkor nem te vagy az ember, ezt nem csináltad meg. Igen, megtörtént?
1: Meg. Ja, egyébként az tényleg durva. Ott állsz két forrás egyesülésén, és onnan indul. Ott indul a lábadnál. Onnan hívják Dunának. Egészen durva. Két forrás balról jobbról bejön, középen egy szárazföld, leállsz oda, és ott nézed, és az a Duna. Egy pici patak, egy forrás, egy ilyen 6-8 méter széles. Hát mihez hasonlít? Mint egy, én nem tudom, mint egy kis, egy kőröshöz, vagy egy, vagy nem
3: se.
1: Is tudom. Semmi.
3: Kis.
1: Tehát egy kicsi.
3: Két kis patak összefolyása, mit tudom én, 6 méter széles.
4: Itt tapták fel a fiúk? Itt fogyott el a türelem meg
3: nem,
4: a...
3: Nem,
4: meg
3: nem. Jók voltunk. Ott még
1: jók az, volt. Az talán a második nap volt, harmadik nap, szerdán. Szerdán értünk oda. Ott állsz a Duna forrásánál a Fekete Erdőben, hogy onnan ered. Az, szerintem az megható. Az nagyon szép volt.
4: És meg tudtátok, hogy a Schwarzwald sonka az miért onnan, és hogyan onnan?
1: A Schwarzwald klinikre nem jutottunk el.
3: Oda már nem jutottunk el.
1: Oda nem jutottunk el. Már
4: hogy arra is bezárták. A Fekete Erdei sonka.
3: Az finom étel, azt sokat ettünk.
4: Meg a torta, igen. A Fekete Erdő torta. Na
3: azt
4: hagytuk
3: ki, látod? A Fekete Erdő tortát.
1: Azt nem ettünk.
3: De sonkát ettünk. Sonkát ettünk nagyon finomat. Meg az is tök jó volt ott, hogy innen elindultál itt ekkora a Duna, akkor Ausztriába fürödtünk benne, aztán mentünk, mit tudom én, Passaunál, ahol a három folyó összefolyik, és akkor így láttad, mentél fölfelé, hogy egyre kisebb, egyre vékonyabb, és ott állsz a izénél, a születésénél. Nagyon nagy volt.
4: Egy stáb kellett volna, srácok, egy stáb, aki ezt lekövet.
3: Igen. Még az kéne.
4: Erre volt még szükség ott, hogy a Dunának az eredet történetét ott Rákóczi úr, ugye?
3: Nem én, ő volt az eredet történet. Az a fajta bácsi volt egyébként Balázs, aki tudod így telefonon olvassa, hogy hívják ott az információkat, és utána úgy adja elő, mintha ez fejből menne.
1: Most balra fordultok ott van, ez a patak, jobbra fordultok ott van, ez a patak. Amennyiben ideáltok, ott látjátok, hogy összér. Ennyi vízhozammal, ilyen szélesen, ennyi országon keresztül, érted? Hát ott kis idegenvezetést tartottam.
4: Ami egy double decket előhúzhatott volna még a farzsabébe, aztán azon így körbe menni. Nagyon büszke vagyok rátok, hogy ilyen tanulmányi úttal töltöttétek a nyári szünetet.
1: Tanulmányi út volt, kulturális tanulmány.
3: Megyünk, nem italokat fogyasztani, érted?
4: Elbírom képzelni. És milyen volt az éjszakai vendéglátás? Voltak bögyös osztrák nők, akik hozták nektek a korsósöröket?
3: Ott is voltak mindenütt, de csak egy estében rúgtuk el egyébként a pöttyöst.
1: Ott nagyon, de nem volt vészes.
4: Sírás vagy hányás volt a...
1: Egyik se. Viszont rászoktam a sörre.
4: Más is láttam ott a szádba, Balázs. Volt ott azért más.
1: Volt ott minden.
3: Azt a kezébe nyomták. Én tanúsíthatom. Nem csinált ilyet egész úton. Elkezdett forogni, érted a videó, ezt egy hülye odaszaladt, így oda nyomta a kezébe.
1: És elhagytam, basszus.
4: Elhagytad azt is?
1: Nincs meg. És amit kaptam, az narancsos ízű volt, érted?
4: Narancsos.
1: Nagyon finom volt.
4: Hát pedig azt hallottam, hogy nem divatos.
1: Na hát.
4: Azt már nem szopogatják.
1: Aztán nem annyira szopogatják.
4: Nem tudom. Na jó, és...
1: Na mindegy, gyerekek.
3: Mi van veled? Azt mondjad, mi van veled?
1: Nagy pihenés, nagy szünetek?
4: Én teljesen behódoltam.
1: Hát várjál, te eltűntél már ugye hétfőn vagy kedden. Tehát itt aztán
4: majd... Még felismertek itt a portán.
1: Itt két hét pihenés volt, kérem szépen.
3: Ki az maga itt? Mit keres?
4: Igen, hát volt minden. Hát gyermekeknek különböző színvonalas programokat készítettem, és ezek történtek végül. Két héten keresztül
3: egy szórakoztatóipari központ voltál.
4: Így van. Tomboltak rajtam a kis taknyosak.
3: De örülök, hogy ebből kinyitott
1: az kemény.
4: Igen, meg voltak fellépések közte, de úgy jó volt, mert a cirkadián ritmusom helyre billent, ugye, majd most jól elromlik, és nagyon sok, volt ugye limonádéstand projekt, megvalósult, ahol nagy összegeket limonádéztunk össze a gyerekeknek.
3: Többet kéne áruljanak, szerintem minden nap.
4: Lehet, hogy én vagyok az az ember, akinek ez a legjobban áll, mert kiálltam megfélemlíteni az embereket az útszélére. És...
3: Vegyél limonádét, vagy megöllek.
4: Igen, és a gyerekek ezt nagyon hamar eltanulják amúgy. Ez a limonádé, de finom limonádé. Úgy, hogy rettenetes, kellemetlen, kellemetlen. Ezt én csináltam, és aztán utána rájöttek a gyerekek, hogy inkább akkor ők. Tehát, hogy bármi csak
3: igen,
4: ezt ne.
3: Igen, ne szégyeljék már magukat az anyjuk miatt.
4: Ezt ne, és akkor megvadultak, jó volt. Hát ilyenek, mondom, én unalmas életet élek, de én szeretem.
1: Jó volt az, akkor nem utaztál külföldre, csak ilyen itthon.
4: Igen, itthon és ég. Az egyik hallgató egy nagy híres hát, keverőgépgyárnál dolgozik, úgyhogy vettem egy akciós dagasztógépet magamnak.
3: És a sütemények, és a kis házi tészták.
4: Hát ezt megették a sáskák, ráják. Ezek mind azok kis kezeikkel ragadósokkal.
3: Ez a kis keverőgép, ez Nyíregyházán van, vagy Budapesten?
4: Nyíregyházán van, hát itt nincs hely neki. Ott tagaszt.
1: De lett belőle valami? Készült?
4: Dolgok készültek, igen. Na. Mindenféle voltak ilyen tekercsek.
3: Azért kérdeztem, hogy hol van, mert ha Nyíregyházán, akkor abból mi nem eszünk.
1: Abból nem kapunk.
4: Igen, hát ez
3: kérjél már egyet ide is.
4: Minden rezidenciámra kell egy dagasztógép, mert különben hát baj lesz.
1: Na, de akkor használod. Tehát
4: használtam,
1: akkor...
4: háromszor használtam már. Úgyhogy tulajdonképpen hivatalos pék vagyok.
3: Igen.
4: Tehát ezzel meg is vagyunk.
1: Az 5 használatot eléri, akkor megérte megvenni.
4: 5-öt?
1: 5-öt. 5-öt, már azt mondjuk, még 2 van, és akkor azt mondjuk, az úgy megérte.
4: Aki valaha gondolkozik ilyesmi, csak egy tanácsot hagyadjak, hogy van egy ilyen műanyag perem, amit rá lehet rakni a keverőtára, hogy azt nem azért adják, mert az megvédi a porosodástól, hogy szóval azt tegyétek rá az első alkalommal, mert...
3: Sikerült összekarcolni az egészen.
4: Nem, gondolom. Nem, hanem mint amikor az ilyen fizikai kísérleteknél egy másfél kiló liszt így az arcodban robban, mert az első keverésnél, így minden, nem túlzak, egy délután takarította utána, egy délután, úgyhogy...
3: Te is az vagy, aki nem olvas el a használati utasítást, ugye?
4: Hát ez a gyengéknek
3: való.
4: Persze,
3: tudom. Hülye vagy? Majd 2 vannak a stúdióban, akik így élnek.
4: De miért elolvasod mindent?
3: Azért van, hogy elolvasod, és akkor ráteszed.
4: És akkor miért jártam egyetemre? Hogy ott rájön
3: mert
4: ki magamtól?
3: Ott azt kellett volna, hogy megtanítsák, hogy ön olvassa el a használati utasítást.
4: Viszont szeretném elmondani, hogy nagyon rossz irányt vett a világnak hát az egész gondolkodása. Elment az IKEA-ba venni egy napernyőt a gyerekeknek, hogy ne budjanjanak meg a napon a citromos limonádi árusítás közben. És képzeljétek el, most már nem olyan talp van ez egy napernyőnek, hogy tudod így lerakod, és akkor megáll, hanem homokzsákot tesznek rá, hogy ne fújj el, amivel még úgy egyet is tudtam érteni. Megvettem, mondták, hogy meg kiadják az igönt, az a neve, igön.
3: Igen.
4: Kiadják az igönt. Jó, vártunk rá egy rendes ilyen kormányablakos időt, majd kiadták az igönt, és olyan könnyű volt a homokzsákos doboz. Hát,
3: homokot,
4: hát a homokot ezt nem adják az igönhöz, az nem.
1: Be kell gyűjteni a homokot.
4: Csak az igön.
3: Igen, van, de igen, homok
4: az nem. Hát homok az nem. Aztán menni kellett még a tüzépre. Ilyet te el tudsz képzelni, amúgy. Tehát ez, hogy ők úgy gondolják, hogy ez egy teljesen természetes ilyen folyamata annak, hogy te felállítasz. Egy napernyőt, hogy még beugrasz a tüzépre, ahol 2 kedélyes úriember majd megrakja neked a zsákodat.
3: Meg hogy szegény IKEA-s dolgozók majd homokzsákokat fognak pakolni? Nem fognak. Ő a homokzsák zacskóját adja neked oda, azt tegyél bele.
1: De hova teszed a homokzsákot? Hát régen vizet tettél bele a tartályba.
4: Nem, most egy nagyon olcsó fém, ilyen négy állású, tehát ilyen láb van, egy csirkeláb, és arra kell rárakni a homokzsákot, és a homokzsák másfélszer annyiba kerül, mint az igön.
1: Az kemény.
4: Másfélszer.
1: Viszont az 50 kilós homokzsák, az semmi nem fúj el. Tehát az nincs az a passzacél, ami fölborítja. Csak akkor megtöltötted?
4: Igen.
1: Mondjuk jó, azt értem, hogy egy 50 kilós homokzsákkal senki nem akar hazamenni. Tehát, nem. Hogy...
4: De ezt nem értem, hogy miért nem mondják meg? Akkor vagy miért nem lehet venni egy rúddal még homokot bele?
1: Igen,
4: nem?
1: Vagy legyen ott egy ilyen homok feltöltő kavicsbánya. Igen. Úgyhogy jó, hát komoly gondok ezek azért komoly a szabadság gondok alatt.
4: Látod, ez az édes stílusom.
1: Jó, de a szabadság erről szól, ilyen problémákat kell találni. Tehát ezért elmenni és homokot szerezni.
4: Figyelj, ihattam volna én is írkávékat, és mulathattam volna a barbizomba, de helyett.
1: A medencéje sem adnak 10 köbméter vizet.
3: Érted? Na, érted, azt is üresen kapod.
4: Felfoghatatlan nehézségek.
1: Igen.
3: A lufit is neked kell felfújni.
4: És aztán, amikor már megszereztem bele a homokat a tűzépen, akkor láttam, hogy egy nagyszerű építkezés zajlik a házunktól 1 kilométerre, úgyhogy éjszaka belapátom. Volna.
3: Hány kiló homok kell igönbe?
4: Nem én emeltem meg. A férjemnek eléggé guvat a szeme, úgyhogy szerintem sok...
3: Sok
4: guvadós volt az igön.
3: Figyelj, a zsákba, a homokzsákba nem lehetett volna vizet tenni?
4: Nem, mert átereszti.
1: Az átfolyik.
4: Két zsák van benne, van egy ilyen nyeles zsák benne, és az most furcsán hangzott, de így van.
3: Nyeles zsák.
4: A nyeles zsák, és az nem elzárható. Tehát nem tudod belezárni a vizet.
1: Na jó van, gyerekek.
4: Most mondd meg, szólj hozzá.
1: Komoly problematikák ezek, azt kell, hogy mondjam. Elmentek a rendőrök közben, üzentek, vége a szondáztatásnak, hogy
4: csinálják.
1: Jó fejek voltak, Eszter, elmentek, igen, és egy idős bácsi sétál az M31-esen a Gödöllői reptérnél a nullás felé vezető oldalon, Dani drága vagy, hogy elküldted, köszi. Megyünk, jó, Zsülci integet, szokásos mederben zajlik a dolog, akkor 7:30 van, játék, és aztán úgy szépen a nyára való tekintettel, sok muzsikával, beszélgetéssel, vidám hírekkel jövünk vissza. Mindjárt jó, itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifény csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egy év állt forgalomba Hajdúszoboszló első e-autóbusza, elindultak az Erzsébet táborok, milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok, egy év állt forgalomba Hajdúszoboszló első elektromos autóbusza. Az Icarus 120E típusú jármű a zöld busz program támogatásával került a helyi közlekedésbe a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 ezer tonnával csökkentette a város szén-dioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése és korszerű felszereltsége pedig az utasok és a sofőrök visszajelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, írja a Hajdú Press. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élmény.

0: Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában, megújulhat az ikonikus Apolló tömb. A Piac utcai épület helyén egy csaknem 25 milliárd forintos fejlesztés részeként prémium lakó ingatlan épülhet. A Di Apolló névre keresztelt beruházás keretében 109 lakást alakítanak ki. A fejlesztő közlése szerint megőrzik és felújítják a műemléki védettségű homlokzatot, miközben a belső udvarban nagy, fásított zöld területet is kialakítanak. A projekt nevét az egykor itt működő legendás Apolló mozi ihlette, amely 1912-től fogadta a nézőket, írja a Hajdú Press. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A napsütést ma többször zavarják meg növekvő fátyol és gomoly felhők, több helyen kialakulhatnak kisebb záporok, néhol akár egy-egy zivatar is lehet. Élénk erős marad a nyugati, észak-nyugati szél, a legmelegebb órákban 30 fok körüli értékeket mérhetünk itt Hajdú-Biharban. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, továbbra is előfordulhatnak gyenge záporok. A friss hajnalt követően élénk nyugatias szél mellett 30 fok körül tetőzik majd a csúcshőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió egy!
2: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágerben.

0: hülyeség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Ezt a fost. Hát azért azt látom, hogy azért az erék azok nem sokat változnak.
2: Nyáron szívem, hát mit vársz?
1: Nem akar valaki szólni a zenei szerkesztőnknek, hogy térje már részhez? Komolyan mondom.
3: Mit csinált ilyenkor?
1: De tényleg.
2: Tudod, elárulom neked, a Balaton partján fekszik.
3: Fekszik.
2: Nem ám zenei szerkesztő.
1: A világ tévedése ezen óta. De egyébként tényleg. Nem is.

0: szempontból.
1: Értem,
0: igen.
1: Nem is értem, hogy egy vidám reggeli tempós ébresztő műsort csinálunk, vegyék már észre, hogy segítsenek már egy kicsit ebben nekünk. Na mindegy, végre itt vagytok, sajnos a rivális adó műsora, mindegy, nem bántjuk. Itt vagytok, páromnak, Katrinnek is mondom, aki a világ legszebb nője, hogy amióta újra titeket hallgatrak, reggel sokkal jobb a munkakedvem, bár lennék inkább vele, és hallgatnának titeket együtt, sajnos ez megmarad munkaindítónak. Fantás Duci küldte ezt nekünk, szeretlek, cica világ. Látod, még egy ilyet is üzent valakinek, köszönjük szépen, Ducika, akkor úgy látszik, ő itt ragadt. Itten ragadt nálunk egyébként.
0: Itten ragadt. Mi lehet a konkurense amúgy a Fantás Ducinak?
1: Ki lehet a konkurense? Vagy...
0: A gírhes kólás.
2: Így van.
1: Ja, hogy úgy értem, hogy igen. A gírhes kólás, igen.
0: Na jó, mindegy.
1: 84 fokot mutatott a hőmérő, te jó Isten gyerekek.
2: Takamakám.
1: Az nem itthon, tessék?
2: Takamakám.
1: Taklamakán, sivatagban?
2: Ott, aha.
1: Azért az úgy már...
2: Ott egy kicsit elgondolkozol.
1: Azért az már azért, hogy tudszombi. Tudszombi lenni, igen.
2: 40 fölött oda vagyunk, ugye? Mi itthon 84 fok.
0: Igen. De ez hogyan történhetett? És volt, és pont nem, mi, hogy?
1: Valami, gondolom, egy ilyen napos részen egy sivatagnak a legforró pillanatában. Tehát ez nem városi hőmérséklet, igen. Annyira örülök, hogy vagytok már, nehéz időszakon megyek keresztül, hiányzott az állandóságotok, hogy minden reggel veletek kezdek, puszi Marika és puszi Annának is. Köszönjük szépen. Vozinja, a zöldfoki kapus 27 millió követőnél tart, gyerekek.
2: Ilyet ment a csávó izé meccsen is.
1: 27 millió követőnél, kifogta az argentinok szemét, de aztán mégis csak tovább jutottak az argentinok, messzi a nyakába borult, viszont kiesett Brazília, gyerekek. Azért az mennyire durva.
2: Focizni kell, nem a múltból élni, hogy ötször megnyertük a VB-t, vagy nem tudom hányszor. Itt kell, ott kell focizni.
1: A Haalandé kiütötték
0: őket. Mikor fogunk beszélni Haalandról 45 percen keresztül, ez az én kérdésem.
1: Addig iszom egy kávét.
2: Tetszik?
0: Szerintem nagyon-nagyon jó pofa az a Pali.
2: Jó pofa? Igen, jó pofa.
0: Nagyon jó pofa.
2: Kicsit erőszakos, kicsit...
0: Ezeket mind rólad is el lehet mondani.
2: Baltával faragott, de semmi, zseni a csávó.
1: Semmilyen nem a futballról szól. Magas, nagy, kövér, hát, már hogy testes, de hogy mégis robban.
0: Kövér!
1: Nem kövér.
2: Nem, kövér én vagyok, de ő nem. Tudod, most mennyit teszik? 6000 kalóriát teszik meg a csávó naponta.
0: Csak halból. Csak halva.
2: De
0: rengeteg, én megnéztem, van életmód videója, elment venni egy nénihez húsit meg tejet magának, és akkor ő ezt a nyers tejet issza, nagy ribájztékeket eszik, halat eszik, és teljesen kontrollálatlanul fogyaszt mindent, nagyon durva.
1: Igen, és ki is ütötték a gyengén focizó brazilokat. De Neymar legalább góllal búcsúzik. Hát, az is egy vicc az a csávó. De jó.
0: Tetszik a járás tetszik a legjobban.
1: Megy fel,
0: úgy megy fel, mint egy ilyen izi.
1: Ő egy igazi viking harcos, igen, tehát ő egy klasszik viking leszármazott. Ahogy kinéz, amilyen a haja, ahogy megindul, az Ibrahimovics volt hasonló testalkatú egyébként. És ma nagy meccs van. Ma portugál-spanyol. Az jó, és este 9-kor ráadásul, tehát nem ilyen éjszakai, éjjeli időben, úgyhogy az nagy meccs lesz. Az nagy meccs lesz.
0: És a portugálok tudják?
1: Hogy nagy meccs lesz? Szerintem készülnek, szerintem a spanyolok esélyesebbek, de meglátjuk.
0: Milyen tapaszbárok lehetnek ott ilyenkor a háttérben, amikor ilyen nagy latinok verik egymást?
1: Igen, ezt ma megnézem, ez ma érdekel. Nem néztem sok meccset. Meg ugye nem is sokat voltunk külföldön, nem mindent láttunk, de azért egy spanyol-portugál, ezt ma 9-kor ezt megtekintjük.
0: És Viva España, vagy a másik?
1: Mi hát lesz? Én szerintem a spanyolok esélyesebbek, de Ronaldo miatt, meg a gyerekem miatt én a portugáloknak drukkolok.
0: Aki ugyanaz az ember. Tehát, hogy csak ezért. Igen?
1: Igen, szóval, hogy portugál. Portugál győzelmet várok.
0: A gyerekeid megharagudnának rá, hogyha nem Ronaldónak drukkol, ezt akarod mondani?
1: A nagyobbik már nem, a kicsi az sértés.
2: Nem dobunk rá valamit. Erre a mai meccsre?
1: Szívesen fogadok, bár az a baj, hogy vesztésre állok. Tehát én nem fogadok a Ronaldóik ellen, hogy gyerek miatt Ronaldo rukkolok. De szerintem elbukom, mert a spanyolok jóval esélyesebbek.
2: Jó, így nem kell.
1: De hát ez futball.
2: De így nem kell. Hát mondom, hogy így nem kell.
1: Nem volt egyértelmű, hogy a norvégok megverik a brazilokat.
2: Hát mondjuk azt tényleg nem.
1: És megtörtént, tehát hogy... Én tartok most akkor, erre
0: most akkor egy tízes.
1: Egy tízes? 20-as?
0: Elvitte a motor a pénzt?
1: De várj, rendes játékidő, végeredmény, 11-es, tehát csak a vége.
2: Ki az, aki tovább jut?
1: Jó, tiszta.
0: Okay. Kis pénz, kis foci srácok, tudod?
2: Nagy pénz, nagy foci.
1: 20-as a portugálokra.
0: 20-as!
2: 20-as, akkor van a még ott, spanyolokra.
1: 20-as a portugálokra.
0: Itt behúzod. A Haalandra.
1: Behúzod. Ez most ablakon kidobott pénz volt, ahogy játszottak eddig a portugálok, néhány villanást leszámítva. Köszi, Juliska, drága vagy. De a fogadás fogadás. Egy férfi nem szalad el a tételől.
0: Mert most kire fogadtatok, nem figyeltem.
1: Én a portugálokra tettem, és ezzel elbuktam sajnos 20 ezer forintot.
0: Igen?
2: De akkor nem kell, akkor így ne, én így nem szeretek.
1: Egy igazi férfi így tesz. Bátran előre a szakadékba. 20 rugó. 20.
0: Nagyon nagy referenciáik vannak igazi férfiakban, úgyhogy...
1: 20! Ez kecsen, gyerekek, 20!
0: 20! Én minden pénzemet halandra fogom feltenni.
1: Jó, az tovább jutottak, úgyhogy fölrakatott.
0: Nézd meg, Annának is.
1: Fölrakatott.
2: Azt már tudjuk, hogy kivel játszanak?
1: A norvégok ejtették ki a brazilokat, és találkoznak... Hát, na, ez látod, ez egy jó kérdés, jó, hogy kire találkoznak.
2: Nem kérdeztem semmit, mert megzavarjuk saját magunkat.
1: De megtaláljuk, tehát hogy megfejtjük majd. Megfejtjük, úgyis megírják mindjárt, kivel találkoznak.
0: Azt hívják, hogy tegyél 50-et rá.
1: A portugálokra? Ilyen játék? 50 a portugálokra?
0: Hát így szép nyerni,
2: hát nem? Csak eljutottak valahogy idáig, hát nem?
1: Hát nem villantak azért olyan nagyon erőset. Jó, de a spanyoloknak is egyre jobban áll össze a játéka, tehát ők se voltak azért annyira fényesek. Angliával játszanak egyébként a norvégok. Most mit látsz?
0: Hudis. Ő kicsoda?
2: Egy ember.
1: Nem tudom.
0: De most ő reggeli...
1: Mi van most vele, mit reggeli, reggeli.
0: Most ugye, hát akkor miért nézzük egy 2 méteres tévén a reggelit, hogy a tévé, hogyha nem lehet reagálni rá, hogy ki
1: lehet,
0: az ember?
1: Lehet, ha izgalmas dolog történik, de egy kopasz ismeretlen ember beszél, mert azért ritkán reagálunk.
0: Nem?
1: Én fingom nincs.
2: Hogy lenne hát, már műsorvezető? Hát, dehogyis.
0: Hát, honolókban kommunikál, az kinek engedik meg a műsorvezetőn kívül, ne arra úgyjál meg.
1: Egyébként igen, ő egyenesen a kamerában néz.
0: Egyenesen a kamerában
1: nem hajlandó, olyan vendég a reggeliben, hogy nem hajlandó műsorvezetőkre nézni.
0: Olyan, te rád néz, és leszidna téged. Igen, hát, igen. Elmondtam neked többször.
1: Van egy kopasz ember a reggeliben, aki nem a műsorvezetőkre néz, hanem egyenesen a kamerában. De a vendégszékbe ül, ami azt jelenti, hogy nem szeret a műsorvezetők szemébe nézni, ezért én csak is kizárólag a nézők szemébe néz.
2: Szerintem ő elfoglalta a reggeli stúdióját, megölte a műsorvezetőket.
0: Ott vannak,
1: de
0: a műsorvezetők,
1: ott vannak a szujóék. A kopasz csávó mégis a kamerába beszél.
0: Hang nélkül néztük, és olyan volt az egész, mint egy ilyen társadalmi bejelentés lenne, nem?
1: Túlszul ejtették.
2: Elfoglaltam a reggeli stúdióját, mától én vagyok a műsorvezető. Ezt olvastad le a szájáról.
0: Van mi is meg olyan, olyan volt az arckifejezése, mint a betiltjuk a szénhidrátot. Nincs több szénhidrát. Nem? Vagy teljes?
1: Igen, igen, helyre tett mindenki.
0: Jó, mindegy.
1: Jó van, gyerekek, Mexikó-angolt nézte valaki? Senki nem nézte Mexikó-angolt. Nem nagyon
2: nagy meccs volt.
1: Az nagy meccs volt, az is nagy meccs volt. Igen, azt én se néztem. Igazából Pesten aludtam, és a gyerek rám írt éjszaka, hogy búcsúzunk Neymartól. Édesem, vége a Neymarnak, ezt írta. Nagy de cuki, vége a Neymarnak. Ezt írta vége a Neymarnak.
0: Neymar.
1: Ma. Na jó. Támogassuk meg az időjárásokat, köszönjük, Ferenc.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
1: Na, egy jó kis légkondicionálink is van. Hoppácska, és plusz nyereményünk van a fekete férigenemben, ami azt jelenti, hogy akkor viszont a héten reggeli.
2: Hey!
1: Bizonyám. Patricia, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Szia, Balázs! Én vagyok Patricia Kostenből.
2: Kufstein!
1: Ez egy hangutánzó verseny, hogy egy felnőtt nő Patriciát játszik, esetleg egy férfi játszik Patriciát, vagy ő tényleg Patricia?
0: Ez a fekete-fehér igön, nem?
1: Kufstein várát is megnéztük, Patricia. Ott is motoroztunk, képzeld el.
4: Tudom, láttam.
1: Mit láttál?
4: Hát a Feri küldött olyan videókat.
1: Ja, láttad az Insta oldalát a Fergonak, és ott láttad Kufstein várát is. Megmotoroztuk, arra is voltunk.
0: Patricia, te hány éves vagy pontosan?
4: Tíz.
1: 10 éves vagy, Patricia.
0: Ez az a része a műsornak, amikor beengedtük a gyerekeket heti egyszer, emlékszel? Ezt pont egy másfél hónap ezelőtt beszéltük, és úgy látom, hogy valaki nem felejtett.
1: Patricia. És miért nem alszol? Hát szüneted van, reggel 7 óra van, de miért vagy ilyen korán fönt, Patricia?
4: Nem, még nem szünettem. Ma még egy hetet megyek még suliba, úgyhogy most ez a hét, és utána lesz szünetem.
0: Akkor még a cipőket varja éjszakánként.
1: De meddig van ott az iskola Kufstein váránál? Hát hogy van ez? Ti miért vagytok még ilyen sokáig iskolában?
4: Hát nálunk úgy van, hogy nekünk kicsit később van a nyári születnek majd a kezdete, de azért majd a sulinak majd egy kicsit hogy mondjam, megvan fordítva, még Magyarországon.
1: Igen, hosszabb lesz a tévé. Később kezdődik ezek. Osztrákok ezek, hát ilyenek ezek, te Patricia. Még ott a 30 fokban még ott ültetnek benneteket júliusban. De aztán viszont ott aztán hosszabb az őszi, meg a téli, meg a tavaszi, tehát többet adnak belőle. Tehát rövidebb a nyári, de aztán több szünet van nektek máskor.
4: Hát igen, csak itt nem 30 fok van, hanem most éppen esik.
1: Esik az eső? Na,
4: hát igen, mindenki hosszú nadrágba megy.
1: De cukjú el. Nagyon jó, Patricia, kit választott a játékra, és miért pont nem engem?
2: Pedig de.
1: Na, mondjad bátran, ügyesen, mondjad, kit választottál?
4: Azért választottalak téged, mert nagyon szeretlek, és nagyon szeretek veled játszani, és már mindig, minden évben arra vártam, hogy egyszer felhívjál.
0: Oh. Ezt rögzítettük, Patricia. Ez még egyszer jól fog jönni.
1: De aranyos vagy.
0: Ez még egyszer jól fog jönni ez a...
1: Persze, ettől én nem fogok neked megkegyelmezni, de nagyon aranyos vagy. És erre vártál már egy ideje, hogy játszunk?
4: Igen.
1: Na jól van, Patricia. Hát akkor figyeljél ide. Elindítjuk a játékot, jó? Anyádék alszanak, vagy mit csinálnak? Mert olyan nagy csöndben vagy. Senki nem súg neked, senki nem állott melletted.
4: Nem, mert a másik szobában vagyok.
1: Átmentél a másik szobába. Elkötötted apád mobilját, aztán átbandáztál a másik szobába.
4: Hát igen. A kutyám még kint ül, de azért hallgat ő engem. De hát ez egy kutya.
1: Igen, nagyon cuki vagy. Nem, tényleg nagyon cuki vagy. Pedig nem szeretem nagyon más gyereket, de te aranyos vagy. Jól van, Patricia.
0: Ez még jó fog jönni a bíróságon, ez a hangüzenet.
1: Patricia, figyelj ide, játszunk akkor egyet, jó? Felkészültél?
4: Jó.
1: Na, kész vagy, nagyon kész? Nagyon. Készültél kérdésekkel, remélem, jó? Na, figyelj.
2: 3-2-1, tessék.
1: Készültél kérdésekkel, Patricia? Itt vagy? Hallasz? Hallasz, Patricia? Hallasz?
4: Aha, hallak.
1: Tudod, hogy hát hogy is mondjam, keménynek kell lennem a korod ellenére.
4: Tudom.
1: Tudod? Izgulsz?
4: Uh-huh.
1: Szülők a másik szobában tapsolnak? Hallgatnak?
4: Igen.
2: Hogy kicsúszok!
0: Gigász küzdelem volt, Patricia!
2: Ügyes volt, Patricia!
0: Ezzel most megkegyelmeztél Balázs bácsinak, hogy ne hozzon magára átkot, úgyhogy szerintem ez így rendben van.
1: Patricia, muszáj volt! Balázs az új Dévi intimi bácsinek.
4: Én nem aludtam ki magam.
1: Nem aludtad
0: nem
1: ki magam.
0: Nem szabad ilyenkor.
1: Nem aludtad ki magam, nem baj.
2: Mit csináltál éjszaka, Patricia?
1: Meccset néztél biztos.
0: Már beszélhetsz,
1: vége a játéknak, már mondhatsz mindent, már megnyertem.
4: Hát nem néztem focit, mert amúgy nem mindegyik ország érdekes nekem, csak néhány.
1: Na, csak néhány meccset szeretsz. Na figyelj ide, azért van egy nyereményed, ez egy nagyon jó kis nyeremény, hallgass meg, hogy mit nyertél, figyelj.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy 30.000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na?
4: Jaj, de jó!
2: Viszont csak Magyarországon lehet beváltani.
0: Anya, hogy a határon valahogy át kell avászkodni, de igen. Amúgy...
1: Gyertek át a határon, elküldjük a kis nyereményt, és akkor beváltjátok, jó?
4: Jó.
1: Na jól van. Akkor vigyázz magad, és örülök, hogy beszéltünk.
4: Én is.
0: Szia, Patricia!
1: Szia, Patricia!
4: Sziasztok! Szia, puszi, szia!
0: Hello!
2: Szia!
0: Szeretem, amikor teljesen felelőtlenek vagyunk.
1: Aranyos volt. Nagyon aranyos volt. Rettenetesen nem tud érdekelni más gyereke, de hogy tényleg nagyon
0: ezt
1: kedves.
0: Tudjuk. Tudjuk.
1: Én ebben nem kezdek el affektálni a gyerekekkel, nem játszom egy hányos a bizonyítvány, nem játszom, hogy kérsz egy csokit. Semmi ilyen nincs bennem. Tehát az anyukája kérdezze meg ezeket. De ő nagyon cuki volt.
2: És
1: ő egy kedves.
2: Érted, itt ez egy véremenő játék.
1: Ez egy véremenő játék. Nem kegyelmezünk, de talpra esett volt, ügyes volt, aranyos volt, meg szimpi volt. Azon kevés gyerekek közé tartozott, aki szimpatikus volt. Általában nem szimpatikusak a gyerekek.
0: Hát, ez egyfelől jó hír, másfelől meg rossz hír, de hát.
1: Aranyos volt. Győrben van a nagyja, úgyhogy át tud jönni akkor Burger King-ezni egyet.
0: Nagyja az már felsziszentette azóta az utalvány, ne aggódjatok.
2: Megy a dőzsülés a barátnőkkel.
0: Már ott áll a lányokkal sorban.
1: Aranyos volt. Meg bátor volt, ők is. Kis...
0: Mi a Drive-nak a neve? Burger King Drive?
1: Drive-thru ugyanúgy.
0: Drive-thru?
1: Drive-thru. Ugyanúgy. Azon nagyon úgy át tudsz menni.
0: Akkor már mama ott társulva szerintem.
1: Mama már viszi a Burger King utalmányt. Jól van, gyerekek, 7 óra van mindjárt, 2 perc múlva van, pici reklám, meglátjuk valami muzsikát, de dobunk, és akkor jövünk mindjárt. Rögtön a hírek után.
5: A Sülike Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió egy bemutatja. Augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió egyel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázzsal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt,

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben, 24 darab vásárlása esetén darabja, most csak bruttó 259 forint, július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
10: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
11: Rendelek.
10: És a mosókapszula is.
11: Rendelek.
10: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
11: Sejtettem, azt is rendelek.
10: És mikor lesz itt?
11: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
10: Akkor én meg figyelem a készletet.
11: Persze, ahogy eddig is.
12: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Átadták a városi kitüntetéseket Derecskén, már készülnek a következő tanévre. A képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. Demeter Dia vagyok. Átadták a városi kitüntetéseket Derecskén. A Városhete programsorozat részeként rendezett ünnepi képviselőtestületi ülésen ismerték el a település kiemelkedő diákjait és a városért dolgozó szakembereket. Derecske városáért díjat kapott Törő Nóra Klára és Markovics Sándor a helyi néptánc életért végzett munkájukért, míg Zákány József díjat Simon Vezendi Márta vehette át a kimagasló pedagógiai tevékenységért, számolt be róla a HAON. Bár a nyári szünet még javában tart, az iskolákban már a következő tanévre készülnek. A Debreceni Tankerületi Központ közlése szerint a tanév végén mintegy 1108-os búcsúzott az általános iskoláktól, míg Debrecen középiskoláiban több mint 6300 diák tett érettségi vizsgát. Az intézményekben ezekben a hetekben már értékelik a lezárult tanévet, és megkezdődött a szeptemberi előkészület is. A tankerületi iskolákban ősszel mintegy 1250 első osztályos kezdi meg a tanulmányait, írja a De Hír. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat, hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Sírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. A kutatások szerint 10-ből 9 óvodás használ digitális eszközöket, minden 10. gyereknek pedig sajátja is van. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő fátyol és gomoly felhők, több helyen kialakulhatnak kisebb záporok, néhol akár egy-egy zivatar is lehet. Élénk erős marad a nyugati, észak-nyugati szél, a legmelegebb órákban 30 fok körül értékeket mérhetünk itt Hajdú-Biharban. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, továbbra is előfordulhatnak gyenge záporok. A friss hajnalt követően élénk nyugatias szél mellett 30 fok körül tetőzik majd a csúcshőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágerben.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szavait egy országi

0: Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után 14 perccel itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, visszatérve a szabadságról. Hát ezt nem mondom, hogy kipihenve, de legalábbis egy kicsit pihentebben itt vagyunk, és igen, megjöttünk. Eszter is itt van, Feri is itt van, mindenki. Mindenki visszatéregetett itt szépen.
2: És
1: fenyegessük ezzel magunkat, vagy a hallgatóinkat?
2: Ez nem ígéret, ez fenyegetés.
1: Ez a szám 4 óta harmadjára megy, írja valaki. Köszönjük
3: szépen.
1: Mert
3: megérdemlitek.
1: Ez van.
2: Ennyi, de tudod már fejből?
3: Ti akartátok, szeretitek. Ennyi.
1: Így van. Horváth autópálya Zágrában lépésbe halad, se baj, mert vár az Adria. Szabika küldte nekünk, jó reggelt, csicskák, hiányoztatok. Az OTI reklám hosszabb, mint a hírek. Jaj, ne is mondd, ez igen, ez úgy nem jó, hogy van.
2: Mit reklámozunk? Balázs.
1: Tessék?
3: Mit reklámozunk? A Szigetet?
2: Az nem. After Partyt reklámozzák azért, mert Balázsnak most lesz ez a buli, amit ő magának megcsinált, és most akkor kitalálták, hogy hát akkor viszont a rádióinak lehetne egy After Party.
1: Ugye nem is a rádióinak, hanem az egész bulinak van After Partya, de hogy minden évben a Rádió 1 az kér jegyeket. És akkor ő még, amikor már teltház van, ő még tud egy hétig jegyeket adni.
3: Menő.
1: És akkor ezeket a jegyeket lehet majd náluk megnyerni. De ez nem úgy, mint a rád... Na mindegy.
3: Jó, túl hülye volt a kérdés is, hogy föltettem, most már, hogy
1: elkezdtem mondani. Te még szabadságon
3: mondani.
1: Vagy lélekben, még a svájci Kufsteinváránál vagy.
3: Ausztriai vagyok.
1: Kufsteinváránál ragadtál, igen.
2: És hol az ajándékom?
1: De sajnálom, hát nem a motorban marad, de mindjárt lemegyek. Ja, nem motorral jöttem.
3: Én is kocsival.
1: Ott van a motorban, de nem motorral.
2: Jaj, de attól főleg, hogy a svájci csokoládé elolvadt, mire behozzátok.
3: Kifolyt a motoron.
2: Vagy remélem nem lett olajszagú a svájci sapka, amit hoztatok nekem.
1: Na is van, hogy kastinál kis pólócskát, úgy rápróbáltam fejbe, hogy ez mi jó lehet-e neked, mert tudom, hogy szereted a Disney kastinát.
3: Egy képzel, de ott maradt az is.
2: És hol van a plusz állatom, amit hoztatok nekem még a Svájcból.
3: Fölkötöttük a motorra, de jött a szél, azt huss! Így ment el a plüssállat.
2: Jó van.
1: Elmondom neked egyébként, hogy nagy Svájcban kastély, én mondom, az egyedül, aki bement mörcsöt venni, de ezek úgy rohannak, te ott a vád, balra nézni, na megyünk tovább. Nem, minden jó, menjünk tovább.
3: De
1: várunk meg egy fotóra, hogy ott a nagy Svájc, nem, mennünk kell, idő van,
2: sietünk. Mi Zsüllen megyünk jövő héten Kolumbiába, és én sem hozok nektek semmit.
1: Jó, tehát pedig onnan azért nehézébb bögrét hozzá.
2: Nem kaptok semmit.
3: Az értelmetlenség maga, amikor megáll mörcsöt venni, vett egy olyan rusnya bögrét, hogy te olyat még nem láttál, meg mit vettél még? Hűtőmágnes.
1: Valami hűtőmágnes, vagy valamit, érted? Igen. Igen.
3: Ki hoz hűtőmágnest meg?
1: De miért veszel egy mörcsboltból? Hát a mörcsbolt eleve föl kéne robbantani az összeset.
3: Hát akkor miért veszel?
1: Hát ez egy hosszú történet.
3: A jó szíved.
1: Ez egy Kufstein Ausztriában így van.
2: Hol van a hűtőmágnesem?
1: Mondom, hogy a motoromba. De a motor meg Balatonon. A Balaton meg már kiszáradt a kizáradás, meg már nem jön vissza tőled.
2: Elvitt a szél. Ugye most már megint Svájcban.
1: Szél felkapja, az elviszi akkor. Igen. Na mindegy, szóval, hogy... De most, ha én meglettem bízva, hogy ha nagy svájcbeni kastélytól ott aztán hozni kell. Meglettem, de ha megbízol, hogy neked a Disney mese meg királynő vagy, és szereted a Disney-t, és a Walt Disney ugye a meséi elején látható kastélyt, azt ugye a nagy svájcbeni kastélyról vette az ihletet, és azt mondta, hogy neked onnan kő valami, akkor hozok. De nem bíztál meg. Hát nem mondtad.
2: Tehát áldozathibáztatás történik? Most jól hallom? Én vagyok a hibás azért,
1: mert
2: nem...
1: Miért kellett ilyen ruhába reggel? Így nem tudom odaadni a mörcsöt.
3: Igen, mert az a hülye lilla szemüveged is.
1: Az a hülye szemüveget fejlegesített, ezért ott hagytam a mörcsöt.
2: Teljesen új szemüveg, csak mondom nektek, mindegy. És a másik pedig az, hogy igen, tehát ez van, tehát az én hibám, hogy én nem kértem semmit.
1: Igen.
2: De ha kértem volna, sokat tessék volna semmit.
3: Nem, ha mondod, akkor hozunk.
1: Azt mondta, egy kis befőttes üvegbe hozzak a Dunáv torkolatától egy kis...
2: Azt is kértem.
1: Egy kis vizet, akkor hozok neked, de nem mondtál semmit.
2: Jó, akkor most mondom, mindenhonnan kérek mindent.
3: Pisi-set kértél volna, vagy pisi nélkülit?
2: Pisi-set.
3: Pisi.
2: Te eladtam a marketplace-en. Majd az lesz, hogy majd ebből lesz a sok pénz, ne aggódjál. Majd megnézzük, mennyiben a tesztoszteron.
3: Jól állunk.
2: Így van.
3: Megmértünk mindent, jól állunk.
2: Azt láttátok, hogy lehet jegelni a herédet, hogy több legyen?
3: Mi, több herém legyen a kettőnél?
2: Nem, több tesztoszteron legyen. Azt mondják, hogy ha belakod hidegbe, akkor utána... Na?
3: Ez valami influencer is?
2: Nagyon tetszik, hogy most már csak hangokkal fogok kommunikálni fontos információkat. Szóval, hogyha belerakod a herét, akkor lesz... Szóval, úgyhogy fogsz neked, hogy...
1: Tehát, ha jegeljük a herét, akkor több tesztoszteron termelődik a herében.
2: Na? Igen, ezt állítják néhányan, akik influenszálják a fiatalokat arra, hogy ilyet csináljanak.
3: És hogy kell, víz és jég, vagy csak jég?
2: Szerintem...
3: Tehát egy ilyen jegezzacskót... húzorával.
2: Zacskó van a zacskó?
3: Igen.
2: Szerintem
3: igen.
2: Csak simán.
3: Túin van.
2: Szerintem jeges vízbe dug bele a zacsit.
3: Zacsit. Meddig kell csinálni ezt, és hányszor?
2: Amíg ki nem serken a szakállad.
1: És akkor utána már, utána már nagyon.
3: Ez napi jegelést igényel, vagy elég heti kettő?
2: Szerintem napi jegelés, bizony. De most erre nem vagytok vevőek amúgy egy helyre jegelésre?
1: Nekem az olyan érzékeny pontom. Tehát én szeretem, a hideg dolgok érnek oda, de azért a jeget azért az nem biztos, hogy jól tolerálnám.
2: A hideg dolgok alapján, azt érted, mint az Anna Bálnak a győztesének a hideg kihűlt keze.
1: Hát mondjuk egy hideg nyelv. Igen, az Anna Bál győztesének nyelve, egy hideg kéz, de jeget.
2: Vagy egy dupla csokis magnum, vagy ez már nem? Vagy pedig, nem tudom, egy kis kifnak kifébe, egy kicsit kihűlt popó.
3: Van jégépünk, gyerekek!
2: Én is ezt mondom, Feri, ugyanezt mondom, hogy van mindenünk ahhoz, hogy kiderüljön.
1: De hogy miért a tesztoszteron, az a baj, nem tudod lemérni. Csak az, hogy ekkorára ugranak össze a heréid a jégtől, és kicsi lesz. Tehát nem, a tesztoszteron nem látjuk, hogy az megnövekedette, effektíve.
3: Hát, hogy kívánósabb vagy-e utána?
2: Szimpátiából összeharapok egy jeget az alsó fogsoromban.
3: Nem, igaz is.
2: Nem, a jeget, nem
3: azt. Jaj, neki, de asszociálsz, hát ott van a herédnél a jég, igen. Te meg harabdálod. Nem jó.
2: Nem akkor, amikor Feri, mi bajod van? Mi bajod? Mit csináltak veled Svájcban?
3: Nekem jó a
2: testosztáról. Ott voltál abban a lobotómiai intézetben? Na figyelj már, igen, oké, rendben van. És akkor most miért nem hozzátok már a jeget, hogy ez megtörténjen?
1: Nem, én sok mindent bevállok a műsorért, lelövettem magam gázpisztolya, minden, de én a jeget nem teszek a erémre. Az acsimra. Az megégeti.
2: Jó, akkor.
1: Az ánuszomba szívesen kell.
2: Vagy leegeljük a herédet, vagy 30 másodpercig csókolózva Ferivel.
1: Még inkább
2: az.
3: De várjál, az én is kell.
2: Azért, mert velem nem kihívás. Veled ugye, az már más.
3: Legyen inkább a Zsül.
1: Azért, a Balinak ennél kisebb lesz, már puncia lesz. Úgyhogy...
3: Meg egyébként a jégtől visszaugrik.
2: Jó, persze.
3: Eltűnik, hát dehogy nem.
2: Utána kell küldeni. De hogy ilyenkor, amikor eltűnik, akkor oda még be lehet küldeni valamit? Vagy hogy van ez? Nem?
3: Még egyszer? Tehát hát eltűnik a tere?
2: Igen, és akkor csak utána...
3: Nem, ott azért luk nincs.
2: Hát ez a baj.
3: Ennyi, csak visszahúzódik szegény.
2: Hát akkor így kell megoldani.
1: Ha már péniszméret egyébként, igen. Mi van az EFOT-tal? Te elmentek tényleg?
3: Összepakolnak.
1: Összepakolnak, elmentek.
3: Ez az utolsó Velencei tó partján. Vannak, akik ugye pezsgőznek,
1: de az, amit beraktál a közösbe, az igaz, hogy azért, hát azért mennek?
3: Igen,
1: az felfogadatlan az indok, az nem valid indok. Ugye elköltözik jövőre az EFOT a Velencei tótól.
2: De először a Velencei tó költözött el.
1: Az EFOT belül.
3: Jó, ezt válasszuk ki.
2: Ahogy mi van akkor, ha azért szárad ki a tó, mert úgy, hogy ezt a zenét én nem. Hozzám ezt
3: nekössé.
1: Nem is süllyed a hajó, menekül az EFOT, érted?
3: Ahogy, nincs már vízünk sem.
1: Nincs már vízünk, ezek már elmentek. De az, amit beírtál,
3: azon a területen még van víz.
2: Soha nem lett volna ilyen biztonságos az EFOT, mint idén.
3: Figye, ez egy érdekes dolog, mert valahol valid az a kérés, ami elhangzott ott sukorói önkéntesek részéről, hogy környezetszennyezés, meg minden.
2: Zajszennyezés.
3: Szerintem egy nyaralóhelyen évente 4 napot vagy 5-öt, vagy legyen ez egy hét is, ki lehet bírni, már csak azért is, mert egyébként meg a helyi fiatalok elmennek a francba, mert nem történik semmi.
2: És a szivárványos
3: semmi.
2: Gőte meg ott majd tomboljon a metákoncert?
3: Igen, ez a másik kérdés, hogy vajon a szivárványos Gőte ezt hogy bírja, és a kisrókák le tudnak-e járni a tópartra inni, amíg fesztivál van, szemét marad a fesztivál után, törött üveg marad, mindez igaz. A dolog, csak én azon gondolkodtam, hogy nem lehet-e ezt a kettőt összefésülni, hogy vigyázunk, mert
1: hova mennek?
3: Azt még nem tudom. Hát ők biztos tudják, de ezt még nem kommunikálják.
1: Vízpartra.
3: Reméljük, hogy vízpartra. Ott van például ugye a túránkat, mi úgy indítottuk, hogy szombaton mi elmentünk koncertre a Tatai tópartjára. Na most a Tatai tópartján, igaz, hogy ez csak egy kétnapos, idézőjelesen azt hiszem kétnapos fesztivál, ez a Vízzene Virágfesztivál, de le is fotóztam, egy természetvédelmi terület kellős közepén van ez a kétnapos fesztivál. Tehát ha ott meg lehet oldani azt, hogy a Tatai öreg tó nem sérül tőle, akkor nem tudom, hogy mondjuk nálunk miért nem lehet megoldani azt, hogy az EFOT ott marad, és nem sérül a Velencei tó. De értem.
2: Hányan voltak a Tatai fesztiválon?
3: Rohadt sokan.
2: De mondjuk
1: azt írek, elfogyott.
3: Elfogyott. Mondjuk 40 ezer ember biztos ott is kiment. Nálunk van 60 ezer.
2: És kivitte a rókát inni a tópartjára?
3: Hát senki. Érted? Szegény kisrókának meg kell kerülni a fesztivált, hogy oda menjen.
1: De az felfoghatatlan az indok. Én leginkább a rókás indok miatt kérdeztem, azon tegnap felrögtem nagyon. De hogy, hogy a rókák nem tudnak lejárni inni.
3: Hát nyilván megzavarja a madarakat.
1: Megzavarja a madarakat, ezért elköltözik az elfogat. Ez ezt nem is értem.
3: Valószínűleg elfáradtak ebben a harcban.
2: Azok a madarak ott a velencei tópatyán Feri miatt már nagyon sok mindenhez hozzászoktak.
3: Oda költöztek hozzánk, ott laknak már az erkélyünkön a madarak.
2: A
3: természet egyébként viszonylag hamar helyreállítja ezeket a dolgokat. Tehát amikor egy ilyen párnapos zajterhelés van, 3 nappal később már a madarak ugyanott vannak.
1: A természetvédők szerint a rókák nem tudnak lejárni a tóra. Ez az indok.
3: Hát ez csak ez egyik indok. Igen.
2: Konkurens rókák jelentek meg a fesztivál ideje alatt.
1: Meg kell kerülniük az effotot a rókáknak, hogy lejárjanak a tóra inni. Amiben egyébként már nincs víz, tehát nem nagyon járnak oda inni. Mire ezt elolvasom tegnap, mondom, ez ne, ha emiatt költözik az effot, ezen felrögtem, de nyilván más üzleti oka is van.
2: De jót tesz a rókának ezt a forró vizet inni, ami van abban a tóba?
1: Az hát meg a másik.
3: Legalább valamit iszik, szegény.
1: Igen.
2: És akkor ti, mint velenceiek, akkor miért nem adtok a rókáknak üdítőket?
3: Én teszek ki mindig rókakólát.
2: Béka, a rókakóla kín van már?
3: Igen. És akkor jön a kis róka, lecsavarja a kupakot, és megissza a kólát.
1: Jó
3: van.
1: Na jó, oké.
3: De hát csak... igazából meg az a baj, hogy van egy olyan hely, ami egy csomó embernek lakhelye, egy csomó embernek meg nyaralóhelye. Ha nyaralóhely, akkor akarsz néha bulit, akarsz néha
1: fesztivált,
3: akarsz néha, hát ezt most nem sikerült összeboronálni, és mind a két felet ebben meg lehetne érteni. A bajom ezzel az, hogy nem sikerült tudod összehozni az egészet. És akkor most...
1: Lesz még víz, kucsorogni fognak.
3: Visszajönnek,
1: hagyj jöjjünk újra, mikor majd bevezetjük a Dunavizet újra. Bőség lesz a velencei tónál, akkor visszajönnek.
2: Mondjuk nektek, hogy a vízzel, a Dunavízzel jönnek majd a budaiak is, csak mondom. Tehát meg fogják érezni a velencei tónvízé, hogy itt megváltozott az atmoszféra, oda fognak települni, mondom, csillag, hogy minden menni fognak, majd meglátjátok.
3: Egyébként. Buda határát odáig fogjuk kihúzni.
2: Ebben biztos, hogy követelések lesznek.
1: A gerendai rókái akcióban vannak. Azt írja valaki, elszabadultak a rókák, igen. Na mindegy, ezért az érdekes.
2: Azt mondják, hogy legyen azt a buli, mert azoknak úgyis fészek a hajuk.
3: Ja, és akkor oda beköltöznek a kis madarak.
2: Mi lehetőség? Érdekes.
1: Igen. Na jó, vagy gyerekek, oké. Mindjárt megbeszéljük akkor, hogy milyen gömböket találtak Ausztrália partjainál, meg nem mondtad el az AI-nak a nevét, azt nem tudtuk kitalálni.
3: Na, azt is
1: a magyar AI van, csak jó. Egy magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI. Tehát ez valamilyen kormányzatilag vagy államilag finanszírozott dolog, aminek magyar nevet adtak.
3: Nagyon komoly, mert magyar nyelvű érvelő. Az érted? Tehát hogy ő már tud érvelni, ez egy gondolkodó, ugye nyelvi modell,
1: aha.
3: Tehát valószínűleg nem lesz soha a ChatGPT-nek, meg az összes nagy izének ellenfele, de egy nagyon-nagyon szép fejlesztés.
2: De ezt mondtad,
3: magyar hogy... tudósoktól, és majd találjátok ki, hogy
2: magyar nyelvű érvelő?
3: Igen.
1: Hát magyar nyelvű, már a neve is önmagában.
2: Ez én vagyok a házasságomban.
3: Jó. Ez...
1: Na, még van időnk, várjál, azt jó. Írta valaki, jó tipp, Marika. Jó, mi lehet? Várjál. De olyan hülye, most nem nézek direkt a falra, meg híreket sem nézzük, ne is nézd meg. Az a neve, olyan a neve, mint a Bódognak, meg a
2: Gógyi.
1: Mert volt a Bódog, ugye? Az volt a vízi szörny.
3: Igen, az a vízes VB-nek volt azt hiszem a Bódog.
1: Na várjál, akkor mi lehet?
3: És valami hungarikum? Így van.
1: Hát valami hungarikumhoz kapcsolódik? Hungarikumhoz kapcsolódik. Hungarikum... De szar!
3: De miért lenne szar?
1: Már most mondom, hogy
3: ez
1: nagyon
3: vélem. Ez egy csodálatos nyelvi fejlesztő modell, érvelni képes.
2: Betyár!
1: Én is már milyen tudok elképzelni.
3: Vagy töpörtyű.
1: Igen, etelköz. Vereckei Ágó, etelka.
3: Árpád
1: elődont, kos.
3: Nem álltok messze.
1: Huba.
2: De úgy, hogy legyen benne a ChatGPT is, nem?
3: Nem, de pont, hogy nem kell,
2: de akkor nincs benne, hogy mit tudom én, LGGPT.
1: Puli, Pumi. Puni!
2: Puni!
1: Kifejlesztették a magyarok a ChatGPT-t, és akkor utána Puni nevezetű magyar alkalmazott. Mert valami rövidítés, tudod? Valami rövidítés.
2: És mi lenne ezen a legfőbb ispán? Nem?
3: Mert már nincs ispánkodás.
2: Hát érted, de ő lenne a legfőbb ispán. Alfa ispán.
1: Száradó hús a nyereg alatt. Hátrafelé nyilazunk.
3: Rövid és egy állat, ennyit segítek.
2: Attila.
3: Hun!
2: Attila!
1: Huna GP!
2: Amúgy de mert...
1: Huna GP!
2: Attila, mondd meg nekem létszíves, azt éppként nem az tudom, Attila viszont nem... a Hortobágyon most 36 fokot mértek.
1: Egyébként az Attila jó, azt adod.
3: Nem rossz a pusztaság.
1: Pusztaság.
3: Rövid, és ugye...
1: Rövid.
3: Állat.
1: De miért van egy magyar állat, ami nagyon hungarikum?
3: Igen. több is van ilyen.
2: Hát ott van több is, vannak ott a marhák, igen, meg, van, hát meg vannak a juhok.
1: Akkor na, várjál, vannak, vannak kutyáink, van Racka!
2: Racka?
3: Megvagy.
1: Racka! Jaj, ne!
3: Ez a neve.
1: Mert ugye a Racka, ne!
3: Hogy Racka? Nagyon szép, hogy hát Racka.
1: Most el meg hírezni, és megnézem, mi a reggel. Racka. Racka. Tehát csináltunk egy mesterséges intelligenciát.
3: Igen. Az a aminek... neve, Racka. Hát mi lenne a neve?
2: Én nem szeretném magam nem magyarnak kérdezni, miközben használom.
3: Kaukázusi kefír. Hát mi lenne a neve? Racka.
1: Racka. Drága hallgatók, írjatok már ötleteket, hogy mit adtatok volna. Jó? Tehát nézzük meg akkor. Tehát a Racka helyett, ha lehet valami, ami kicsit mi vagyunk, ami kicsit magyar, ami kicsit modern, ami kicsit kifejezi az országunkat, ami kifejezi a 21. századot. Semmi bajom a Rackával.
2: De. Úgy sem, hogy milyen jó lett volna.
1: De azért mégis figyelj, jó, van.
2: Állj, állj, Racka, mondom, a magyar ChatGPT. Mondom. Torockéjáj.
1: Torockéjáj.
2: Torockai.
1: Torockai, torockéjáj. Ne. De miért Racka? De most de azért, miért nem de... beszélnek ilyenkor egy reklámügynökséggel, és modernizáljuk magunkat egy kicsit? Mi az, hogy Racka?
3: Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
1: Ja, hogy így?
3: Hogy egy nem jut eszedbe, de hülye vagy.
1: Először volt meg a Racka, és azt kitalálták a rövidítés, vagy először volt meg a maga a szó, és azt kitalálták a Racka. Zseniális. Racka a magyar ChatGPT. Ja, Istenem, a idegráz.
3: De miért nem? De miért gondolkodik nem? És érvel. Egy csomó mindenben jobb, mint tölts,
1: le, lehet tölteni? Töltsük le.
2: De és az napszemcsíje van a Rackának, mert ez egy menő Racka.
1: Tud-e aztán Hortobágyi tájszólás, hogy hogy beszél? Nagyon kíváncsi.
2: Örülök, hogy ide penderedték, kisgazdám.
1: Hát már egy jóféle hújás.
2: Hát válaszoljak, hát kacifántos kérdésedre.
1: Jóféle megy pálinkával először. Folytjuk rá ezt a nevédet, aztán megválaszolom kérdésedet.
2: Ne hínyákoskodjál, barátom, rá mindig számíthatol.
1: Úristen, de jó. Na jövő mindjárt.
2: Legyen ez.
1: Megbeszéljük a Rackát. Fél hét, egy perc, egy 8 mit. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
10: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
11: Reklámot hallottak.
12: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új fogorvosokat avattak Debrecenben, egymást érték a szabadtéri tüzek. Várják a jelöléseket a Gundel Károly díjra. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 90 új fogorvos doktor végzett a Debreceni Egyetemen. A fogorvostudományi kar diplomaosztóján 44 magyar és 46 külföldi hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepséget a Debreceni Egyetem főépületének díszudvarán rendezték meg, ahol kari és hallgatói önkormányzati kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepi beszédekben elhangzott, a fogorvosi hivatás egyszerre igényel magas szintű szakmai tudást, precizitást és emberséget. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia új lehetőségeket nyit a fogászatban, ezért a friss diplomások egy gyorsan fejlődő szakmában kezdhetik meg pályafutásukat, közölte az egyetem sajtóosztálya. Egymást érték a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban. A hétvégén több helyszínen is a tűzoltók beavatkozására volt szükség. A lángok összesen több hektárnyi területet pusztítottak el. Biharugrán 200 lucerna bála égett, Hajdúnánáson és Körösszeg-Apáti közelében 3-3 hektáron csaptak fel a lángok. Mezősason pedig egy hektárnyi nádas és száraz növényzet égett le. A katasztrófa védelem ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egész területén továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. A hatóságok arra kérik a

0: tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A napsütést ma többször zavarják megnövekvő fátyol és gomoly felhők, több helyen kialakulhatnak kisebb záporok, néhol akár egy-egy zivatar is lehet. Élénk erős marad a nyugati, észak-nyugati szél, a legmelegebb órákban 30 fok körüli értékeket mérhetünk itt Hajdú-Biharban. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, továbbra is előfordulhatnak gyenge záporok. A friss hajnalt követően élénk nyugatias szél mellett 30 fok körül tetőzik majd a csúcshőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
2: Rádió
3: folytatódik a rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger.

0: reggel.
1: 3-4-8 lesz pontosan, 3 perc múlva itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és hát ott tartottuk, hogy Racka, ugye, a hazai mesterséges intelligencia, amit rendesen megtanítottak magyarul, kérünk szépen, hát itt tartunk jelen pillanatban.
2: De mennyivel jobb ötlete van a hallgatónak, hogy miért nem hívják gulyásnak?
3: Ezt nem tudod összerakni mozaik szóból, nem?
2: De hogy nem, csak akarni kell.
1: Igen, ugye, hát itt van egy csomó nyelvi modellünk már, és megjelent ugye a Racka. Ez az ELTE informatikai mesterséges intelligencia tanszékének kutatói készítették a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriummal együttműködésben, és már dolgoznak egy még nagyobb léptékű modellen, a szintén magyar
3: céggel. Na figyeljél csak, haver, magyar nyelvi feladatokban a kétszer akkora modellek teljesítményével is összemérhető, a sebessége pedig jócskán meghaladja azokét. Érted? Tehát nem szart csináltak, hanem egy olyat, ami úgy megy, mint egy rackajuk, olyan gyorsan.
1: Aha.
2: Szerintem a rackajuknak nem ez a legjobb tulajdonsága.
3: Nem, szerintem se. Igen, én is nem, éreztem, hogy félrement.
2: Csavaros az észjárása.

0: ugye? Itt van. Hallod? Hát hogy csavaros.
1: Hogy csavaros, ahol ilyen szarva.
2: Igen. És ugye bundája is, ugye Racka.
0: Racka.
1: Igen. Azt mondják, hogy nyilván, hogy a Racka nem lesz soha a ChatGPT versenytársa, nem fogják utolérni a piacvezető modellek nyelvi és tudásbeli képességét, de akkor meg tulajdonképpen mire van? Tehát, hogy az érvelő kapacitáson túl a Racka még két dologban más, mint az eddigi magyar fejlesztések, a adatközpontban, konkrétan a Commodore nevű szuper számítógépen tanították. Ez olyan, mintha megjelent volna szilveszterkor valami hír.
0: A Commodore
1: nevű szuper számítógépen tanították.
0: Mondjuk a Commodore azt szerintem vicces, mert volt a Commodore.
1: Igen. Ugye? Az a Commodore még adom.
0: Igen, az a mi generációnknak egy ilyen klasszikus, hát az volt az első házi számítógép, hú, de imádtuk Commodore, és akkor abból Commodore. Nem rossz.
2: De miért nem Manga Ica?
1: Manga Ica is nagyon jó egyébként.
2: Nem?
0: De az jó, hogy fog beszélni a Racka, azt vedd elő.
2: A Racka, az
1: hozza megszólás végét. Igen. Nem vagy jár mindenit.
2: Hát akkor kérdezzetek először.
1: Igen, hogy vagy drága Racka, mi ezen?
2: Jó reggelt, kis gazdám! Hogyan lehetek segítségére magácskának?
1: Azt, amit tenni segít neki.
2: Nem kell nyomja valami kis melkasát? Na, hát mondja el nekem, hogy tudnék segíteni. Na.
1: Ajánljon nekem valami finomat, mit főzek mára?
2: Te májadnak. Hát annak aztán minden jó, hát olyan a belette, azt mindent elvisel. Az már kicsit, jó, hát szép magyar ételeket egyéb barátom, szegélykáposztát,
1: nokédlívő. Igen. Minek van szüksége erre? Tehát mi mit fejlesztettünk egy Elon Muskos AI mellett, egy kínai AI mellett, egy Grok mellett, egy ChatGPT mellett? Mit csinálunk? Mert tök jól csináljuk,
0: hát
1: de mit csinálunk?
0: Mi is tudunk. Nyilván akkorát nem tudunk durrantani, mint ezek, amiket felsoroltál, de tulajdonképpen mi is ott vagyunk a szeren, meg tudjuk csinálni. Valószínűleg ez.
1: Nem? Aha, most tudunk
2: addig,
1: ilyet.
2: Amíg nem próbáltuk ki, addig nem tudunk mit mondani róla. Tehát ezt most először is le kell futtatnunk a tesztköröket. De akkor ezt nem lehet most használni, vagy nincs kész.
1: És akkor ő érvelve gondolkodik tulajdonképpen?
0: Igen. Tehát... Azt mondják, hogy az összes többivel ellentétben az, hogy ő szépen tud egy gondolatmeneten végigmenni, az abban jobbak vagyunk. És ráadásul gyorsabbak, mint amiket felsoroltál. Na? Hát csak nem vagyunk akkorák. Hát most nekünk nincs egy Elon Muskunk.
1: És ő magyarul, tehát magyarul működik. Magyarul működik. Aha.
0: Gondolom.
1: Na jó, oké. Okay.
2: Székely nyelven kellene működni, és mondom.
1: Igen. Jó, de egyébként nem baj, hogy csináljuk, csak azt gondolom, tudod, hogyha vannak ezek a nagyok, akkor ezzel, de levasszak nem cél ezzel versenyre kelni, nem? De
0: ilyenkor mindig az van, tudod, ami az űrfejlesztésben is, hogy mi magunk nem építettünk ugye űrhajót, vagy utazásra alkalmas eszköz, de ott vagyunk az űrkutatásban.
1: Igen, majd küldtük föl szondát.
0: Igen, hogy egy csomó kis dologgal azért mi ebben részt veszünk. Itt is valószínűleg ugyanez lehet, hogy kifejlesztettük ezt a nyelvi modellt, és ezáltal majd egyszer ezt elküldjük Elon Musknak, hogy nézd csak, Musk,
2: ami
0: én gyorsan,
2: mint
0: a tiéd. Tudom,
2: nem így van. Az van, hogy ez a magyaroknak készült magyar ChatGPT, tehát az elsődleges funkció az, hogy honfoglalás. Tehát honfoglalás, majd utána fogunk terjeszkedni.
1: Nekem egyébként ezzel abszolút semmi bajom nincs, csinálják. Csak valahogy, ha le tudnánk vetközni ezeket a kicsit butácska, ilyen magyarságra hajazó, ilyen borzasztóan, ennél nem is tudom milyen.
2: Milyen szakadár gondolkodás, ez ne arra úgy
1: Mint a Racka, meg a Puli, meg... És értem, hogy ezek tartoznak hozzánk, és ez a nemzeti öntudatunk része, a Racka, meg a Puli, de hogy valami kicsit modernebb nevet nem tudunk adni. Tényleg Rackának kell hívni nálunk. Tehát meghatod, hogy Racka a mesterséges intelligencia, nem tud komolyan. Egyszer nem tud komolyan menni. Nem?
2: Képzelni, hogy ültek az asztalnál.
1: Raska.
2: Ültek az asztalnál egy ilyen nagy vezetőségi megbeszélésen egy nagy magyar cégnek az élén. És akkor ebben nem vagyok biztos. Kérdezzük meg a Rackát.
1: Igen.
2: Ki nem van a Racka? Szóval azt én sem érzem.
1: Igen. És akkor megkérdezzük, mit tud a Racka. Szóval, de nyilván nem értünk hozzá, meg okkal fejleszték, tehát meg tökre drukkolunk neki, meg jó, hogy van, csak nem tudom. Na mindegy, gyerekek.
2: Soha életedben nem drukkoltál semminek. Igen. Ez a baj vele, Balázs. Hontalan magyar vagy.
1: Ott a Vizslakoin is, az is sokat segített. A Vizslakoin mennyien bedőltek annak, igen. Ja, jól van, viszont nekünk van egy kis rövid élménybeszámolónk, gyerekek. Képzétek el, hogy megjárták a foci VB-t azok a játékosaink, akik kijutottak általunk, nehezen jutottak el végül, de eljutottak, elmentek, elutaztak, és kértük őket, hogy egy rövidre hívjanak föl bennünket, ha visszajöttek, mert ugye volt egy egyhetes játékunk, ahol a foci VB-re, talán Bostonban, de nem vagyok benne biztos, lehetett ugye jegyet nyerni.
0: Így van, és... minden szállodával, meccsnézéssel, 3 nap Boston, oda-vissza utazással.
1: Igen. Ugye Csilláék nyertek, és 3 vagy 4 napot tölthettek elők Bostonban. Úgy, hogy elmehettek egy fene se tudja, hogy melyik meccsre. Talán a norvég franciára jutottak el, és végignézni a norvég szurkolók evezős mutatványát, eljutni Bostonban 4 napig, ott lenni egy futballmeccse, gyerekek. Hát azért erre most sokan irigykednének, vagy megcsinálnák ezt a túrát. És Csilláék nem számítottak rá, hogy nyernek. Talán mondhatjuk, nem is nagyon voltak felkészülve arra, hogy utazzanak és menjenek, de végül aztán eljutottak.
2: Váratlanul érte őket a nyereség.
1: Igen, váratlanul érte őket az, hogy ők ezt megnyerik. Itt van Csilla, hello Csilla, jó reggel, ciao.
3: Hello, sziasztok.
1: Na, hát ugye ti nyertétek a Hisense játékunkat, és mi kértünk egy élménybeszámolód, meg tényleg baromi kíváncsiak is vagyunk, mert sokszor azért így szeretjük lekövetni a nyerteseink életét, hogy...
2: Először mondjuk el, hogy egy komolyabb levelezést köszönhetünk nektek a hétvégén, amikor megüzentett, hogy mégsem mentek el. Ezért az egész táv, meg összeszorult mindenre, hogy most akkor ez most hogy lesz, mint lesz, de végül aztán rávettiteket Anna, hogy menjetek el.
1: Igen, volt egy kis plusz szervezés, igen, ami kellett nektek, ugye? Mert majdnem nem tudtatok elmenni.
3: Hát igen, mert amúgy, amikor az ember így, tehát tényleg én a, hogy is mondják ezt a, na mindegy, esélytelenek nyugalmával indultam neki ennek az egész játéknak, és én azt hittem, hogy tévét játszom. És ugye, mikor az ember így nincsen rákészülve, hogy na most ő utazgat, vagy ide megy, oda megy, nekünk se útlevél, se semmi. És mikor ugye megnyertük az utat, az is kellett egy pár nap, mire felfogtuk, hogy mi van. És ugye hát neki kezdtünk útlevelet csináltatni, meg biztosítás, meg stb. És hát ugye már ez is eléggé költséges volt, úgymond nekünk, és hát számoltunk, osztottunk, szoroztunk. Hát akkor ez nem fog beleférni. De aztán addig tényleg Annával is beszéltünk, meg mi is agyaltunk nagyon sokat, hogy mondom, basszus, hát annyi ember jelentkezett a játékra, meg hát mikor van még egyszer az embernek esélye ilyenre, hogy azt mondtuk, hogy azért is összehozzuk. És marha jó volt, tehát tényleg
1: egy életet szóló élmény volt. Ugye 4 napot töltöttetek Bostonban?
3: Hát nem igazán Bostonban, hanem Foxboróban. Ugye ott van ez a Gillette stadion, amiről beszéltetek ti is.
0: Aha, és le volt fújva? Előtte. Várjál, le volt fújva?
3: Nem volt lefújva.
0: Nem volt fújva a Gillette?
3: Nem. Hát annyi a maga a Gillette felirat, az le volt takarva egy ponyvával, de amúgy nem is hasonlított ilyen borotvaha feelingre, vagy valami, tehát nem annak mondtam volna.
1: Egyébként várjál csak, visszatérve még egy pillanatra, hogy azért ezt megértsük, mert mi sokszor nem látunk bele a játék utó életébe. Tehát akkor van egy főnyeremény, ha hetek óta arról szól a rádió, hogy Bostonba, jeggyel, repülővel, stb. Akkor hogy jelentkeztek úgy játékra, hogy egyébként útleveletek? Nem lesz úrás, csak kérdezem, hogy megértsem a működését, pedig 15 éve rádiózunk, de sokszor nem sikerül, hogy megnyeritek a játék, és ott jöttök rá, hogy ja, hogy egy bostoni út. Ja, útlevél. Aha, érdekes.
3: Igen.
1: Ez jó. Is. Azt hittem, hogy tévé.
3: Hát pontosan így történt, ahogy mondod. Pontosan így történt. Tehát én
1: az
3: abszolút...
1: Átlad.
3: Figyelj, mi abszolút... Itt vagyok 40 évesen, tessék, itt van élő példa, és még soha életemben nem repültem. A férjem 35 éves, ő se repült még soha életében. Szóval így...
2: Na jó,
1: így akkor mindent értek.
2: Ki retteget jobban a reptél? Mi volt mik voltak a megküzdések? Halljuk.
3: Már mivel kapcsolatban?
2: A repüléssel kapcsolatban, hogy mennyire, mekkora volt is tesz?
3: A repülőút, hát én marhára paráztam, mert én tériszonyos vagyok. Tehát én előtte már 2 nappal már azt álmodtam, hogy zuhanok, meg mindent, tehát én teljesen rá voltam stresszelve. A végén az volt, hogy viaskodtunk, hogy kiüljön az ablaknál. Na azért én bepróbálkoztam, mert amúgy 3 férőhelyes volt a odaút. Szerencsére ablaknál senki nem ült nálunk, úgyhogy mi átkúztunk, de aztán én gyorsan helyet is cseréltem a férjemmel, mert mondtam, hogy jó, ez mégis a te pályád. Tehát én nem bírtam. A felszállás az fú, hát akkor is teljesen kész voltam, úgyhogy párszor így becsináltam a nadrágba.
1: Milyen volt a stadion? Milyen volt a meccs? Jó volt?
3: Hát az, figyelj, én nem vagyok foci imádó, tehát én abszolút, engem nem érdekel, sok hülye kergeti ott a labdát a pályán, engem nem érdekel, de...
1: Így kell.
3: De figyeljetek, amikor ott vagytok, tehát tényleg az a feeling, tehát kapásból legalább 15 norvég szurkoló közé ültünk be, tehát a tesztoszteron, meg a minden az vitte a pálmát, tehát így mondtam is, hogy most már tudjuk, hogy kinek szurkolunk, mert a férjem amúgy francia drukker volt, én egyből norvég lettem.
1: És láttátok az evezős mutatványt?
3: Hát az marha jó, az brutál jó. Tehát mikor ennyi ember is, és azt nem is tudom már pontosan, de 65 000 férőhelyes volt ez a stadion, és ki is írták, hogy full house-on, tehát 64.500 körül voltak a nézők. Tehát mikor ennyi ember egy helyen, és ráadásul a franciák nagyon szemtelenek voltak, mert berúgták a harmadik gólt, és utána ők kevesztek a norvégoknak, úgyhogy nagyon brutál volt.
1: Na, akkor jó élmény volt. Mondhatni, volt visszafelé egy kis amszternami városnézésetek, ha jól tudom, mert törölték a járatotokat,
3: igen.
1: Ugye?
3: Így tehát volt van, itt minden. Ott is kaptunk grátis 12 órát, még ott szét tudtunk nézni, úgyhogy mondta Anna, hogy
1: beszélgettük, és mondta... a belvárost, bejutottatok Amsterdamba. Sikerült.
3: Ott már eddig már kétbe voltunk.
1: Jó, tehát, hogy sikerült Amsterdamot megtalálni, Amsterdam repterét, hogy ki tudtatok menni a központba, és visszajutottatok a reptére. Jó?
3: Így van, sikerült minden. Ráadásul odafele volt inkább kalandosabb, mert a Bostonban, ahogy leszálltunk, a transfer ugye intézett nekünk, a Hisense marha aranyosak voltak, mert tényleg mondtuk, hogy kicsit nehézségekbe ütközött nekünk az utazás, és még intéztek nekünk transfert oda-vissza.
1: Milyen jó arcok.
3: Nagyon, nagyon, tehát tényleg amúgy le a kalappal előttük.
1: Amit nem sikerült használni, mert nem tudtatok a transferről, ezért buszoztatok a szállásig.
3: Aha. Hát azért, mert én ügyesen a töltőmet, a telefon töltőt én bevágtam a bőröndbe, ugye az felkerült a repülőre, a
1: telefonom lemerült. Azért erős csapat vagytok így a férjedre.
0: Első utazás.
3: Igen, igen.
1: Erős csapat.
3: Velünk mindig történik valami, tehát én gondoltam.
1: Buszoztok be a szállodából, lemerült mobiltelefon. Jézus Isten, csoda, hogy a meccse kijutottatok, te jó Isten.
3: Igen, úgyhogy utána azt mondtam, kérem csak. Tantunk, jegyet nem vettünk, úgyhogy már nem sikerült, úgyhogy végig attól féltem, hogy nehogy majd izé megbüntessenek itt minket, vagy valami. A Bostonban az egy megálló, az 35 perces út volt, és 80%-al ment a busz, tehát az nagyon brutál volt.
1: Nagyon
3: kapaszkodtunk rendesen.
1: Jó, írnak egyébként itt hallgatók, nagyon jó, hogy nagyon jó, hogy az jelentkezik játékára, nincs útlevele, pénz, és utálja a focit is.
0: Jó, de a tévére jelentkezett szegény.
1: Ez zseniális egyébként. Elmondhatjuk, hogy focit utálom, útlevele, nem volt, ott voltunk Bostonban egyébként a végére megszerint.
2: Amúgy ez bizonyítja azt a tézis, hogy ez mindig a jó dolgok azokkal történik, aki egyáltalán nem akarják.
1: Igen, nem tudják, hogy hova jelentkeznek.
2: Igen.
0: Kérdezik több, hogy nem vagy egy Juli rokon.
3: Az, hogy életem első... Nem. Életem első nyereménye volt tényleg, tehát ez így, még mondom, legfeljebb max a farsangi bálokon, a gyerekeknek az iskolába, a tombolán, ha nyertünk valamit, tehát ez tényleg nekem nagyon úgy indult, hogy biztos, hogy nem fog összejönni.
1: Hát nem volt minek nem összejönni, mert nem tudtátok, hogy mi a főnyeremény, úgyhogy... Hát nem tévé, mint Amerikában. Ja, várjál, Józsi, útlevél.
3: Igen, az is a telefon hívás közben esett le, mikor rákérdeztél, hogy szereti-e nálunk valaki a focit, akkor tudatosult bennem, hogy basszus, ez most nem tévé, hanem utazás. Úgyhogy nagyon mondom, sok hatás volt.
1: Milyen durva lehet ezt most hallani azon hallgatóinak, akik a félkezüket tudatták volna, hogy eljussanak Bostonba.
2: Írják az üzeneteket a hallgatók. Megkeressünk!
1: Repülő, útlevél, Boston. Nagyon fura.
3: Hát,
1: de akkor nagy élmény volt, Csilla, ez a lényeg, hogy akkor nagy élmény volt, hogy éreztetek magatokat.
3: Még ha
1: nem is tudtátok, hogy hol vagytok. Aha, jó. Jó van, párod is élvezte.
3: A lábamat lejártam.
1: Párod is élvezte.
3: Igen, nagyon.
2: És a gyerekek túlélték a hiányatokat?
3: Hát igen, azért volt, amikor már telefonon hívogattuk őket, tudod, azért már kicsik azért csak, jaj, mikor jöttök ma haza? Egy nap 20-szor elmondtam, akkor se volt elég, tehát, hogy mikor jövünk haza. Várták már nagyon a kicsik, ők nagyon, még nem voltunk ennyit külön.
1: Na jó van, hát akkor
3: úgy megérezték egy kicsit.
1: El kell kezdeni. Csilla, örülünk, hogy kiutattatok, ott voltatok. A végén azért összeállt a program.
3: Igen, nagyon szépen köszönjük tényleg mindenkinek, mert több szállon ment így, és a segítség is megint.
1: Igen,
3: megint,
1: Anna sokat dolgozott ezen,
3: fantasztikus volt.
1: Annának igen, is köszönjük.
3: Nagyon
1: puszi,
3: imádom,
1: Csilla.
3: Imádom.
1: Csáó, köszönjük, örülünk.
3: Sziasztok, én is.
1: Érje valaki, és ne is milyen volt a Lakers meccs. Gyerekek, ez az átlag, szóval, hogy ezt mi nem tudjuk előre, ugye, most nem magunkat védem, de hogyha valaki jelentkezik egy játékra, odaadjuk, ki hányatott sorsúan, ki kicsit máshogy, ki focit szeretve, nem szeretve, ezt mi már nem tudjuk eldönteni, hogy a nyeremény hova megy. De sok ilyen hallgatónk van. Jelentkezik egy játékra, és amikor megnyeri, akkor jön rá egy Józsi útlevél. Ja, Józsi, ez Amerika.
0: Úgyhogy messze van.
1: Ez se sajnos, ez így működik.
2: Tudod, aki nem értékeli az élet apró meglepetéseit.
0: De elég apró. Azért mit lehet
2: kezdeni?
1: Abszolút, gyerekek.
2: Annyi, hogy a Hisense egy évig meetinget ezen, hogy mi legyen a nyeremény játékvégzőzés mindenkivel.
1: Jöttek, értek, csinálják, akik még a megyét sajták el soha.
2: Szeretném fejlődni a hétvégét.
0: Messzire,
2: amikor elkezdtünk mi levelezni, úgy emlékeztek rá, hogy most akkor ezt hogy oldjuk meg, hogy lesz ez? Ja, Isten.
1: Nagy melónk volt benne, hogy elmenjenek, hogy Anna rávegye őket, hogy hogy
2: Csilla,
1: tudunk nekik segíteni.
2: 12 ember dolgozott ezen, nem volt gáz.
1: Igen.
2: Jó volt. Ennyi.
1: Igen, hát ők megnyerték a játékot. játékot, mert másnap megírták az e-mailt, hogy nem tudnak elmenni, mert se idejük, se pénzük, se
0: útlevelük,
1: gyerekük
0: semmi.
1: Van egyébként, sem álltam, hogy nem hiszem el, hogy jelentkeznek a játékra, hogy miért jelent. Tényleg,
2: nem, de úgy írták meg a levet, hogy már megvolt az útlevél, tehát már megcsinálták, már tettük, már mínuszba voltak akkor, és úgy döntött, hogy na, így már
1: igen,
2: nem.
1: Ott viszont eljöttek, hogy a három gyerek, nem tudok, hogy hazudni. Óriási. De kijutottak, ott voltak, jó volt, úgyhogy jó helyre ment. Jövő mindjárt, gyerekek, itt vagyunk, 8 óra van.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
5: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: utcai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brickflake, a Loving Guards, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
7: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
8: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
9: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
10: Fritman. Bor, ami sztorikat ír.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pik Picolino sertés virsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
15: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy év állt forgalomba Hajdú Szoboszló első e-autóbusza, elindultak az Erzsébet táborok, milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok, egy év állt forgalomba Hajdú Szoboszló első elektromos autóbusza. Az Icarus 120E típusú jármű a zöld busz program támogatásával került a helyi közlekedésbe a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 ezer tonnával csökkentette a város széndioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése és korszerű felszereltsége pedig az utasok és a sofőrök visszajelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, írja a Hajdú Press. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
4: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
3: Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában, megújulhat az ikonikus Apolló tömb. A Piac utcai épület helyén egy csaknem 25 milliárd forintos fejlesztés részeként prémium lakó ingatlan épülhet. A Di Apolló névre keresztelt beruházás keretében 109 lakást alakítanak ki. A fejlesztő közlése szerint megőrzik és felújítják a műemléki védettségű homlokzatot, miközben a belső udvarban nagy, fásított zöld területet is kialakítanak. A projekt nevét az egykor itt működő legendás Apolló mozi ihlette, amely 1912-től fogadta a nézőket, írja a Hajdú Press. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő fátyol és gomoly felhők, több helyen kialakulhatnak kisebb záporok, néhol akár egy-egy zivatar is lehet. Élénk erős marad a nyugati, észak-nyugati szél, a legmelegebb órákban 30 fok körül értékeket mérhetünk itt Hajdú-Biharban. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, továbbra is előfordulhatnak gyenge záporok. A friss hajnalt követően élénk nyugatias szél mellett 30 fok körül tetőzik majd a csúcshőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok. Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Feri, Eszti. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestsin BBB. Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
7: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után, pontosan 10 perccel, hello, bello. Igen, hát ezek után
8: sokan még gyászolnak. Igen. Gyászolnak, mert elvesztettek valamit, ami soha nem volt az övék.
7: Igen, ezek után a konténert, a nyertest is keresétek meg, hogy sikerült a nyeremint kielvezni, írja valaki.
8: Gyerekek... Nem nyitotta ki azóta állítólag. Megkapta, és azóta sem nyitotta ki a konténert. Igen.
7: Ezen higgyétek el, mi is egy kicsit mindig meglepődünk, de ugyanakkor örülünk, hogy eljutottak mi, ennek ellenére, hogy mindenfajta dolgot állítottak ők, hogy miért nem tudnak elmenni nagy szervezéssel, Anna segítségével, szervező munkájával kapcsolatban. Kiküldtük őket, és szinte felerőltettük őket a repülőre, hogy már pedig menjenek. De ez minket is mindig meglep, hogy amikor van egy bostoni út, amihez nyilván kell útlevél, és kell minimális pénz, és itthon kell adni a gyereket, valaki meglepődik, hogy megnyeri, kiderül, hogy van három gyereke, nincs útlevele, és egyébként azt hitte, hogy tévét nyert, és nem bostoni útat. Ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni. A dolgot azért mutattuk meg, mert happy end lett, elmentek, jól érezték magukat, nagyon hálásak voltak, nagyon nagy melója volt itt ennek sok embernek, hogy ők elmenjenek, de így alakult. Tehát, hogy egyszerűen több ezer jelentkezőből nem mindig tudod megválaszolni, hogy ki nyer, ki veszít, nem tudjuk lekászni. Ingolni.
8: Azt kérdezik, hogy Júli ebben az egy hétben merre volt nyaralni?
7: Igen. De itt pont ezt mondtam.
8: Magyarország a... esetleg Portugália.
7: Eszternek, Ferinek, hogy azért ez még 15 év rádiózás, de engem is meglep, hogy emberek úgy jelentkeznek játékra, elvéve másoktól a lehetőséget, hogy se útlevele, három gyereke
8: nem
7: van.
8: Nem ez történt, Balázs, nem ez
7: nem
8: történt.
7: Nem tud elmenni, és egyébként meg, szóval, na mindegy, de elment is happy end.
8: Szerencse forgandó, erre mondják.
7: Igen, de nem őket bántom, csak a jelenséget próbálom ábrázolni, azért ez meglepő, na, ja, hogy bostoni út, ja, nem tévé, azt hittem, hogy külföld.
9: Hát mert volt tévénk is öt, na, ne lovagolj már ezen.
8: Nehéz téged komolyan venni, úgyhogy kilátszik a melbimbót.
7: Így kell hagyni a gyereket, hogy Amerika az nem Magyarország. Ja, hogy nem tudjuk vinni őket. Ja, nem, újszülött. Ah, de gyerekek, akkor mit csinálok ebben a játékban? Nem tudom, azért elmegyek. Jó, megyek, hova? Hát azért, azért volt benne
10: Volt benne, de azért volt, mert gondolj bele, hogy van egy olyan házaspár, akik életükben egyetlen egyszer voltak Görögországban.
7: De ez azért egyet a világon, semmi
10: ők
7: baj.
10: Ők azért nem
7: semmi
10: csináltattak útlevelet, mert csórók, és nincsen rá arra pénzük, hogy utazzanak.
7: De ez semmi baj.
8: Váltsuk őket, így van, csórók!
7: Nem ez a lényeg, csak itt meg van egy játék, ami arról szól, hogy Bostonba lehet elmenni.
10: De és arra olyan kicsi az esély, tudod?
7: Nem, ők elmondták, hogy nem tudták, hogy ez egy bostoni út, és engem ez lett meg.
8: Ők kellett, hogy elmenjenek ide. Persze.
10: Tudták ők egyébként, hogy ők igazából tévére hajtottak, nem is gondolták, hogy ekkora szerencsérheti őket, de mondtam, hogy ne akarjátok azt az érzést megtapasztalni, hogy adott nektek egy ekkora lehetőséget a Jóisten, és ott ültök majd 30 év múlva kéz a kézbe a párod, és azt mondott, hogy ha elmentünk volna Bostonba.
7: Igen,
10: mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon rohadt érzés, és mondom, hidd el, ha elutaztok, meg fog fordulni, mondom, az életetekbe ez a dolog, és úgy hidd el, már a holland utat szervezik, kérlek szépen. Tehát annyira tetszett nekik Hollandia, hogy most szépen mozgósítják a kis plusz pénzeiket,
9: jó,
10: és gyerekkel mennek. Hát ez az.
8: Azokat
9: és megjelent a másik oldal, inkább az a furcsa, hogy nem adtatok költőpénzt.
8: Én elmondanám, én akartam adni költőpénzt, én már írtam is mindenkinek, hogy adjunk neki költőpénzt, hagyjuk is ezt annyiban. Viszont szeretném elmondani, hogy ennek a jelenségnek van amúgy másik megfelelője is, amikor négy lány elmegy bulizni, abból három kapatos, mert kell neki egy kandú azonnal, és az negyediket elviszik, aki csak inni akar egy gin tonikot. Melyik fog hazamenni egy nagyon durva, kigyúrt svéd faszival?
7: A negyedik.
8: És ez azért van, mert ez a törvény, hogy csak az kaphatja meg, aki nem akarja igazán. Ez van.
7: Igen.
8: Ez van.
7: Mert tényleg így van.
9: Mit ne akarjak, várja.
7: Eladták a tévét, azt mondja valaki. Igen, jó. Melós volt, de kijutottak, az a lényeg. Helyesen voltak, aranyosak voltak, kijutottak a gyerekek, csak mondom, engem azért egy-két dolog így mindig meg. Még mindig meg tud lepni. Egy-két nyertesünk, egy-két történés itt a rádióban, de tök jó. Úgyhogy ugye itt, ha valaki nem hallotta volna az első fél órát, csak mondom, hogy itt a bostoni utunk nyertesét hívtuk, aki a Hisense játékkal végül is megnyerte a főnyereményt, és elment ugye Bostonba, és megnézett egy francia-norvég meccset a pasiával, férjével, ketten mentek, és ez volt ugye a Hisense játékunk főnyereménye.
10: Dolog ez. Elmész Amerikába.
7: Nagyon nagy, gyerekek, ez egy óriási dolog.
8: Mint amikor elvittél minket a Maldívra, amire ugye soha nem lett volna bátorságunk, vagy pénzünk, vagy a kettő együtt, és akkor elmentünk mindannyian, és aztán utána mi lett? Nézd meg, a csórok már most mennek megint Maldív
7: szigetekre. Konkrétan külön gépeket indítanak miattatok. Azóta érted, mert a második lakhelyetek volt. Reggel már jövök be a Zsűl Máit. Maldívos képeket nézek, hát, hogy hova repültél, októberbe repülsz. Hát érted, kinyitottam a szelencét.
8: Így van.
9: Megmutattad nekik a jót.
7: Annyi rosszon túl azért van élet még más. Is.
8: Nem azért megyünk, azért nézzük, hogy ott lehetne nyitni egy bódét esetleg. De hogy szerintem ez ugyanilyen, hogy ők nem mertek volna maguktól soha utazni, és most lehet, hogy egy óriási nagy izé lesz belőlük.
7: Tök jó, menjenek.
10: Persze. Ezért mondtam, hogy meg kell fordítani a sorsot, mindenképpen el kell menni. Van, ezt odaadta nektek a sors, akkor ezzel élni kell, mert okolni fogjátok magatokat.
7: Így van, de én sem azt mondom, hogy bűn, ha valakinek nincs pénze. Én sem azt mondom, hogy valakinek nincs útlevele, az baj. Engem az lep meg, hogy egy bostoni útra jelentkezel, és nem tudod, hogy el tudsz menni Bostonba. Érted? Tehát ez lep meg igazából. Ennyi.
8: Kicsabó, most leírtad a triggerpontot. Képzeljétek el, ha már utazás. Átmentem újra rakamazon.
9: Ó, és a gumis? A gumis?
8: Láttam a rakamazi gumis, zárva volt.
10: Prémium kandúr.
8: Zárva volt a rakamazi gumis, de tudtam, hogy a felhívtam, hogy kinyitott volna.
7: Ő a gumisod, aki anyáddal gumit cseréltél, és prémium kandúr volt.
8: Aki anyámon gumit cserélt.
7: Igen.
8: Így is van. Szóval, hogy azért itt vannak még egzotikus helyek az országban. Ne felejtsétek el, ha mentek nyaralni, ugorjatok be a rakamazi gumishoz.
7: Nem kell mindig Bostonra menni.
8: Nem kell mindig, ugyanolyan jó. Sőt.
7: Na gyerekek, mi pedig megyünk tovább, és vendégünk van, mert hogy egy nagy dolog történt vele, és hát ennek szeretnénk egy kicsit teret adni. Ugye őt nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és 30 év után vendégünk ugye visszatért Nigériába, hogy meglátogassa a családját. Gyerekek, már a történet önmagában zseniális, hogy meglepi az édesapját visszatértő Nigériába. 30 év után, ugye titokban történt volna az érkezés, aztán ez nem sikerült, és 2 hónapot töltött kint Nigériában a családjával. Az egész történet teljesen lehetetlen, ahogy ő megérkezett ide Magyarországra valamikor a 90-es években, amilyen karriert ő befutott, és most 30 év után ő visszament a család látogatására Nigériába, és 2 hónapot töltött kint, hétfőn érkezett vissza. Nem is tudtam, hogy ilyen sokat volt kint. És meghívtuk, hogy meséljen nekünk arról, hogy milyen volt kint, milyen az ország, milyen volt újra a családot látni, mert hogy ő valamikor az ELTE jogi karának ösztöndíjasaként érkezett Magyarországra, de elragadta a popszakma.
9: Az el. És hát ugye 2 hónapot volt kint, azon gondolkodtunk, hogy telefonon hívjuk föl, de képzétek el, hogy az egyébként se éles magyar nyelvtudása mit romlott a 2 hónap alatt, úgyhogy élőben van.
7: Igen, úgyhogy élőben itt van. Szia Pákó! Jó reggel! Szia Pákó!
11: De jó, újra látni titeket. Hazatértem Nigériából.
7: Hazatértél, és itt olvassuk, hogy mennyi minden történt veled. Figyelj, ez egy kulturális utazás volt, egy család egyesítő utazás 30 év után. Ugye kerek 30 éve nem voltál otthon.
11: Hát nem is 30 év után, hanem 34 év után.
7: 34
11: év után.
9: Elévült?
11: Igen, elszámoltam alaposan.
8: Hány éves vagy, Pákó? Kezdjük már ezzel, mert nagyon fiatalnak nézel.
7: Most hány éves vagy? Most
11: jelenleg én 76-ban születtem.
7: 76, akkor 50 éves vagy. Figyelj ide, tök őszintén válaszolod meg nekem ezt a kérdést. Mi volt az oka, hogy eddig nem mentél? Elévült, bűncselekmény, nem vehettél, kitiltottak, most halt meg, aki téged elküldött. Mi történt, hogy te 30 évig nem mentél haza?
11: Hát az történt, hogy a félelem volt bennem, hogy a minden azon megyek, és megbetegszek, tudod. Mert
7: nigériai betegségektől féltél.
11: Igen. A szúnyogok, tudod. A malária, tudod.
7: Malária.
11: Nehogy megkapom malária, és soha többé nem fog meggyógyulni. És a féltem, hogy már idegenek éreztem magamat, azt, hogy a családomtól már nem oda tartozok, tudod? Igen, és pont azért nem is mentem haza, mert féltem, hogy...
7: A betegségektől, a maláriától.
11: A maláriától, idegenek érzem magam, érted, tudod? A családomban, és így eltelik rengeteg év, egyre jobban féltem.
7: És akkor most mi változott, vagy akkor most minek a hatására indultál el?
11: Ez a hatása jutottam rá, hogy a édesapám már 85 éves, és annyit imádkozom, hogy Istenek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
7: Ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
11: Igen, és meghullegettem, megpuszulom.
7: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísérték?
11: Nem, egyedül.
7: Tök egyedül mentél?
11: Tök egyedül utaztam Nigériába.
7: Azért egy frankfurti átszállásra megváltam.
11: Magányosan, táskával, tudom, így tímele magammal. És amikor megkezdtem Nigériába, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
7: Kint a repülőtéren?
11: Kint a repülőtéren.
8: Hány testvéred van?
11: Mi 6-an vagyunk, de már már bóvik a család, már ott vannak a gyerekek, már elmentek a féhez, már mentek, tudod. És a mindenek ott vártak a
7: reptéren. Ne csináld, vártak a reptéren.
11: Igen, vártak, igen. És mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt, legalább 30. És a táska, passport, és a minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
7: Valami nem változik.
11: A kijárat kapuj.
7: Levettek egy kicsit.
11: Ami soha nem tapasztaltam Európából repülőtéren, és mindenkinek pénzt adok, hogy tovább megyek a állomásról.
7: Ott még azért működik a korrupció. Igen, rendben.
8: Azt mondják, ez az e-fotón is, hogy mondok.
11: Igen, szokásos Nigériában, hát ilyenek a repülőtéren. Hát
7: és milyen érzés volt őket meglátni?
11: És amikor kijöttem, és akkor annyit hallottam, hogy a Fekete Pákó, hogy Fekete Pákó, ez ki a nevem.
7: És ki volt?
11: Apukád? Nem, a családtagom.
7: A család kiabált, hogy Fekete Pákó.
11: Igen, a nővérem, a húgom, annak a gyerekei, tudod, és akkor mindenki ott voltak, tudod. Fekete Pákó, átra néztem, mondja, azt a minden, te vagy az Lola, te vagy az Kofó, én vagyok Fekete Pákó.
7: Nem, viszont.
11: És akkor nem is igaz, nem lesz szólították, hanem azt, hogy Fekete Pákó, érted, tudod, Nigériában, erre nem számítottam, engem is megleptek.
7: És apukád is ott volt? Ki jött a reptéről is?
11: Nem, apukám nem tud jönni, már 85 éves, már alibi menni.
9: Meg ő nem ő.
11: Nem tudják oda vinni repülőtére, mert ahol lakik, messze van a repülőtér. És beszálltuk az autóba, azt hiszem, ilyen este 11-kor érkeztem Nigériába, de nem egyből mentem apámhoz, mert annyira lefáradtam, tudom, hát magánosan utaztam, vándorok össze-vissza a világon.
7: Akkor szállodáztál kicsit, pihentél egyet, és utána találkoztál apukáddal.
11: Persze, mert leszálltam a Párizsba, és a Párizsba úra kellett fosszára másik gépre, amit elvisz a Nigériába, és a Párizsba ott kellett maradnom legalább 5 órá, hogy átszállok a másik gépre.
7: Jó, hát ez van egy nemzetközi nagy átszállással, van ilyen.
11: Fárasztom,
7: Na milyen volt apukáddal találkozni? Meséld el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
11: Másnap fölkedtem, és elmentem apukámhoz, elvitt engem a öcsém, Kosuva, és apám már ázába, az elkére, figyelt rám. Valaki
7: elszólta magát,
11: hogy a Fekete Pákó megérkezett.
7: Meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta magát.
11: Valaki elszólt maga a családon belül.
7: Apukád lekínált az erkélyen.
11: Az erkélyen, amikor megérkeztem, és akkor így kukuskát. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat, és megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
7: Hát 35 év után. Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
11: Igen, és ez követően a apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok Lapita Oludája. Én vagyok a Fekete Pákó. Azt mondta, megvizsgál engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
7: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a partnerod az anyagyegyet.
8: És meg kell nézni neki, és ki tudja, ki jött vissza Nigériából.
7: Ezt nem hiszem el. Figyelj, és megnézte a partner az anyagyegyet.
11: Igen, és azt mondtam, fiam, tessék, gyere velem, menj szobába, csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
8: De egy részben túlra, nem? Ahogy
7: teljesen szírelít. Figyelj, én ezért szeretem.
11: Nincs mi szégyenem, és édesapám.
7: És ott volt az anyajegy.
11: És ott volt.
8: Rácsapott egy nagyot, aztán...
7: De a fater mekkora forma? Oké, ülök neked, de azért csekkoljuk, hogy tényleg te vagy. Hát várjál, hát ha most vagy ugye 50...
8: Ki tudja, idén hány pákó jött már haza?
7: Akkor ő 15 évesen látott utoljára. Hát ha 35 éve nem voltál otthon, ha 50 vagy, akkor 15 évesen találkoztál utoljára a fateroddal.
11: De, igazából ez így történik, igen, nagyon-nagyon régen. Akkor még nagyon fiatal volt, katona volt, olyan tanított a iskolába is, és a újra látni most, amikor azzal mentem, teljesen megdöbbentem, hogy a apa is mennyit öregedett, tudod.
8: De videón nem szoktatok beszélni? Videócseten nem beszéltetek?
7: FaceTime, telefon, videón, nem? Beszéltünk,
11: csak azt nem látom rajta, mert mindig mosolyogott, tudom. Mindig mosolyogott, mint a tele van energiával, de az teljesen más, amikor azon mész, és találkozz édesapádat személyesen, és megnézel alaposan, hogy milyen energia van benne, milyen állapotában van, és akkor jöttem rá, hogy apa már nem tud annyira úgy mozogni, ahogy a kéne, tudod. És akkor ilyenkor oda kell figyelni a lépéseire.
8: Elszomorodtál azért egy kicsit.
11: Persze, hogy ne.
7: De az öregnek azért még jó a szeme, írja valaki, azért egy fekete testen egy barna anya ilyet megtalálni. A szeme még jó.
8: Sasszem
7: azért még kiszűrte. Ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora város ez? Vagy ez hogy kell elképzelni?
11: Én a Lagosból szálltam le. A Lagos olyan város, olyan népessége van a Lagosban, Nigéria, az volt a régen a fúváros, a Nigériában a Lagos, és a Lagos annyira ének a Lagosban, majdnem 30 millió. Csak egy város, ahol többen ének, mint az egész Magyarországon népesség. És így ide nekem, hogy a Lagosban, ahol apám nem messze lakik Lagostól, hogy olyan hangos emberek, pénzek küzdenek minden nap, nincs áramellátás, nincsen vízellátás, gondoljatok bele, és nekem oda kell figyelni, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem a Európa, a magyar gyomrom van, és a...
7: magyar gyomrom van. Fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzések, mert neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájában, ezért inkább szállodában lakik.
8: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
11: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történik velem, akkor hogy legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolom, mert annyira hiányzik.
12: Elkapott
11: a hasmenés, és akkor arra kértem, hogy mindig kélek, amikor legközelebb fosztok nekem, ne tegyétek bele a kajába, ez inigira erős paprika, mert ez nem bírja a gyomrom, és attól fosok, hogy megy sehol.
7: Volt egy kedvenc kaja gyerekkorban? Tehát ugyanúgy, ahogy mit tudom én, itt is megvan a gyerekek kedvenc kaja, neked volt ott kint Nigériában kedvenc ételed? Gyerekkorodban, amit szerettél?
11: Há, persze,
7: mi volt egy kedvenc kaja?
11: Hát a kedvenc kajám, amikor a gyerekkorban az volt, hogy a pandédiám akra egusszíve. Tudod, a pandédiám, ez ilyen pandédiám, ez olyan, mint a buszodára, tudod, amikor megfolytuk a forró vizet a gázon, és ráontuk a buszodára.
8: Tudod,
11: Ez olyan finom.
7: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodába,
11: A szúnyogok miatt szállodában kéne laknom, és a szállodában hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam egy közlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a közlekedésre, és így értek nekem, hogy amikor Szarában voltam, és édesapám is elmondta, meg ócsim is elmondta, most jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
7: Aha, ez a emberrablás,
11: és a cserébe kéne legalább 50 millió negyre, ami rengeteg.
8: Balázs kifizette volna.
9: Egy ember, aki ellopna.
7: Nem voltál beszélve. Nem voltál beszélve. De mindjárt mutatjuk még az élménybeszámolót, mindjárt csak bennünkkel. 8:30 pontosan 1 perc, de mindjárt hallgatunk még nigériai történeteket. Itt vagyunk rögtön a hírek után.
6: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
14: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
15: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
2: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
16: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Átadták a városi kitüntetéseket Derecskén, már készülnek a következő tanévre. A képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. Demeter Dia vagyok. Átadták a városi kitüntetéseket Derecskén. A Városhete programsorozat részeként rendezett ünnepi képviselőtestületi ülésen ismerték el a település kiemelkedő diákjait és a városért dolgozó szakembereket. Derecske városáért díjat kapott Törő Nóra Klára és Markovics Sándor a helyi néptánc életért végzett munkájukért, míg Zelkány József díjat Simon Vezendi Márta vehette át a kimagasló pedagógiai tevékenységért, számolt be róla a HAON. Bár a nyári szünet még javában tart, az iskolákban már a következő tanévre készülnek. A Debreceni Tankerületi Központ közlése szerint a tanév végén mintegy 1108-os búcsúzott az általános iskoláktól, míg Debrecen középiskoláiban több mint 6300 diák tett érettségi vizsgát. Az intézményekben ezekben a hetekben már értékelik a lezárult tanévet, és megkezdődött a szeptemberi előkészület is. A tankerületi iskolákban ősszel mintegy 1250 első osztályos kezdi meg a tanulmányait, írja a De Hír. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiunkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Sírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják.

0: Puci Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Vagyunk, 3-9 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Időjárásunk, Ferenc?
2: Gyűnnek.
1: Gyűnnek, jó.
2: Gyűnnek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Szerelvénybolt úr is vissza. Visszatéreget hozzánk, kicsi eső, és aztán napról napra gyűlik majd újra a fejünk felé a hőkupola. Mi pedig ugye Pákóval beszélgettünk, mert hogy egészen érdekes a történet, megható, és tényleg nagyon durva, hogy 35 év után látogatott ő vissza Nigériába. Találkozott újra a családjával, találkozott újra az apukájával. Egy teljesen más kultúra, ami ismerős lehet neki, ahol ő született, és ott él 15 évet. Tehát 35 év alatt az ember az élettől elszokik, és én kérdeztem Pákót itt a szünetben, hogy miért nem vitt magával stábot, vagy valakit, aki ezt leforgatta volna, és lett belőle volna egy reality, és azt mondta Pákó, hogy ő se tudta, hogy mi vár rá ott Nigériában, és ezért nem akarta, hogy menjen vele bármi, mert hogy 35 év után hazamenni Nigériába, az nem tudod, hogy mi vár rád. Nem tudod, hogy mi van ott.
2: Így van, abszolút nem tudom, mi vár rám, mert sok ilyen éveke, ilyen idő, hogy egyszerűen nem tudom, hogy hazamegyek-e, hát érted, például apám is azt mondta, hogy én vagyok az igazi.
1: Nagy valami. Igen, ugye?
4: Meg most képzeld, apád nem, mit szólt volna a stábhoz.
1: Igen, apád még egy stábhoz is meglett. Igen, ugye Pákó elmesélte, hogy az apukája megvizsgálta, és anyajegyeket keresett, született születésének pillanatában, ilyen, hát ilyen ikonikus anyajegyeket valójában.
5: Nigériában rengeteg az unokázós csaló, és emiatt volt ez, hogy
1: igen.
5: Tudják, hogy kinek higgyenek a szemüknek, hogy minek?
2: Így van, emberrablás is van.
1: Igen. És ugye ott hagytuk abba, hogy a szállodában laktál, mert hogy féltél a fertőzésektől, malária, szúnyog, fertőzések, és az emberrablástól. Tehát, hogy ennyire rossz ugye a közbiztonság, emberrablás, fényes nappal este elrabolják az embereket, vagy turistákat, vagy mi történik?
2: Úgy történik azt, hogy felfigyelnek valakire, és akkor meglátnak, hogy van pénze, vagy meglátnak azt, hogy nem ítélnek az emberek.
5: De akkor nem vagy veszélyben.
2: Egyből felismernek, egyből kiszom
1: a téged. Na jó, de téged azért ott, te ott nem lógsz ki a tömegből, tehát azért ott sok fekete ember között, te is fekete. Vagy most oda menne egy turista, mondjuk Eszter, első nap elrabolnak
5: valószínűleg. Engem, figyelj, a reptérről nem jutnék. Engem elfogasznának.
1: Azonnal elrabolnák.
5: Ugyanannak körbe, mint egy kicsit megrágott banán.
1: Na, te nem voltál ott veszélyben, nem? Hát azért ott te helyi vagy tulajdonképpen.
2: Én azt nem mondhatnám így, mert a otózkodás is.
4: Divatos európai fiú.
1: Tehát te megérkezel oda egy Nike-ba.
2: A járásod. Ami nem megszokott a itteni emberek, hogy
1: és azonnal kiszúrnak.
2: Furán sétál.
5: De miért nem siet? Vagy miért? Miért összedik a lábakat?
1: Túlságosan lassan megy.
5: Milyen a helyi járás? Hogy járnak a helyiek?
2: Papusa. Papusa, ott
4: nagyon... Amíg feltél ott volna nagyon... egy papucsot, és akkor megvagy.
2: Nem akar papucsot járkálni.
1: És azt mondtad, hogy szünetben, hogy 30 ezer forintot keresnek nagyjából? Tehát, azért dolgoznak egy hónapot, 30 ezer forintnyi pénz, az, amit megkeresnek.
2: Így van, abszolút. Meg is kérdeztem, hogy a öcsém, hogy mennyit keres, hogy amiben tudok neki segíteni, és a öcsém az ilyen sofor, ilyen gazdag kínai a cégnek a sofórja, és akkor kérdeztem tőle, mennyit keres, és azt mondta nekem, hogy 100 000 naira. És akkor kiváltam ezt a 100 000 naira a forintra, ez ilyen kb. Ilyen 18 ezer forint.
1: Ne csinál, tehát kínainak dolgozik sofőrként, sokat dolgozik, jó állásban van, az ott szerintem egy jó állás, nem, hogy valaki sofőr, és 18 ezer forintnak megfelelő összeget keres.
2: Igen, de úgy, hogy van családja, van 3 gyereke, feleség, háza, van amire pénz lehet rákot tenni otthon, és azt a biztosítja a családjának a biztonságos. És ez a pénz soha nem elég, érted, tudod? És akkor gondoltam, hogy ez mi? Érted, tudod? Drága bácsám, hát figyelj, Nigéria

0: Ziyen, az kormány nem ad pénzt, érted, hogy emberek kúznak minden nap a piacon, megláttam egy öreg asszony a út szélén, vagy éppen árukodik valamit, vagy mit tudom én, és akkor csak megsanálom, érted, tudom, megsanálom, ránézem, ez a szívem szakad, érted, tudom, hogy a 40 fokban ott ül egy kedves öreg fekete asszony, és árul, és nincsen bevó, érted, tudom, és akkor azon gondolom, miből fog én, érted, tudom, mert ami itt tartózkodom mellette, nem látom valaki, aki eljön hozzá, és megvesz bármit.
1: Persze.
0: Érted, tudom.
2: Megvettél mindent tőle? Rendes voltál?
0: Mindent tőle.
2: Nem vetted meg?
3: Adtál neki? Segítetted egy kicsit?
0: Ezt nem szabad Nigériában.
3: Nem
0: ezt
3: szabad?
0: Nem szabad, mert a kint vagy a városba, és kiveszel a pénzt a seberbe, és azt mondja...
2: Akkor megint
0: megint elrabolnak.
4: Engem ma már elraboltak, hagyjatok végén.
3: Nem feltétlenül desztináció. Nem, hogy úgy érzed, hogy azért jó.
4: 20 ezer forint a havi kereset, és 50 milliót kérnek, ha elrabolnak. Egy kicsit nagy az árés, nem érzitek ezt?
3: Hát ezek 20 ezer ott, de nem a helyét rabolják el, európait, vagy kínait, vagy angolt, vagy amerikait, vagy európait, aki viszont lehet, hogy ki tudja fizetni.
0: A tartózkodásom alatt Nigériában sok minden hallottam elrabolásról, fejtették a internetre. Elroboltak a gyerekek iskolából, elroboltak a tanárok iskolából, elroboltak a politikusok.
4: Iskolából?
0: Nem. Hát a házából, a lakásából elrabolják.
4: Csak a születet így tartják, mert tudod, hogy de rabolnak a
0: szemszület. Igen, és a csomó ember elrabolják, és egyébként kérnek a pénz. És azért történt meg Nigériában, mert nincs pénz. A szegénység miatt. És kitaláltak ezeket a rossz fiúk, amiben a kormány nem tudott velük mi kezdeni. Mert
3: hát valószínűleg olyan maffia van meg,
0: olyan
3: persze,
0: van benne,
3: annyit keresnek ezzel.
0: Ezt szerintem szabadna engednek, hogy ez továbbra végrehajtják ezt a borzalmas dolgot, amit csinálnak a pénz, és elébe kérnek az ember rablásért. És este 7 óra után nem szabad kint tartózkodni.
3: Este 7 után nem lehet képzelni.
0: Abszolút, főleg amikor leszállt a hét, az éj, amikor már sötét van.
3: És te sem mentél ki, nem is mentél ki?
0: Hát egyedül, hát azt sem tudom, hogy mereken, mert annyit veletem a húba. Igen, abszolút, mert nekem meg kellett tanulnom a közlekedést, és hogyan tudom apámhoz menni, hogyan tudom apámtól visszamenni a szállodába, ahol lakom. Ezt képtelenség megtanulnom, mert mindig kell, hogy legyen mellettem egy kísérő.
3: Aki segíten.
0: Nehogy eltévedjek, nehogy a más buszról szálltam fel, és még ott vannak ezt a vízhelyzet pillanatok, amikor nem a buszról szálltad be, hanem a taxira. Érted, amikor az vízhelyzet. Ezért, amikor taxiba...
3: Veszélyes a taxi?
0: Hát veszélyes a taxi. Mert azt is megtörténik az emberrablás, amikor a stoppol egy taxi, és láttak, hogy a taxiban 3 vagy 4 ember ülnek benne, tudod.
2: És még te is beszállsz?
0: És te is beszállsz, és te tudod.
3: És azonnal elrabolnak.
0: És akkor mielőtt a beszállsz, aki bent ül, azt mondta, hogy engedj ki először, te szállj be, csak a beszáll mellét. Akkor te már közepén vagy, érted, tudod? És onnantól kezdve...
3: Te már nem mész sehova.
0: Te már nem mész sehova.
4: Ezért vagy sem biztonságban.
3: Csak te ülnél hátul egyedül.
0: A security. A biztonság. És erdőben visznek. Erdőben.
3: Jó. Hogy lett ebből 2 hónap? Mert ugye 10 napra mentél. De hogy 2 hónapot maradtál?
0: Igen. Igazából 10 napra mentem el, és amikor megérkeztem, és láttam, milyen jó érzem magamat a család. És arra kértek engem a családom, édesapám, meg úgysem, hogy a Batuska...
3: Hogy maradjál még egy kicsit.
0: Megosszabbítottam a tartózkodásom Nigériába, hogy akkor tovább maradjak én, hogy a családom ezt a orrom, amit adnak nekem ezt az emlék, ezt az együtt élés, ezt az együtt kajáni, ezt ölelés, együtt beszélgetés, ezt a mindenféle dolgot.
3: Hogy ebből hosszabb legyen.
0: Idézzünk. Igen.
3: Közben nézzük a fotókat. Igen. Apukát egyébként tök jól tartja magát. Ott van az egész család, ugye ott van a testvéreid.
0: Belevállom, édesapám van.
3: 85 évesen az öreg tökre rendben van.
2: Na milyen ajándékokat vittél nekik Magyarországról?
0: Mielőtt utaztam azt már beszéltük arra, hogy veletek is, hogy vigyem neki a Turó Rudi. Vigyem neki a
2: pizzalámi.
0: Igen, a Rakóczi szalámi is vittem.
3: De vittél szalámit?
0: Vittem szalámit, igen, de majdnem elromlott, mert olyan meleg van odafele utat, és rengeteg vállalkozás, bent tartogattam a nagy táskába, amit betettem a gépbe, nem a
4: kézipogyás.
3: Kérdezik, hogy Dobrev Klára plakátot vittél.
0: És nagyon-nagyon örültek neki a magyar erős paprikával, de nem ebufózták, hanem ott
2: enni. Meg még erősebb,
0: mi? Mert hozzá van szokva, és nekem is azt adták nekem, csak megtatták ezt a magyar erős paprika. Hát, hogy igazi a magyar ungarikum, mert megtartsák a emlékbe. De ez teljesen jó, mindenféle welcome ételek, vatakrám, fogadtatás nagyon szépen volt a családomtól, és a koszottam nekik, és a Miri megkérdezem tőlük, hogy mibe tartozok, kell bárkinek pénz, vagy adjak ajándék, vagy bármi, vagy mit tudom. Mert megcsináltam őket, hogy annyi kevés pénzt keresnek, és semmi nem elég nekik. Hát abszolút. Ez az élet, amit ott van Nigériában, ez
3: te nekem, vagy az egyetlen...
0: nekem is megviselt. Azon gondolkodtam Nigériában, Balázs, hogy a
2: megveszed az országot.
3: Te vagy az egyetlen, aki elmentél külföldre? Tehát a család mindenki ott maradt, mindenki ott él. Te vagy az egyszem gyermek, aki elindult így világot látni, és megérkeztél Magyarországra. A többiek ott vannak? Mindenki ott maradt?
0: Nem. Én mielőtt ide érkeztem Magyarországra, már itt volt a nővérem.
3: Ja, már itt volt a nővére.
0: A nővérem, aki éppen jelenleg a Kanadában van. Itt tanult, ő is osztódiasként jött ide. Csak itt találkoztam vele, amikor ide jöttem. Nem voltam egy adó, amikor ide jöttem.
3: Értem, tehát a nővére jött ide valamikor a 90-es években, és akkor te ide jöttél hozzá. Igen, ő elment Kanadába, te meg itt maradtál.
4: Tehát ott képzelni, hogy nővére mit szólt hozzá, hogy ez mit művelt itt? A Kanadában dolgozom, tisztségviselő vagyok, mit van az összönpák, hogy nem lesz semmi baj. Mi baj lehet abban, ha ő is utána jött?
3: Megérkezett az ösztöndíja, majd a Budapest TV-n elkezdett Adidadidit énekelni. Hova kanyarodott? Felléptél a családnak? Vagy volt közös éneklés? Vagy zenélgettetek?
0: Volt. Énekeltük az udvárból a ocsémel, meg a húgommal, meg a gyerekekkel. Énekeltük a Akalamago. Akalamago, jej, padunjeu.
3: Ezt énekelted apukának?
0: Jej, padunjeu. Amad, jej, padunjeu. Jej,
2: padunjeu.
0: Akalamago.
3: Aztán minden is.
0: És imádják ezt a dal is tőlem, ezt a fantádiáló. Fantádia.
3: Jó, Fákos, hallottuk. Mondjad.
4: Fákos, a nigériai nyelvet ezt most hogyan képviseled? Tehát, hogy észrevették, hogy megváltozott a dialektusod azóta, hogy itt élsz Magyarországon?
0: Hát persze, ez egy egyértelmű, mert én többet értem Magyarországon, mint a saját otthon, ahol születtem.
3: Mi van ott? Yoruba vagy mi az?
0: Yoruba, ugye? Igen. Amikor otthon voltam, és ők is beszélnek egymással, én is alapos odafigyelek, ahogy beszélek, és vannak olyan szót, amit ők használják, ami abszolút nem értettem, tudod. Csak megkérdem tőlük, hogy ezt a szó, amit elmondtál, ez megismételni.
3: De akkor te jobban beszélsz már magyarul, mint yoruba nyelven?
0: Igen.
2: Ez még nem.
3: Egy srác Nigériából, aki eljön 15 évesen, megtanul magyarul, és jobban beszél magyarul, mint a saját.
4: Jó, de milyen nyelven gondolkozol?
0: Magyarul
3: gondolkozol.
0: És a történet olyan esetekben, amikor éppen beszélek velük otthon Nigériában, yoruba nyelven, és nem tudom befejezni, hanem teszem bele a magyar nyelven. És akkor csak beszélek, és utána csak beletettem magyar nyelven.
4: Nem jó, csak
0: néztek rám, hogy ez milyen nyelven beszélek. Úgyhogy utána elnézést kértem tudom, hogy ne haragudjátok. most jöttem haza látogatni, mert mindig csak az agyam, az magyarul gondolkozik.
3: Az egész történet tök lehetetlen, ha belegondolom. Teljesen lehetetlen, hogy egy srác 15 évesen eljön, itt él Magyarországon, visszamegy, mint 35 év után, és jobban beszéli már a magyar nyelvet, mint a saját anyanyelvét, és találkozik az apukájával.
0: Ez így van.
3: Miben maradtatok? Hogy váltatok el? Mész még? Vagy ők jönnek? Vagy megbeszéltetek valamit, ami az elválásnál? Miben maradtatok?
0: Hát úgy váltunk el, hogy megírtam egy édesapámnak, hogy én áttöltem egy fal, amit előttem van, ami miatt eddig nem mentem el, tudod, a szúnyogi, meg a malária, meg a betegség miatt, és megírtam az apámnak, hogy innentől a szakad az ég, én a többször az a fogom jönni hozzá.
3: Mész apa. Többet. Aha.
0: Igen, édesapám. Igen. Így váltok, csak ölelése, a sírása, a puszigatása, és a apám ráminél, és azt mondta nekem, hogy a visszaválok, fiam. Mondja, ez így lesz, édesapám.
3: De cukja.
0: Igen, és mondtam neki, hogy annyit kívánom neked azt, hogy éljen 120 évig, mert én többször visszajavok.
3: Akarsz még menni? Édesem. Na jól van, Pák. Vagy az egész történet egyébként teljesen szürreális, közben meg tök megható. Igen. Ugye rengeteg fotót látunk közben itt a családról, úgyhogy nagyon, nagyon helyes ez a történet. Milyen jó reality-t lehetett ebből volna csinálni, nem? Bizony. Mondjuk nyilván Nigériában a forgatási körülmények azért nem feltétlenül jók.
4: Mindenki voltak volna.
3: Helyes magyar stábot elmondták volna.
4: Erre voltak. Operatőr, erre voltak. De ez már három fia erre voltak.
3: De ezért szeretjük.
0: Hát a fejlek nem is sétálok a utcán. Igen. Egy, hogy mondjam.
3: És akkor nincsenek nagyon fejlek. Fodi, mindenki.
0: Fodi fejlek, akivel én találkoztam.
2: Azt elrabolták.
0: Nem. Odafigyelem magukra. Se a Lágaszba, se a Szangolta, a apám lakik. Se, amikor átmentem Abudzsába, a Nigér fóváros, oda is utaztam, hogy megnézem a fóváros. Érted, mert soha nem voltam ott. És akkor rengeteg fejlek találkoztam Abudzsába, ez a fóváros. Rengeteg üzlet voltak ott, mint tudom, Aruház, Supermarket, minden. És a fehérek, tudjátok, mit csinálnak? Nem sétálnak a utcán. Ezt odafigyeltem. Mindig a kocsiba ülnek, és a Supermarket előtt szállnak ki, be a Supermarketbe, a Supermarketból,
3: vissza a kocsiba.
0: Aha. És mennek. Nincs az, hogy sétálnak a utcán.
3: Ha meg az, hogy hivatalos taxiba ül, tudod, a szálloda hívja a taxit, a hivatalos taxi, az elvisz oda, megvár, beülsz és mész. Tehát, hogy...
4: Nagyon nehéz, nem arra gondolom, ez alatt a beszélgetés alatt, hogy mit szólnának hozzám? Hogy reagálna rám az a nemzet?
3: Én elmondom neked, nem mennének el. Ha azt mondják, hogy hozzá nem nyúlunk, nem tudjuk ki, nem tudjuk honnan jött, őt nem raboljuk el.
4: Ez túl szép, hogy igaz legyen.
3: Az egész törzsnek elég lenne, hazavisszük, mindenkinek elég lenne, nem nyúlunk hozzá. Veszélyes. Veszélyes.
4: Átkos.
0: Szabadon engedd.
3: Pákó, nagyon körült, köszönjük, hogy itt voltál. Teljesen lehetetlen ez az egész történet. Mi nagyon szeretjük, vigyázz magadra. Örülünk, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy elmesélted a sztorit.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm a legívást, és köszönöm a Balázsik Rádió egynek a...
3: Azt írja valaki, ez egy Eddie Murphy film is lehetne.
0: Is köszönöm.
3: Vigyázz magadra, Pákó. Köszönjük szépen, jövünk mindjárt 3 perc.
0: Báoni!
3: 3 perc múlva, 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsik, hamarosan folytatódik.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

24 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt,

0: Pöstjén Balázs eddigi legnagyobb partiját. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
5: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
4: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
5: Tökéletes!
4: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátékban.

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Márciusban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Új fogorvosokat avattak Debrecenben, egymást érték a szabadtéri tüzek. Várják a jelöléseket a Gundel Károly díjra. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 90 új fogorvos doktor végzett a Debreceni Egyetemen. A fogorvostudományi kar diplomaosztóján 44 magyar és 46 külföldi hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepséget a Debreceni Egyetem főépületének díszudvarán rendezték meg, ahol kari és hallgatói önkormányzati kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepi beszédekben elhangzott, a fogorvosi hivatás egyszerre igényel magas szintű szakmai tudást, precizitást és emberséget. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia új lehetőségeket nyit a fogászatban, ezért a friss diplomások egy gyorsan fejlődő szakmában kezdhetik meg pályafutásukat, közölte az egyetem sajtóosztálya. Egymást érték a szabadtéri tüzek Hajdú-Biharban. A hétvégén több helyszínen is a tűzoltók beavatkozására volt szükség. A lángok összesen több hektárnyi területet pusztítottak el. Biharugrán 200 lucerna bála égett, Hajdúnánáson és Körösszegapáti közelében 3-3 hektáron csaptak fel a lángok. Mezősason pedig 1 hektárnyi nádas és száraz növényzet égett le. A katasztrófa védelem ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egész területén továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben és a száraz időjárás miatt fokozottan ügyeljenek a tűz megelőzésre, foglalta össze a HAON. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
4: Mint egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
3: A napsütést ma többször zavarják meg növekvő fátyol és gomoly felhők, több helyen kialakulhatnak kisebb záporok, néhol akár egy-egy zivatar is lehet. Élénk erős marad a nyugati, észak-nyugati szél, a legmelegebb órákban 30 fok körüli értékeket mérhetünk itt Hajdú-Biharban. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, továbbra is előfordulhatnak gyenge záporok. A friss hajnalt követően élénk nyugatias szél mellett 30 fok körül tetőzik majd a csúcshőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel, ezzel a zenével vallat.
2: Ezzel is.
1: Tényleg. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Itt van Eszter, itt van Feri. Újra egyesültünk így a pihenésünk után. Ki kettő hét, ki egy hét. És
3: Kinek mit intézett a kormánya.
1: Így is van. Úgyhogy itt vagyunk. Egyelőre hőkupolának nyoma sincs. Kellemes 28-30 fok, pici szelek, jó idők. És hétvégétől melegedünk majd újra vissza. Úgyhogy szombattól. Szombattól támad a kánikula.
4: Tesek? Volt ilyen kánikula élményetek Svájcban? Nem volt meleg.
1: Hát ott fönn, de nem, de az első két nap az...
3: Az első két napban volt 40 fokban motorozás, nem volt jó.
1: De Ausztria nagyon meleg volt, Németország nagyon forró volt, aztán amikor elkezdtünk emelkedni, az krassz volt az első két nap, majdnem három.
3: Na de hát micsodákat fűröttünk, hát hova vittelek? Hát a Bódenitó partján.
1: Hát a Bódenitó partján úgy be volt borohadva, hogy ha hallott, ha halak húzkáltak benne, ezt mindenki medencézett, én akkor átmedencéztünk. Elmentük a Bódenitó partjára, hogy úszunk egyet a tóba. Beszették a jegyet, bementük a strandra, ember nem volt a tóba. Oda sétáltunk a tó szélére, és valahogy volt egy kicsit az úgy berohadt. De nem szóltak a strand bejáratnál, hogy uraim, csak akkor vegyenek jegyet, ha medencébe akarnak fürdeni 12 éves visítozó, csúszdázó gyerekek mellett.
3: 5 eurókat beszedték, tessék bejjebb menni, nyugodtan a
4: csodatosba. Volt medence, legalább hát ez
3: volt
4: egy
3: strand, medó.
1: Aminek a vége tudod a tó, de maga ott van a strand. És lesétáltunk a tóhoz, aha, jó, hát nem véletlen nincs a vízbe senki. Valami történt, vagy szárad, vagy halpusztulás, vagy valami, full beroldás, úgyhogy 12 éves taknyosorú a medencébe pisilő gyerekek között ült négy felnőtt, és furán méregett a gyerekeket, a szülők meg minket.
3: Csináltuk mi is.
1: A szülők meg minket méregettek, hogy mit akarunk csinálni a 12 éves gyerekek között. Furák voltunk. Úgyhogy nem volt jó illatú az a tó, te. Pedig nagyon, mint a Balaton, nagyon, de ők is küzdenek. Is. Ők is küzdenek.
3: Messzire
1: akkor.
3: Gyönyörű volt, de lementünk a partjára. A két Balázsom az előre ment föl, és egyszer csak látom, hogy jönnek ki. Én mondom, mi van, már megfürdöttetek? Ebbe bele nem megyünk.
1: Ebbe nem fürdesz.
4: De az ingyen hal se tetszett nektek?
1: Hát gondoltuk nem. Rá, hogy kifogjuk.
4: Abból, hát csak rá kell kis grillre dobni, ezt egész.
1: Velencei tó szindrómás a tó. Valami lehetett, de rutinosak voltak, ők sem mentek be, úgyhogy egyből kiszúrtuk, hogy itt valamit tudnak, amit nekünk nem. De a strandos az egy szót nem szólt erről. Úgy beszedte, belépőt, menjenek, tessék fürdeni. Ja, hogy nem lehet. Ó, hát az már nem érdekes.
4: Hát ebben benne volt az egész élmény. A szagok és az ízek és a mindenek harmónia. Láttátok azt a témát, hogy mit dobott ki a víz magából?
1: Itthon?
4: Nem, hát a Ferenc, tudod, azt a golyósat.
3: A golyós, hát ez a golyós az övé.
1: Ja, a golyós az az enyém lenne, én hoznám a golyót, mert senki nem tudja, mi ez a golyó.
4: A golyós téma, mert pont erre a vízre jutott eszembe nekem, hogy elfelejtettük ezt
3: nekem
4: beszélni.
3: Nekem dejavűn van ezzel a hírrel kapcsolatosan.
4: Devazé?
3: Ez egyszer dejavű. Már volt. Dejavűn.
1: Volt már, most újra megjöttek. Újra megjöttek.
3: Hogy valami parton ilyen golyókat találtak.
1: És akkor se tudták, hogy mi az. Most ez újra megtörtént. Csak azért nem vágtam nagyon bele, mert hogy közben egy kis, hát eltett egy hét a foci világbajnokságon, és van egy futball szakértőnk.
4: Jaj, bocsáss,
1: semmi baj. És ugye megkértük, hogy hát igen, berenéztük a gömbbe egy picit, megkértük, hogy készüljön föl nekünk meccsekből, hírekből, futballból, mert hogy egyébként kiderült az előző megszólására, hogy ugye Denisről van szó, ért a focihoz, nézi, és tényleg tisztában van a hírekkel, mi meg teljesen hülyék vagyunk a focihoz. De hogy ilyen nagyon. És most azért voltak jó meccsek, történt egy csomó minden a világbajnokságon.
4: Hogy csoki hétfőt tartunk?
1: Csoki hétfőt tartunk egy kicsit Páko után, hívjuk a másik csokit. Hogy meséljen nekünk itt, azért nagy meccsek voltak, nagy drámák, nagy kiesések. Csoki hétfő,
4: ez
1: jó. A reggeli után egy kis csoki hétfő. Úgyhogy Deniszt gondoltuk, hogy felhívjuk, hogy meséljen nekünk egy picit. Mi a helyzet a világbajnokságon? Úgyhogy a gömbjeidet megtartom, de behozom majd holnap.
4: Jó. Majd belenézzünk holnap a gömbbe.
1: Trollfoci is nincs, kérdezi valaki.
3: Egy igazi profit hívhatunk.
1: Egy igazi profit hívjunk a trollfocisok. Minden, amit nem akarsz tudni a fociról, itt vannak a trollfocisok. Na, viszont Denis megérkezett közben. Jó reggel, csáó!
5: Jó reggel.
2: reggelt, gyerekek. Figyeljetek, már szakértőként nem kellene, hogy többet hívjatok? Hát a nyitó meccs után beszéltünk.
4: Szabadságon voltunk, Denis, legyen szíved,
1: jó? Elugrottunk egy 16 nap Szabira közben.
2: Igen, azt látom, hogy kapuzárásiba 60 évesen James Bond filmek ikonikus helyszínén motorozgattok, de hát itt közben lemegy a VB.
1: Hülyén álltam ott, mondom, figyeljetek, ez a ti James Bondotok a Sean Connery. Nekem más volt, más generáció vagyunk, de azt mondták, az ott egy ikonikus helyszín, meg kell nézni azt a házat. Hát én megnéztem.
2: Igen, te Daniel Craigbe vagy te még, igen.
1: Én Daniel Craigbe vagyok, igen. Ők még izé Timothy Daltonban vannak. Igen, a 60-as
2: években. Sean Connery 62-ből.
1: Na mi a helyzet? Mi van a focival, mi van az a brazilokkal, mi van a VB? Mesélj.
2: Nagyon komoly történések. Németország, Japán, Kanada, Elefántcsontpart, Horvátország kiesett. Szerda, a múlt hét szerda, hát az egy nagyon szomorú nap volt, mert itt Anglia megverte Kongót. Ezt nem is tudtam meggyászolni, mert Belgium meg kiejtette Szenegát. Hullottak az afrikaiak, gyerekek, aznap az gyakorlatilag.
1: Ezt egy kicsit személyes értésnek vetted.
4: Egy érzelmi mélyrepülés.
1: Igen. És tegnap meg ugye Brazília, hát azért az is nagy dolog. Most már nem tudom hányadik VB-jük, úgyhogy nem, hogy nem nyernek, hanem hogy tulajdonképpen elődöntőbe se jutnak.
2: Hát de ez a halland, meg ez az importált lazac, hát ez úgy tűnik megteszi hatását, mert hát egy kegyetlen a csávó. Már a góllövő már 7. góllal van, ő is ott top 3-ban, hát óriásit mentek. Néztétek azt?
4: Azt már tudjuk, hogy mitől ilyen frizurája halannak? Tehát, hogy mitől ilyen sűrű és fényes?
3: Hallolaj.
2: Hát ezt nem tudom, ezt nem tudom, ez sajnos ebben nem nagyon van tapasztalatom.
1: Megnézzük valami videót, hogy mit eszik. És valami nyers tejet, sztéket,
3: lazacot
1: horror mennyiségben, tehát brutál kajákattól.
4: Kávét, nagyon sok kávét iszik.
2: Erős lehet a gyomor, igen, azt ott bent tartja, bírja.
1: Igen.
4: De mit tudnál csinálni egy ilyen másfél literes nyers tejjel, amit ő megiszik reggelire, hogy mit történne ezt a teljesítményen?
2: Hát szerintem ugyanazt, amit ti, hát egy 2,5 óráig ott ülnék szerintem a röcsim.
1: Mit szóltak a brazilok?
2: Hát én azon nagyon kilettem. Kilettem, de hát azt mondják, hogy ez már nem az a brazil válogatott, akik voltak, és ugye mindenki még hozzájuk kapcsolja itt a brazil futball teljesítményt, de hát nem úgy csillogtak, mint a nagy Ronaldo, Roberto Carlos éra. Nem?
1: Te vagy a szakértő, te meséljél. Mi csak ülünk és hallgatjuk, egy darab meccset nem láttunk. Ma fogadtunk Ferivel egy portugál spanyolra.
3: Mit mond, mester, mit mond?
2: Hát én szerintem, hát a spanyol, igen, ez most a jelen meg a jövő, ugye a nagy Ronaldo, meg itt a Lamine Yamal. Hát gyerekek, annyira kiszámíthatatlanok ezek a meccsek, hogy itt minden mixel megy. De akkor talán egy spanyolt megtennék, egy 2-1-re.
1: Ugye, hogy a spanyolok esélyesebbek, én is felraktam rá egy nagyobbat a portugálokra, de én is azt gondolom, hogy a spanyolok esélyesebbek.
3: Jó, ha mi így is bukom, akkor viszont jössz egy 20-asra, haver.
2: Jó, hát azt már úgyis jövök 30-szer, úgyhogy akkor azt hozzáteszem, majd ezt kiegészítjük.
1: Neked egyébként van kedves csapatod, Denis? Hát akinek drukkolsz, vagy akit szeretsz?
2: Volt Zöldfoki szigetek, és elestek, pedig ez a VB meccse volt, de tényleg ez az iszonyat. Tehát az a meccs, az nagyon durva, és amikor még beszéltünk, akkor 6 millió követője volt Mozinjának, most már 20 millió követő, gyerekek.
1: 20 millió követője van, és ugye Feri mondta ezt a szorít, hogy visszaerült egy csomó modellt, meg manökkent. Tehát a csávó most mindenkit levar, akit ér.
2: Igen,
3: kihasználja. Azt nem tudom, neki nincs családja?
2: Hát nem tudom.
3: Vagy hogy így nem érdekli.
4: Hát most nem fontos ez most.
2: Hát most lesz.
3: Jó, hogy ez a zöldfoki szigeteknek a nagy karrierje, azért gyerekek, az 3 döntetlen, 1 győzelem volt.
2: Na, de hát oké, na de először egyik nagyon vitte a szív, a lélek őket, úgyhogy ez zseniális volt.
1: Igen, most ránéztem az oldalára, 27.
2: Ja, hát azóta, akkor mire vagyok, na, igen,
1: 27 millió.
2: Még 7 milliót akkor összesedett.
4: Most emlékeztetve a hallgatókat, most már ők is bekövették.
1: Igen, 27 millió egy csávó, akit 50 ezeren követtek, érted? Mikor megérkezett a VB-re.
2: És most ő gyakorlatilag a legnagyobb követővel rendelkező kapus, tehát a világon nincs még egy kapus, akit ennyien követtek.
1: Úgyhogy én nem is tudom, portugál másodosztály, vagy nem tudom, honnan szedték őt össze a Zöldfoki szigetekre, de valahol ő védett Európában, de hogy valami elképesztően gyatra
2: csapata. De most elvileg az Inter Milán most lehet le fogja igazolni, ilyen pletykák vannak.
3: Nem áll 40 hol éves csávó már, hol?
2: Ja. Hát de hogy fog? Hát milyen teljesítmény?
1: Jó, milyen meccsek várnak még ránk, vagy mi van még?
2: Még egyet ki kell emelni, gyerekek, a francia Paraguay, azt mondják, az katasztrófa, az volt a legaljasabb meccs, tehát szegényeket szétgyepálták, rúgták, és azon gondolkoztam, hogy a 43 fokba játszottak, nem tudom, ti mit csináltatok 43 fokba.
4: Feküdtem egyszer 43 fokot, de az a dőlésszöge volt.
2: Igen, a Balázs, gondolom, te szétlégkondizott budai elit edzőterembe, azt nyomta 3-12-t, rávertél egy aranykivitejére, turmixot, meg beültél a sekszelőztetős mercibe, addig azért elmondanám, ezek itt Philadelphiában 43 fokba szétrúgták egymást.
1: De és milyen inkorrekten játszottak a paraguayiak egyébként? Rúgtak, csíptek, martak, haraptak, minden volt.
2: Minden. De kevés volt gyerekek. És Anglia pedig Mexikó, éjjel kiejtette Mexikót, az is egy 3-2-es volt. Hát én nagyon frissbe vagyok itt.
1: De és te felkelsz, tehát te éjszaka egyébként felébredsz, ébresztőórát állítasz, felkelsz.
2: Nem, ezt most visszanéztem reggel, ezt most Stréberbe visszanéztem reggel, ezt itt az összefoglalót, az utolsó meccset. De a Brazil-Norvégot azt néztem.
4: Józan voltál?
2: Igen?
4: Józan voltál?
2: Teljesen.
1: Igen. Annyit tesznek helyre, de részt, hogy nagyon jó szakértő minden, de hogy az Inter Milán az Inter Miami, de hogy egyébként minden rendben van.
2: Igen, az lesz, így van.
1: Jó, csak szólunk, hogy imádunk, mint szakértő, de hogy az Inter
2: csak
1: Miami.
2: Csak azért, hogy figyeltetek, azért dobtam minden ezt a világot, mennyire vagyok részem.
1: Imádlak. Inter Miamihoz megy. De ez nem a Beckham csapata?
2: Van még itt egy érdekes... Kinek?
1: Ez nem a Beckham csapata? Nem ott játszik a Messi az Inter Miami-nál?
2: De, abszolút. És most oda akarják vinni a Mourinhót, és oda akarják vinni elvileg.
3: Hát úgy megszerették egymást most Messivel. Nagy puszikodás volt a végén.
2: Hát ez nagyon nagy dolog, egy másodosztályveri srácnak a világ legnagyobb focistájától egy ilyen elismerést kapta, hogy büszke lehet rá a népe. Azért az gyerekek, azért az nagy dolog. Na. Nem?
1: Igen, mikor lefújták a meccset, ugye Messi oda ment, és azt mondta, hogy nagyon megfogta több Messi lövést, megfogott, és mondta, hogy nagyon jól védesz, és hogy nagyon, nagyon megdicsérgette a kapust, és meccs cseréltek, elkérte a Messi mezét, és mondta, hogy igen, majd a folyosó lent ott odaadja neki, és akkor ott megtörtént a meccs csere.
2: Óriás, ez mekkora élmény, ez gyerekek, nagyon nagy dolgok ezek.
1: Igen.
2: Nézem még itt a híreket, volt egy olyan, hogy ugye az egyik amerikai játékost a Balogun megvan, nincs meg, mindegy.
3: Balogun?
2: Az a lényeg, hogy őt, Balogun.
1: Balogun?
2: Igen, és legyakott valakit, lerúgott valakit, és piros lapot kapott, és annyira jó játékos, hogy a Donald Trump az lobbizott a FIFA-nál, hogy ne tiltsák már el, mert automatikusan lett volna egy eltiltásos mérkőzés, és végül is a Trump lebeszélte.
4: Ez komoly.
2: Ja, úgyhogy milyen ritka az ország első embere megszállotta a focimániás lesz, nem? Hogy kilátott már ilyet.
1: Igen, ez nagyon ritkán történik meg kisebb közép-kelet-európai országokban, hogy igen, imádja a focit. És odaszólt a Trump.
2: Igen, és a csávot nem tiltották el, hanem akkor játszhatott, úgyhogy...
4: Ez komoly.
1: Azért milyen a sportdiplomácia, amin erős tud lenni, nem? Az amerikai Egyesült Államok elnöke telefonál egyet, és akkor hirtelen azt mondják, hogy jó, akkor nem tiltjuk el.
3: De és a többi csapat ilyenkor mit szól? Hogy ja, neki lehet, nekem meg nem.
2: Csak közben az öreg Trump meg elszúnyog át a meccsen, az megvan, nem? A csávot leült, az 5 perc múlva már aludt is, mutatták.
1: Én szerintem nekem fixénám, hogy őt valamivel szedálják, vagy gyógyszerezik. Tehát, hogy ez biztos, ő az MMA meccsiken, a UFC-n, amit a Fehérházban rendeztek, ott is elaludt. Ami azért...
2: Hát, vagy csak 88 éves, és itt az vagy ott, amely alszunk. Vagy mi is elszundítunk, nem délután.
4: Ez olyan, hogy a szervező az mindig addigra fárad, de mire kezdődik a rendezvény. Tehát, hogy ott serdepert éltették, intézte, pogácsák is ültek, minden. Nem, mindenki jól érzi, kicsit.
1: Ez nem a házi asszony, aki nem eszik, amit főzött, mert addigra jól lakott. Ő megcsinálta, megszervezte, és mire odaért addigra.
2: Fogy.
1: Igen. Ki a legjobb négy, aki döntőbe jut szerinted? Vagy ki játszol?
2: Franciaország lesz gyerekek szerintem, Argentína, Spanyolország és egy Angliát mondanék. Én most így ezt szakérteném így előre.
1: Aha, tehát ugye ez a lényeg.
3: Fölírtuk, számon kérjük.
2: Drága ez. A gólovő, ez az érdekes, mert azért Messi 7, Mbappé 7, Haaland 7, és ott van még a Kín is egy ötössel.
1: Én nem tudom, én ennek a Cristiano-nak én ma drukkolok. Egyrészt a gyerekem miatt is, mert a Noel óriási Cristiano fenn, hogy én annyira bírnám. Még az úgy valahogy, nyilván nem, én azt gondolom, hogy nem ők nyerik a világbajnokságot, meg ahhoz nem játszanak annyira jól, de hogy még egy kicsit látod az öreget, aki most már azért bevallott, hogy tényleg az utolsó, azért az szép lenne, hogy most még mondjuk a spanyolokon valahogy átverekednék magukat. Azért az megható lenne.
2: Hát gyerekek, reménykedni kell. Meglátjuk. Izgalmas a VB, de hát úgyse nézitek, úgyhogy...
4: Ha vége lesz a VB-nek, milyen sporteseményt fogsz követni, Denis?
2: Én most kosárlabdát nézek amúgy. Selejtezők vannak. Nem, azok most mennek Európa bajnoki selejtezők, vagy világban, nem is tudom. Na, mindegy,
3: hát tényleg nagyon rajongó vagy. Azt mondja, hogy Európa,
1: vagy egy világbajnok,
2: vagy egy Diós György. Ez a jó sportot szeretem.
3: Jó, viszont Dávid jelentkezett, hogy megvan-e még a kecó, mert ha engedsz egy 20%-ot, akkor átveszi.
2: Ja, igen?
3: Igen.
2: Na, akkor adok hozzá banánpálatot, mert csoki banánkrémlikört is, akkor itt jöjjön, várom.
1: De te árulod a kecót?
2: Igen, árulom.
1: Lejjebb kell menni, de ezt lejjebb kell menni.
2: lejjebb megyünk egy kicsikét. De hívjatok, ha kell egy nagyon-nagyon
4: penthouse, én mondanék, 11. kerület, Sasad, penthouse.
2: Jó, az a címet azért nem mondjuk, de igen.
1: Mondom a címet. 12 kaputelefon, 326 kulcs, 42 második kerület.
4: Nagyon jó kreatív energiák.
2: Összehaklíztam, na.
1: Na, és akkor megvan a Maglódi ház, amit annyira szerettél volna? Irány? Mondtad, hogy Maglódon kinéztél egy felújítandó félszuterént, hogy akkor ez összejött, Denis?
2: Na, igen, 20 éve erre készülök, igen, összejött, ja. Hát 85 évre felvettem hitelt, tudod, tehát, hogy itt első jó, meg vagyok, 110 leszek, mire kifizettem, meg vagyunk. Hát most mire váltsat még egyszer?
1: Hát persze, nem? Hát nem lehet azért egy garzomba megállni, ha tovább kell menni. Az embernek élni kell az álmait.
2: Így.
1: Na jól van. Oké, figyelj, akkor gyűjtsd nekünk a híreket, jó? Nézzél sok meccset, és akkor te vagy a fülünk, a szemünk, jelentkezzél, mi is hívunk, ha a valami nagy dolog történik a szép értékünk, azt jegyzetelt föl.
2: 2030-ban gondolom, akkor jelentkezünk. Már 4 év múlva a VB-n.
1: Nem, most már vagyunk. Jó. Úgyhogy hívunk, jó?
2: Jó van, gyereket, puszi.
1: Vigyázz magadra. Köszi, Denis. Jó meccsézés. Ciao. Köszönjük szépen. Azért nézegeti ő. Hát többet, mint mi. Nem?
3: Hát lényegesen többet.
1: Nálunk, ha valaki megnéz két meccset, már
3: akkor
1: jöhet.
3: Akkor másszak ki.
1: Mert már nálunk többet látott. Tehát nálunk már többet látott.
4: Az már diplomás foci szakértőnek számít.
1: Jó, de most azért egy spanyol-portugált, csak megnézel, nem? Most ezt nyilván nem, de nem egy sörrel, egy rozéval nem ülsz lak, nem? Nincsen ilyen? Azért az egy jó foci.
3: Jó foci?
1: Ilyenek nem? Vagy ügyes. Most lenne egy francia-angol, vagy egy, mit tudom én, egy argentin-francia, ami 4 éve ugye a döntő volt. Azért azokra se ülsz le. Mert most egy kongó-zöldfokira én se, de ilyen negyed döntő, nyolcad döntő, azok azért már jó meccsek.
3: 9-kor már, belekezdeni, ez 2 óra, 11-kor van vége. Oh.
1: Igen, így vagy? Nem tudom, én azért azokra úgy le tudok telepedni.
4: Várom a meghívómat, a rendezvényem.
1: De ha nincs rendezvény, hát alszik.
3: Nincs rendezvénye, milyen rendezvény legyen?
4: Nem adhatod fel, Feri. Még van miért élned.
3: De nekem van miért érnem, de ez a foci, hát ezért nem.
4: Na jó.
1: Hát az éjjel 2-t megértem, de azért egy spanyol, portugál, azért az...
3: Na, meglátom, hát ha kitartok.
1: Ez este 9. Az gyógypedagógiás idő.
3: 9 majd csúszik, mert van ivószünet, meg meleg, meg a mit tudom én, micsoda, 11 évfél mire vége. Na, tudod mikor?
1: Igen. Kaptunk egy nagyon jó jellemzést, még erre az utolsó 20 perc, amit Denisszel csináltunk, vakvezet világtalat.
4: Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy a csoki hétfőn. Jövő héten meglátjuk, mit tudunk összehozni.
1: Színes hétfőn volt. Hát nem egy szújó írja valaki. Jó gyerekek, de nézi, szereti, és ez nekünk elég. 1 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Beszélhettek, mert nem indul el, úgyhogy...
3: Na, Gyulus, lefagyott.
4: Én elmentem a vásárba.
1: Na, most meg vagyunk. Még megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció...

0: Nektünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egy év állt forgalomba Hajdúszoboszló első e-autóbusza, elindultak az Erzsébet táborok, milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok, egy év állt forgalomba Hajdúszoboszló első elektromos autóbusza. Az Icarus 120 E-típusú jármű a zöld busz program támogatásával került a helyi közlekedésbe a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 ezer tonnával csökkentette a város szén-dioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése is, korszerű felszereltsége pedig az utasok és a sofőrök visszajelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, írja a Hajdú Press. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Milliárdos fejlesztés készül Debrecen belvárosában, megújulhat az ikonikus Apolló tömb. A Piac utcai épület helyén egy csaknem 25 milliárd forintos fejlesztés részeként prémium lakó ingatlan épülhet. A Di Apolló névre keresztelt beruházás keretében 109 lakást alakítanak ki. A fejlesztő közlése szerint megőrzik és felújítják a műemléki védettségű homlokzatot, miközben a belső udvarban nagy, fásított zöld területet is kialakítanak. A projekt nevét az egykori itt működő legendás Apolló mozi ihlette, amely 1912-től fogadta a nézőket, írja a Hajdú Press. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A napsütést ma többször zavarják meg növekvő fátyol és gomoly felhők, több helyen kialakulhatnak kisebb záporok, néhol akár egy-egy zivatar is lehet. Élénk erős marad a nyugati, észak-nyugati szél, a legmelegebb órákban 30 fok körül értékeket mérhetünk itt Hajdú-Biharban. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, továbbra is előfordulhatnak gyenge záporok. A friss hajnalt követően élénk nyugatias szél mellett 30 fok körül tetőzik majd a csúcshőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puci Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről volt szó. Magyar ChatGPT, vagy nyelvi modell?
2: Nyelvi.
1: Hát,

0: pillanatokat most újra megmutatjuk.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI. Tehát ez valamilyen kormányzatilag vagy államilag finanszírozott dolog.
2: Magyar nyelvű érvelő. Tud érvelni, ez egy gondolkodó, ugye nyelvi modell.
0: Aha.
2: Tehát valószínűleg nem lesz soha a ChatGPT-nek meg az összes nagy izének ellenfele, de egy nagyon-nagyon szép fejlesztés.
3: De ezt mondtad,
2: is magyar hogy... tudósoktól, és majd találjátok ki, hogy
3: magyar nyelvű érvelő?
2: Igen.
0: Hát magyar nyelvű, bár ez a neve, én vagyok. Már olyan a neve, mint a Bódognak, meg ilyen...
3: Én tudom. Gógyi.
0: Mert volt a Bódog, jó, ugye? Az volt a víziszörny.
2: Igen, az a vízes VB-nek volt azt hiszem a Bódog.
0: Na várjál, akkor mi lehet? És
2: nincs
0: valami hungarikum?
2: Így van.
3: Betyár?
0: Én is már milyet tudok elképzelni.
2: Vagy te pörtyű.
0: Igen, etelköz. Vereckei Ágó, etelka.
2: Árpád elődontkos. Nem álltok messze.
0: Huba.
3: De úgy, hogy legyen benne a ChatGPT is, nem?
2: Nem,
3: úgy kell.
2: Nem kell,
3: de akkor nincs benne, hogy ütöm én LGGPT.
0: Puli, Pumi, Puni. Puni!
2: Puni!
3: Puni!
0: Puni!
3: Puni!
0: Kifejlesztették a magyarok a ChatGPT-t, és akkor utána a Puni nevezetű magyar alkalmazott. Mert valami rövidítés.
3: Attila.
0: Hun.
2: Hun.
3: Attila.
0: Huna GP.
3: Amúgy de mert...
0: Huna GP.
3: Attila, mondd meg nekem, légy szíves. Azt nem tudom, viszont a Hortobágyon most 36 fokot mértek.
0: Az Attila jó, azt adom.
2: Nem rossz a pusztaság. Nem rossz a
0: pusztaság. Pusztaság.
2: Rövid, és ugye...
0: Rövid.
2: Állat.
3: Állat?
0: De miért van egy magyar állat, ami nagyon hungarikum?
2: Igen. Több is van ilyen.
3: Hát van több is, vannak ott a marhák. Igen, meg van. Hát meg vannak a juhok.
0: Akkor várjál, vannak kutyáink, van Racka.
3: Racka.
2: Meg vagy.
0: Racka. Jaj, ne.
2: Ez a neve.
0: Mert ugye a Racka, ne.
2: Hogy Racka.
0: Racka. Tehát csináltunk egy mesterséges intelligenciát.
2: Igen. Az a aminek... neve, hogy Racka. Hát mi lenne a neve?
3: Én nem szeretném magam nem magyarnak kérdezni, miközben használom.
2: Kaukázusi kefír. Hát mi lenne a neve? Racka.
0: Racka. Drága hallgatók, írjatok már ötleteket, hogy mit adtatok volna. Jó? Tehát nézzük meg akkor. Tehát a Racka helyett, ha lehet valami, ami kicsit mi vagyunk, ami kicsit magyar, ami kicsit modern, ami kicsit kifejezi az országunkat, ami kifejezi a 21. századot. Semmi bajom a Rackával. De.
3: Úgy sem, hogy milyen jó lett volna.
0: De azért mégis figyelj, jó, van.
3: Állj,
0: Racka, mondom, a magyar ChatGPT.
3: Mondom. Torockéj állj.
0: Torockéj állj.
3: Torockai.
0: Torockai, torockéj állj. Ne. De miért Racka? De most, de azért, miért nem beszélnek de... ilyenkor egy reklámügynökséggel, és modernizáljuk magunkat? És mi az, hogy Racka?
2: Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
0: Ja, hogy így?
2: Hogy egy nem jut eszedbe, de hülye vagy.
0: Először volt meg a Racka, és azt kitaláltak a rövidítés, vagy először volt meg a maga a szó, és azt kitalálták a Racka. Zseniális. Racka a magyar ChatGPT. Ja, Istenem, a idegráz.
3: De és ott napszemcsíje van a Rackának, mert ez egy menő Racka.
0: Tud-e azt a hortobágyi tájszólás, hogy hogy beszél? Nagyon kíváncsi.
3: Örülök, hogy ide penderedték, kis gazdám. Hát válaszoljak, hát kacifántos kérdésedre.
0: Jóféle megy pálinkával először, folytjuk rá ezt a nevédet, aztán megválaszolom kérdésedet, kis gazdám.
3: Ne gínyákoskodjál, barátom, rá mindig számíthatod.
0: Minek a hatására indultál el?
4: Édesapám már 85 éves. Annyit imádkozom, hogy Istennek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
0: Mert aha, tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85
4: igen,
0: éves.
4: Igen, és meghullegettem, megpuszulom.
0: Na várj, milyen volt a találkozó? Ki értél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért
4: téged? Nem, egyedül.
0: Tök egyedül mentél?
4: Tök egyedül utaztam mindig
0: Gíriában. Azért egy frankfurti átszállás nem megvált.
4: Igen, magányosan, táskával, tudom így, bele magammal. És amikor megkezdtem Nigériából, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
0: Kint a repülőtéren.
4: Kint a repülőtéren.
3: Hány testvéred van?
4: Haton vagyunk. Mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És táská, pászport, és minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
0: Hát valami nem változik.
4: A kijárat kapuig.
0: Levettek egy kicsit. Na és milyen érzés volt őket meglátni?
4: És amikor kijöttem, és akkor csak annyit hallottam, hogy a Fekete Pákó, Fekete Pákó, ez kiabál a nevem. A családtagom.
0: A család kiabál, hogy Fekete
4: igen,
0: Pákó.
4: Igen, a öcsém, a húgom.
0: Milyen volt apukáddal találkozni? Mesélj el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
4: Másnap fölkedtem, és elmentem az apukámhoz, elvitt engem a öcsém, Kosuva, és apám már az ázába, az elkére figyelt rám. Valaki már

0: Már elszóltam magát.
1: Elszóltam magát, hogy a fekete pálka megékezett.
0: Ja, tulajdonképpen meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, igen, de igen. Valaki elszólt magát.
1: Valaki elszólt magát a családon belül.
0: Apukád lekínált az erkélyen.
1: És úgy kiáll az erkélyen, amikor megékeztem, és akkor így kukuskád, tudod, kukuskád. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, apa, te vagy az. Olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, imádjak a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is
0: sírtam. Hát 35 év után. Hát 35 év után. Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
1: Igen. És ez követően, és apám azt kérdezi, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok Lapita Uludája. Én vagyok a fekete pálka. Azt mondta, megvége engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
0: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyag.
2: És meg kell nézni neki, és ki tudja kívek vissza a Nigériából.
0: Ezt nem hiszem el. Figyelj, és megnézte a pater az anyag egyedet a fenekedet.
1: Igen, és azt mondta, fiam, tessék, gyere velem, menj szobába. Csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
2: Egy részben túlra, nem?
0: Ahogy teljesen szírelít. Figyelj, én ezért hát, szeretem.
1: Nincs mi szégyenem, és édesapám.
0: És ott volt az anyajegy.
1: És ott volt.
0: De az öregnek azért még jó a szeme írja valaki, azért egy fekete testen egy barna anyajegyet megtalálni. Lassú az öreg, a szeme még jó. Sasszem azért még kiszűrte.
1: És akkor...
0: Ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora város ez? Vagy ez hogy kell elképzelni?
1: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos az volt a régen a főváros. Annyi ének a Lagosba, majdnem 30 millió. Ahol apám nem messze lakik a Lagostól. Emberek pénzét küzdenek minden nap. Nincs áramellátás, nincsen vízellátás. Gondoljatok bele. És nekem oda kell figyelni, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem a európai, a magyar gyomrom van, és a...
0: magyar gyomrom van. A fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzésektől, mert neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájában, ezért inkább szállodában lakik.
2: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
1: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történni velem, akkor hogy legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolom.
0: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodában, mentél a családhoz
1: igen,
0: vissza
1: igen,
0: a szállodában.
1: A szúnyog miatt, a szállodában, nagyon-nagyon szép a szálloda, ovál, amit választottam magamnak, és így utaztam a hely, olyan egy közlekedéssel apámhoz. Gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a közlekedéssel, és ígyétek nekem, hogy amikor szállodában voltam, és édesapám is elmondta, meg ocsim is mondtam, hogy jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
0: Aha, ez a emberrablás.
1: És a cserébe kéne legalább 50 millió naira. Aha. Ami rengeteg.
2: Balázs fizette volna.
3: Egy ember, aki ellopna.
4: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na, itt vagyunk, és hát a naphallgatóját már nincs idő felhívni, de megmutatjuk, hogy mit nyer, jó?
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Jó kis nyeremény.
2: Jó, hallottam egy hétvége Balázsra?
0: Jó kis nyeremény. Nyer a naphallgatója. Úgyhogy ezt odaadjuk akkor neki, majd valakit még itt gyorsan kiválasztunk. Gyerekek, holnap?
3: Benézünk, jön
0: majd
3: mindenki.
0: Majd jó kis edzés, holnap érkezik mindenki. Mi van, mi a táncrend?
2: Én jövök 3 napon keresztül egyfolytában.
0: Ne csinálj!
2: Hétfőket szerda.
0: Ne csinálj!
2: Ha csak el nem rabolnak. Mint pakot.
0: A Nigériába elmész. Igen. Akkor jövünk holnap, vigyázom mindenki magára. Szép hétfőt nektek, puszi, sziasztok! Ciao.
4: Na,

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

bemutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal.

0: augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy rétjén DJ Oti alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
6: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba. És mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák. Pihe puha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünk. Kik? Tedd, mint gondolnád.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.9.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és jó hírem van, mert a hétfőt jó hírekkel kell kezdeni. Lesz nálam játék DJ Odi páros belépőért. Ha, Wonderful Life jön.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. És ki az, aki szokott és szeret is a tus alatt énekelni? Én is. Még akkor is, ha nincs hangom. És Reid Alton is, na neki van. Ebben például különbözünk, és abban is, hogy ő nem csak énekelget a tus alatt, hanem nagyon sokszor itt jönnek neki az ötletek, itt írja a dalait. Ez az egyik aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger Reid Altontól, a Blood Running a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: nagy foci VB hírek a Rysup Chips támogatásával.
1: A nyolcaddöntő legnagyobb meglepetését Norvégia szolgáltatta, amely 2-1-re legyőzte az ötszörös világbajnok Brazíliát, és történelme egyik legnagyobb sikerével bejutott a legjobb nyolc közé. A mérkőzés őse Haaland volt, ő szerezte mindkét norvég gólt, előbb fejjel, utána pedig egy gyors ellenakció végén is betalált. A norvégok kapusa Nolland is több bravúrt bemutatott, az első félidőben még büntetőt is hárított, ami kulcsfontosságúnak bizonyult. Brazília ugyan a labdabirtoklásban fölényesen futballozott, de támadásai sokszor ötlettelenek voltak, és csak a hosszabbításban Neymar 11-es góljával tudott szépíteni. Az este másik mérkőzése Mexikó és Anglia között zajlott, és rendkívül fordulatos mérkőzést hozott, amelyet az angol válogatott 3-2-re nyert meg. A találkozó kezdését egy órával el kellett halasztani a Mexikóváros térségét érintő heves zivatarok és villámveszély miatt. A mérkőzés ennek ellenére kiváló hangulatban zajlott, a hazai közönség előtt szereplő mexikóiak kétszer is felzárkóztak, a végére viszont Anglia őrizte meg jobban a higgadtságát és megszerezte a győzelmet jelentő találatot, így folytathatja világbajnoki szereplését. A két győztes csapat szombaton találkozik majd egymással, akkor tehát egy Norvégia-Anglia meccsre készülhetünk.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rysup Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

Élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regal.

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben, 24 darab vásárlása esetén darabja, most csak bruttó 259 forint, július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat, fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb szafari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy nyugaton, felhős, keleten, még inkább napos idő, de mindenhol ilyen 24-27 fokos kellemes nyár, ami van.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Viszont nem felejtettem el valamit? Említettem, hogy lesz az a DJ Oti játék, amire 10-ként kell telefonálni, de még nem most, majd szólok. Most Dua Lipa jön, ez a Dance the

0: Több baleset is van sajnos, amiről a hallgatóink írtak. Két kamion ütközött az M43-as autópályán Makó térségében az M5-ös felé vezető oldalon. A 42-es kilométernél a külső sávot lezárták, az M7-esen pedig Letenye felé Kápolnástét térségében történt baleset a 40-es kilométernél. Vezesse mindenki óvatosan!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz Hálózat.

0: A Butterflies előtt viszont mutatom, hogy milyen bulival készül DJ Oti, amire a következő órában páros belépőt lehet tőle nyerni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelj

0: Esztin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Tedd, mint gondolnád.
4: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosa gyógyszerészét.
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
8: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

boom boom boy. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 11 óra után, hello mindenkinek, kitartást a munkában, a mikrofonnál Király Tamás. Hozom most Taylor Swiftet, aki a hétvégén ugye megcsinálta az év esküvőjét, fél mehetett, lezárták, óriási buli volt a Taylor Swift, viszont valaki megcsinálja az év buliát Magyarországon, akit úgy hívnak, hogy DJ Oti. Annyit elárulok, hogy ebben az órában tudti, hogy lesz játék, amivel páros belépőt lehet nyerni a bulira. Most viszont Taylor Swift és az Opel Eye-t, ahogy ígértem itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem volt túl bölcs, hogy ma rollerre jöttem, legalábbis abból a szempontból nem, hogy délutára a fővárosba is megérkezhet az a csapadék, ami most még inkább a délnyugati meg az északnyugati ország részben van, viszont a jó hír, hogy a hét többi részében újra napsütés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
0: Az igazi mai slágerek között pedig az a Miley Cyrus a folytatásban, aki egy bő hónappal ezelőtt csillagot kapott Hollywoodban a Walk of Fame-en. Ez meg a nagy kedvenc tőle, a Flowers. Itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a számunk 0620 311 111.
1: Jaj, játékra szeretnék jelenni.
0: Még nincs játék, de lesz DJ Oti páros belépőért.
1: És mikor?
0: Figyelj, jó a kérdés, mit szólsz, ha elindítjuk most? A szlogent tudod?
1: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy.
0: Így van, ezt kell majd mondani, és hanyadikként kell telefonálni?
1: 10-én.
0: Így van, akkor indulhat a játék?
1: Igen.
0: Akkor mondd, hogy induljon a játék.
1: Induljon a játék.
0: Hát akkor elindult! A 10. telefonálót várom a rádió eszlogennel, és adom a DJ Oti páros belépőt, akár neked is, köszi, hogy csörögtél. Szia!
1: Szia!
0: Közben pedig Lo és a Get Lucky is bekészítve, mindjárt indítom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a buli, amire már nincs jegy a piacon, nem lehet venni, csak tőlünk lehet szerezni. DJ Oti páros belépő, most a 10. telefonálónak. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Mi a játékot szeretnék jelentkezni?
0: Szia, hogy hívnak?
1: Noémi vagyok.
0: Noémi, képzeld, te vagy a 10.
1: Juhú, úristen!
0: Az út felét megtettük, de van még előttünk egy nagyon egyszerű akadály. Mi a rádió eszlogán?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ott leszel a buli!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrékre.
1: Ez az, úristen! Jaj, de jó!
0: Azon nagyon a bulin, ami teltházas, nincs rá jegy, csak így lehet bejutni, és ott leszel.
1: Úristen, remeg még a kezem is.
0: De jó, jó vagy! Tudod-e, hogy kit viszel el, kit lepsz meg?
1: Igen, persze, a legjobb barátnőmet fogom elvinni magammal.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat!
1: Köszönöm, legyen szép napod!
0: Neked is, szia!
1: Köszi, szia!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében dolgoznak, a belső sávot lezárták a 120-as és a 128-as kilométer között. Nagyjából 3 kilométer a torlódás, vezesse mindenki óvatosan és türelmesen.
1: A közlekedési hírek támogatója a Bosch Car Service hálózat.
0: Avicii-vel folytatom már is itt a rádió 1-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázsjal.

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Na figyelj, az előző készlet, rá, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
11: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
14: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17.000 belföldi szállás bomba jó áron.
12: Ugrunk egy bombát?
14: Szállás.hu.
15: Úgyis te.
16: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
18: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
17: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
18: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerme.

Hello, hajdúsági hallgatók! Kellemes hétfő délutánt kívánok! Remélem, sikerült visszarázódni a hétköznapok a munka világába, hát annak, akinek kellett visszarázódnia. Aki itt nyaral nálunk a hajdúságban, és eddig is nyaralt, és ezután is nyaral, neki nincs ilyen gondja. Váj Zsolt vagyok, ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi ma is láger megy, és akár itt él valaki, akár itt nyaral, ez a Daily Mix, és jövünk is még ebben az órában Mike Smith-szel, Wiz Khalifával, Carly Rae Jepsennel, Sam Feltel, Farukóval, Terry Swimsel, Lady Gagával, Eva Maxel, de itt van Bibi Rexa is, na meg a Faithless. Egy régi új dal van, No Religion. Kimondottan jól sikerült szerintem ez a felvétel, nem véletlen, hogy egyre jobb helyeken szerepel a Rádió 1 Top 50-en, most épp a negyedik. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi ma is láger megy, és folytatódik a Daily Mix.

0: Nem sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en. Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Ocean Drive, Duke Dumont megúhatatlan dala volt itt velünk a hétfői Daily Mixben. Ez a hajdúsági rádió egyel, csak igazi mai sláger megy. Remélem, jól telik a nap, mi azon vagyunk, hogy ez így legyen. Jó munkát, ha dolgoznak, jó pihenést, ha itt nyaralnak a hajdúságban, jó étvágyat, hogyha éppen ebédelnek. Mondom, milyen idő vár ránk a folytatásban itt a hajdúságban. Ma nagyrészt napos időben van részünk, elszórtan lehet azért zápor, zivatar 28 fok. Holnap nagyjából ugyanez 29 fokkal. Érkezik majd egy hideg front, ennek hatására szerdán 25-26 fokot méretünk, ott is lehet még zápor, zivatar. Aztán csütörtökön 9-én már napos idő, eső nem valószínű, 26 fok. 10-én pénteken 29, aztán a hétvégén 11-12-én már 31-32 fok és felhőtlenül napos idő várja a nyaralókat itt a hajdúságban. A Lady Gaga-val, Bruno Mars-szal megyünk tovább, itt van tőlük a Die With A Smile. Ez a hajdúsági rádió egy, ahol csak igazi, mai sláger megy, és persze ez a Daily Mix.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsönék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
0: Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix. Come on.

Heart Like Mine, Sam Felt, az angol DJ dalában az örmény énekesnő Rosalyn énekelt. Ez a Daily Mix, itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, filmes, sorozatos infókkal jövök. Van már szinkronos előzetese a Shrek 5. részének, és ebből derült ki, hogy az elhunyt Gesztesi Károly után ki lesz Shrek magyar hangja. Szabó Győző kapta meg ezt a feladatot. Ott van már a Netflixen egy új sci-fi krimi sorozat, a Gőzember. Ázsiai sorozatról van szó. Izgalmas thriller sorozattal jelentkezett az Amazon Prime Video, indiai gyártású Isakhapatnam, remélem jól ejtettem. Bár a sorozat bővelkedik látványos akció jelenetekben és kegyetlen leszámolásokban, az alkotók elmondása szerint valójában egy személyes veszteségekről, családi konfliktusokról és emberi kapcsolatokról szóló történet ez. Tom Hanks nagy dobással készül 2027-re, a Visszatérő című filmről van szó, ez július 30-án, hát jövőre érkezik majd a mozikba. Ott van a Netflixen már a harmadik évaddal egy népszerű romantikus vígjáték sorozat, az egy nagy darab lány túlélési útmutatója. Újabb sztárral bővült Margot Robbie és Bradley Cooper Ocean's Eleven előzmény filmje, Josh Gad is csatlakozott a társasághoz. A filmre egyébként az egykori Narcos főszereplő, aki Pablo Escobar alakította, a Wagner Ura lesz a főgonosz, de játszik benne Monica Barbaro is, akit meg a Schwarzeneggeres sorozatból, a Fubárból ismerhetünk. Néhány streaming újdonság még a végére. Robin Bird, Sex, TV, Szabadság, ott van az HBO Max-en ez a dokumentumfilm. X-Men 97 második évad a Disney Plus-on érhető el, Enola Holmes 3, Netflix. L, a Dr. Szöszi előzmény sorozata ott van az Amazon Prime videón. Szóval, van miből válogatni. Miles Smith-szel folytatódik a Daily Mix, itt a Stargazing, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, mai sláger megy.

0: Van egy jó, meg egy rossz hírem, a rosszal kezdem. Véget ért a mai déli mixünk, a jó pedig, hogy holnap is lesz nap, holnap is várok vissza mindenkit egy jó kis déli mixelésre. Most pedig folytassuk a hétfő délután a második zenei órával. Itt lesz majd Dua Lipa, a One Republic, Shawn Mendes, a Hurts, Selena Gomez, Alex Kenji, Benson Boone, Alex Warren. Az órát egy sírennel indítjuk. Hamarosan jön a Kamera Cyril remixében. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, ma is lágerbe egy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Vályi Zsolttal. Csak igazi, ma is lágerbe egy. Hajdúsági Rádió 1.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenét vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak kiszóljatok. Mindig kiszóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játszunk?

0: Animals, a Maroon 5 volt itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Én Bály Zsolt vagyok. Kellemes hétfő délutánt kívánok, jó munkát, ha dolgoznak, jó pihenést, ha itt nyaralnak nálunk a Hajdúságban. Jó étvágyat, ha éppen ebédelnek. Ez a mai délutánunk második zenei órája. Nem pihenünk, nem lazsálunk, itt lesz majd Dua Lipa. Jön a One Republic, Shawn Mendes, a Hurts, Purple Disco Machine-nel, Selena Gomez, Alex Kenji, Benson Boone, és itt van Alex Warren dala is, az Ordinary. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. A dal a 34. a Rádió 1 Top 50-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

Bumble A, Alex Kenji, jól sikerült, válaszolt nálunk itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi, ma is sláger megy. Megyünk tovább nem sokára, hasonló jó zenékkel, ezt megígéretem, de előtte itt van a Hajdúsági időjárás. Tulajdonképpen jó időnk van, és az is lesz a folytatásban, és legalább nem 40 fokokat mérhetünk, sokkal normálisabb nyári hőmérsékleteink vannak. Ma például olyan 28 fok, holnap is 28-29 fok várható, aztán érkezik majd egy hideg front, záporokkal, zivatarokkal. Ennek nyomán szerdán 25-26 fok lesz, változó napos felhős idő, itt-ott záporra a zivatarral. 9-én csütörtökön nagyrészt napos idő 26 fokkal, majd 10-e péntektől olyan 14-ek keddig felhőtlenül napos idő lesz, 29-33 fokokat mérhetünk. Selena Gomez-zel folytatjuk már itt a Same Old Love, ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi, ma is láger megy.

0: újdonsági rádió egy. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagen C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagen C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagen C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Reklámot hallottak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Out of My Head, Hippeton, Norma Jean Martin, itt a Hajdúsági Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Közelít a 2 óra, úgyhogy lassan én is megyek, de hozok azért hajdúsági programokat. Július 25, Strandok éjszakája, ez egy országos program, szerte a Hajdúságban is több strandon lehet majd zenés-táncos műsorokba, fellépőkben belefutni, kedvezményekbe, így Hajdúszoboszlón is például a Hungaroszpában. Koncertek a Rock Café van a Hajdúszoboszlón. Július 8, Triász, július 9, Keresztes Ildikó Akusztik, július 16, Miénk itt a tér, LGT dalok Szabó Attilával és barátaival, vendég Karácsony James az LGT-ből, július 18, Crazy Little Queen, Tribute, augusztus 8, Country Rockabilly Jamboree, augusztus 19, Room Service, Brian Adams Tribute koncert. És a repülőnap Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 11, 12, szombat, vasárnap. Hamarosan 2 óra érkezik Györkát, és aztán itt lesz Juhász Geri, Summer Mix, kívánság műsor, de jön a Disco Sheet és a Very Smine Radio Show is, mi pedig holnap déltől találkozunk újra a Daily Mixben. Üdv mindenkinek további kellemes délutánt, jó munkát, vagy éppen jó pianist. Dua Lipával búcsúzunk itt a Don't Start Now, ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Lázs Zsolt voltam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
2: Rendelek.
1: És a mosókapszula is.
2: Rendelek.
1: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
2: Sejtettem, azt is rendelek.
1: És mikor lesz itt?
2: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
1: Akkor én meg figyelem a készletet.
2: Persze, ahogy eddig is.
3: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei tópartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
8: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már egy újabb óra, kellemes délutánt a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is csak az igazi mai slágerek szólnak megállás és felesleges duma nélkül, és DJ Oti játékkal, na ilyet senki más nem tud, csak a rádió egy. A kedvencek között pedig Kygo jön, aki nyilván még most is óriási ünnepel, a norvég DJ, aki egyébként hálán nagy barátja, sőt már közösen zenét is csináltak. Hát ott most ünneplés van. Ez pedig a nagy kedvenc, a One Republic-kal közösen Kygótól a Chasing Paradise, amit indítok. Oh.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, aki már szervezett lazit tudja, hogy nem olcsó. Viszont Taylor Swift-ék a hétvégén bő 8 milliárd forintnyi összeggel még megtoldották a költségeket, de ez egy jó fejtoldás volt, mert hogy ennyit ajánlottak fel amerikai szervezeteknek, köztük New Yorki non-profit alapítványoknak. A beszámolók szerint ezzel is szerették volna kompenzálni azt a jelentős logisztikai terhelést és felhajtást, amelyet az esküvő okozott a városban, többek között egy teljes utca lezárásával. Az ifjú feleség Taylor Swift, és az igazi mai sláger az Opel Light itt a

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, na ki az, aki ma már elázott? Én egy hajszál hiány. Pont kint voltam a teraszon, amikor egy ilyen jelzú érkezett meg a fővárosba. Nyugatról szépen lassan tolódik egyre keletebbre, délután a keleti ország részben kell majd ugyanerre a záporra készülni. Viszont ami jó hír, hogy utána azért szép napsütés jön, holnap pedig akár 32 fok is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Lóly jön mindjárt! És majdnem elfelejtettem, hát a legfontosabb. Indul a DJ OT játék, aki tizedikként hív, mondja a rádió eszlogent, adok neki egy páros belépőt a koncertre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

élvonal. A Rádió Stage-en a lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regal.

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a legkisebb túlzás sincs abban, hogy mindenki nyerni akar DJ-Oti páros belépőt. Valakinek pedig ez most sikerülni fog. Eddig 9 hallgatóval beszéltem. Nézzük, ki lesz a 10. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Hello, Barbara vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Barbie, te már voltál egyszer, nem?
1: 5. voltam nemrég.
0: És most tudod, hanyadik vagy?
1: Nem mond.
0: 10.
1: Azt a rohadt, köszönöm szépen!
0: Azt a folyamatosan az összes vonalunk tele van, óriási mázlid van.
1: Ebbe biztos vagyok, hogy ennél nagyobb mázlim nem lehetne. Nagyon jókor vetted fel azt a telefont, ez mindig a ti érdemetek, aki hát, vezetik épp a műsor.
0: Szeretném ezt gondolni, de azért alapvetően mégiscsak ti hívtok bennünket, mi meg csak veszük a telefont. Honnan csörögtél?
1: Budaörs a munkahelyemről.
0: És mi a rádió eszlogen? Ez nagyon fontos.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tied a páros belépő.
2: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrékre.
1: Köszönöm szépen!
0: Mit melóztok egyébként?
1: Én raktárat vezetek, körülöttem meg a srácok adminisztrálnak.

0: foci VB hírek a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Ma este két mérkőzéssel folytatódik a VB, az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt nyolcaddöntő következik konkrétan a 2026-os világbajnokságon. Este 9 órától magyar idő szerint Portugália és Spanyolország csap össze a texasi Arlingtonban, a Dallas Stadiumban. A portugálok a K csoport első helyezettjeként jutottak tovább, míg a spanyolok megnyerték a H csoportot, így két csoportgyőztes találkozik majd a legjobb 16 között. A mérkőzés egyik legnagyobb kérdése, hogy a rutinos Cristiano Ronaldo ismét vezér tud-e lenni a portugál válogatottnál. A párharc akár idő előtti döntőnek is beillene, hiszen mindkét válogatott a torna végső esélyesei között szerepel. A győztes a negyeddöntőben az Egyesült Államok Belgium párharc továbbjutójával találkozik, mert hogy ez lesz az éjszaka másik mérkőzése, ennek Seattle ad otthont hajnali 2 órától, az egyetlen még versenyben lévő házigazda amerikaiak a D csoport első helyén végeztek, míg Belgium a G csoport második helyezettjeként jutott tovább, ezért papíron kiegyenlített összecsapás várható. A találkozót megelőző legnagyobb visszhangot Balogun ügye váltotta ki. A támadó eltiltását a FIFA fegyelmi bizottsága felülvizsgálta a hírek szerint személyesen Trump kérésére, így végül pályára léphet, ami jelentősen javította az amerikai csapat esélyeit. A szakértők amerikai favoritként kezelik a mérkőzést, de a különbség rendkívül csekély, így sok elemző hosszabbítást, vagy akár 11-es párbajt sem tart kizártnak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

G-ben. A Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
10: Rendelek.
9: És a mosókapszula is.
10: Rendelek.
9: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
10: Sejtettem, azt is rendelek.
9: És mikor lesz itt?
10: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
9: Akkor én meg figyelem a készletet.
10: Persze, ahogy eddig is.
11: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
13: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

はい。

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy újabb órát indítunk, hello mindenkinek, jó munkát, kellemes délutánt, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában sem állunk meg, egymás után hozom a legnagyobb kedvenceket, és van egy nagyon fontos hírem. Van még egy páros belépőm DJ Oti koncertjére a mai napra, a következő 2 órában valaki tudja, hogy ezt megkapja. Addig viszont, ahogy ígértem, pörögnek egymás után az igazi mai slágerek, most Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos világnap van ma. Nagy-Britannia javaslatára az ENSZ 1988-ban jegyezte be a hivatalos világnapok sorába, azóta pedig világszerte ünneplik a Csók világnapját július 6-án. Mindenkit bíztatok rá, ez pedig közben az igazi mai sláger, Blondie, Stevie Appledon és a neve

0: nincs megállás. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzést
2: Bella!
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az M0-áson nagyon kell figyelni, a csapadék miatt vizes az útburkolat, és többfelé megdobhatja ez az autókat, valamint van egy baleset is a nulláson, az M5-ös felé Magló térségében, a 46-os kilométernél a forgalomkorlátozás és 6 kilométeres dugó, többen is írták, az M1-esen pedig Hegyeshaló felé Győr térségében dolgoznak, a 120-as, 128-as kilométer között, a tolódás már több mint 5 kilométer, akár 50 perccel is több lehet a menetidő. Kitartást vezessünk óvatosan, oké?
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Az igazi mai slágerek között pedig Martin Garrix-et hozom mindjárt, a Butterflies a Litter Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongó közönségét.

24 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt,

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy perc járunk 3:44 után, 5-től pedig ma is live mix 7 óráig 2 órán keresztül a lemezjátszók mögött Jamina. Ez pedig egy óriási kedvenc Bibi Rexától, a Vadiúj, a New Religion. Csak itt a Rádió 1-en.

0: 2024 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A nyolcaddöntő legnagyobb meglepetését Norvégia szolgáltatta, amely 2-1-re legyőzte az ötszörös világbajnok Brazíliát, és történelme egyik legnagyobb sikerével bejutott a legjobb 8 közé. A mérkőzés hőse Haaland volt, ő szerezte mindkét norvég gólt, előbb fejjel, utána pedig egy gyors ellenakció végén is betalált. A norvégok kapusa Nolland is több bravúrt bemutatott, az első félidőben még büntetőt is hárított, ami kulcsfontosságúnak bizonyult. Brazília ugyan a labdabirtoklásban fölényesen futballozott, de támadásai sokszor ötlettelenek voltak, és csak a hosszabbításban Neymar 11-es góljával tudott szépíteni. Az este másik mérkőzése Mexikó és Anglia között zajlott, és rendkívül fordulatos mérkőzést hozott, amelyet az angol válogatott 3-2-re nyert meg. A találkozó kezdését egy órával el kellett halasztani a Mexikóváros térségét érintő heves zivatarok és villámveszély miatt. A mérkőzés ennek ellenére kiváló hangulatban zajlott, a hazai közönség előtt szereplő mexikóiak kétszer is felzárkóztak, a végére viszont Anglia őrizte meg jobban a higgadtságát és megszerezte a győzelmet jelentő találatot, így folytathatja világbajnoki szereplését. A két győztes csapat szombaton találkozik majd egymással, akkor tehát egy Norvégia-Anglia meccsre készülhetünk.
0: Rádió egy foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan

0: Turbi, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
4: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
5: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermely.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes délutánt, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában tudja, hogy lesz játék DJ Oti páros belépőért. Most viszont nézzük a friss közlekedési infókat. Épp hogy elállt az eső, második nagy hulláma a fővárosban. Viszont sok felé emiatt lehetnek vízátfolyások és csúszhat az út, és van baleset is sajnos a Dózsa-György úton, a Damjanics utcánál. Emellett az M0-ásról is többen írták, hogy vannak vízátfolyások, és ott van egy baleset is az M5-ös autópálya felé Magló térségében, a 46-os kilométernél több mint 6 km a torlódás, az M7-esen pedig két személyautó karambolozott sajnos Budapest felé Siófok térségében, a 97-es kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a forgalom.
1: A közlekedési hírek támogatója a Buskár Service Hálózat.
0: A közlekedési infók után pedig itt az újabb nagy kedvenc, a Fastboy és a Good Life, és ne húzzuk az időt! Jöjjön most a DJ Oti játék! 10. telefonáló, rádió eszlogen, Bépfa páros belépő! Már figyelem is a vonalakat!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. DJ Oti páros belépő, hát az a szó, ami tulajdonképpen tényleg kincset ér. Egyfelől óriási buli lesz, másfelől pedig már nincsen rá jegy. Kivéve nálunk annak, aki most tizedikként hív bennünket. Rádió egy Halloween király, Tamás vagyok.
1: Szia, játszani szeretnék.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Bíborka vagyok.
0: És te vagy a tizedi!
1: De jó! Júj!
0: Honnan csörögtél?
1: Szigetbecséről.
0: Hú, az merre van?
1: Rácköve.
0: Aha, akkor meg vagyok. Nagyon fiatal a hangod, nyugtass meg, már vagy 18.
1: Persze, igen.
0: Hány éves vagy?
1: 19.
0: Hát akkor azért nem mentem nagyon mellé. Na, de figyelek rád, mi a Rádió 1 szlogen?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Köszönöm!
0: Szívesen, de cuki vagy, minden korosztály ott akar lenni, és ezt meg is értem. Kivel mész, azt tudod-e?
1: Még nem tudom, szerintem a barátnőmmel.
0: Nagyon gratulálok még egyszer, és jó szórakozás nektek!
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!

0: mert a rádió egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok, a kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az

0: foci VB hírek a Rijszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Ma este két mérkőzéssel folytatódik a VB, az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt nyolcad döntő következik konkrétan a 2026-os világbajnokságon. Este 9 órától magyar idő szerint Portugália és Spanyolország csap össze a texasi Arlingtonban, a Dallas Stadiumban. A portugálok a K csoport első helyezettjeként jutottak tovább, míg a spanyolok megnyerték a H csoportot, így két csoportgyőztes találkozik majd a legjobb 16 között. A mérkőzés egyik legnagyobb kérdése, hogy a rutinos Cristiano Ronaldo ismét vezér tud-e lenni a portugál válogatottnál. A párharc akár idő előtti döntőnek is beillene, hiszen mindkét válogatott a torna végső esélyesei között szerepel. A győztes a negyeddöntőben az Egyesült Államok Belgium párharc továbbjutójával találkozik, mert hogy ez lesz az éjszaka másik mérkőzése. Ennek Seattle ad otthont hajnali 2 órától. Az egyetlen még versenyben lévő házigazda amerikaiak a D-csoport első helyén végeztek, míg Belgium a G-csoport második helyezettjeként jutott tovább, ezért papíron kiegyenlített összecsapás várható. A találkozót megelőző legnagyobb visszhangot Balogun ügye váltotta ki. A támadó eltiltását a FIFA fegyelmi bizottsága felülvizsgálta a hírek szerint személyesen Trump kérésére, így végül pályára léphet, ami jelentősen javította az amerikai csapat esélyeit. A szakértők amerikai favoritként kezelik a mérkőzést, de a különbség rendkívül csekély, így sok elemző hosszabbítást, vagy akár 11-es párbajt sem tart kizártnak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rijszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címet. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
0: Reklámot hallottak.
8: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát ez az esős idő sokakat autóba ültetett most azért délután. Ez látszik a közlekedésen is, sokfelé van dugó, többek között a Hungárián is, a Rákóczi úton is. Emellett pedig az M1-es autópályán Hegyeshaló felé Győr térségében munkálatok miatt a 120-as, 128-as kilométer között terel is, a torlódás több mint 5 kilométer, és akár 50 perccel is nőhet a menetidő, vezessünk óvatosan. A közlekedési infok után pedig Dua Lipa jön, 5-től pedig a 2 órás live mix indul a lemezjátszóknál, Juhász Gergő mellett Jamila, Király Tamást hallottátok, további kellemes délutánt és jó rádiózást a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citán oldalon.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
10: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
2: Hello mindenkinek, hello Rádió 1, üdvözlök mindenkit, tű pontosan délután 5 óra van, ami azt jelenti, hogy átállunk 2 lemezlejátszóra, és hát jogos a felvetés, hogy vajon mit keresek én itt a beköszönésbe. Hát az van, hogy Juhász Geri nagyon apuka, nagyon süsű dedi, és apukai kötelezettségei a frászt hozzák rám, és azt gondolnám, hogy nem ér ide időbe, és nekem ezt most el kell kezdenem egyedül, de hát itt van, pedig már felkészültem, hogy
3: itt elviszem ezt. Itt van süsű dedi, aggodalomra semmi ok, hello drága, olyan, az én kiskutyám süsű, akit 2 hónapja fogadtam örökbe, kézzétek el, imádja az esőt, és én minden alkalmat kihasználok arra, hogy kimenjünk az esőbe rohangálni.
2: Kétféle kutya létezik. Az egyik süsű, a másik olyan retteg a szerintem a viharba. Szóval nagyon örülök ennek, Geri. Igazából én már felkészültem, hogy elviszem a hátamon ezt a műsort. A hangomért előre is elnézést kérek, mondtam, nagyon nyár van, és nekem ilyen a hangom a nyári fesztivál
3: szezonban. És ne vedd el a munkámat, léci. Most még ne. Na jó, mi itt mind a két lemezjátszón 2 órán át kezdjük.
2: Jó, hát akkor köszi szépen. Accent és a Don Lee-vel indulunk. Akkor velem és Juhász Gerivel itt a Rádió 1 Live Mixben.
1: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

Summer Edition a lemezjátszóknál. Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. At the turntables now. Yamin

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Mutató nyári sláger 2026-os, ez volt Alex Kenji, és a Bumble itt a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk, közlekedési infók jönnek. Balesetek, 2 is van Budapesten, az egyik a Kossuth-Lajos utcában történt nemrég az Asztóriánál, a másik a Soroksári úton a Vágóhíd utcánál, és 10 kilométeres dugó van az M0-áson a keleti szektorban az M5-ös felé, Maglód térségében a 47-es kilométertől, itt ugyanis kiborult egy teherautó rakománya az aszfaltra. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Na és akkor Jami ezt az SMS-t figyelt. Sziasztok Jami és Geri, be kell valamit vallanom, Jamina függő lettem. Egyszerűen nincsenek szavak arra, hogy milyen elképesztő show-t csináltál szombat éjszaka a Dunapart Festen a Rádió 1 stage-en. Katartikus élmény volt, a szeted alatt konkrétan átkerültem egy másik valóságba. Nagyon jó érzés, hogy valaki ennyire képes kapcsolódni a közönséghez, mint te, Jamina. Köszönöm, hogy vagy nekünk, külön öröm volt számomra újra parcsizni veled az első sorból. Üdvözletel, Attila.
1: Jó, oly, úristen, de jó, és egy kicsit most visszamentem fejbe oda arra az éjszakára, hát tényleg elképesztő. Nekem még mindig a legnagyobb fesztivál élményem ez a fesztivál, és képzeljétek, az egyik közeli hozzátartozóm azt mondta, mióta ismer engem, azóta a legjobb szettem volt.
0: Azt a mindenit.
1: Úgyhogy erről maradtál, de jó. Geri, kérlek.
0: Jó, hát otthon voltam Sisivel.
1: Igen, szóval tényleg nagyon jó volt, és Attila, köszönöm, a neked is átjött, és nem csak én örülök így magamnak, de hogy tényleg nagyon jó volt.
0: De jó, és mindenkinek köszönjük, aki ott volt velünk a helyszínen, és hát hamarosan nyáron folytatjuk ám a közös bulizást, a közös fesztiválozást. Erről jönnek a részletek hamarosan. Megyünk tovább.
1: Igen, egy saját dallal megyünk tovább, amit ugye tavaly az egyik leghallgatottabb rádiósláger lett itthon, hiszen Sofi és Jamina közöse a Holograms tök sokáig vezette a rádiós listákat, ennek nagyon örülök. És Sofival, képzeljétek, Gözerővel dolgozunk a következőn, aminek ugyanez lesz a tematikája, nagyon szeretnénk egy régi dalt újra gondolni, úgyhogy még a jövő zenéje, de maradjatok résen, jön a Holograms itt a Rádió 1-en.

Tables now. Yamina.

0: mixelünk. Hello, Jami és Geri, megkezdődött a hétfő délutáni sütögetésünk. Csillezéshez tökéletes a mix. Üdvözlettel a térdműtött Ádám Miskolcról.
1: Jaj, de jó nektek. Tényleg ez a sütögetés annyira egybefornálom a nyárral, úgyhogy tényleg élvezzétek és érezzétek jól magatokat.
0: Sziasztok, nem lehetne egész évben Summer Edition, hogy mindig 2 órás legyen a mix? Kérdezi tőlünk valaki SMS-ben. Még ez is benne van a pakliban, nyárra tervezzük, aztán pedig majd meglátjuk. Jami, a tehetségkutató, ezt nagyon sokan kérdezik, hogy mi a helyzet ezzel, mikor indult.
1: Igen, ugye nekem volt már egy DJ tehetségkutatón pár évvel ezelőtt, ahol elképesztő túljelentkezés történt, mert 94-95 darab jelentkező volt, és most idén meg szeretném egy kicsit profibban csinálni, mert hát nem számítottam arra, hogy ennyi embert érdekel, és egyáltalán az én nevem alatt, hogy valakit érdekelne a DJ tehetségkutató, úgyhogy nagyon rajta vagyok, képzeljétek el. Idén zsűrivel, tök profi helyszínnel, támogatókkal szeretném megcsinálni, és a tervezett idő az augusztusban indul majd az előjelentkezés, ami egy online felületen fog folyni, és a legjobb 15 vagy 20, még nem tudom, nyilván attól függ, mennyi ügyes jelentkező lesz. Egy nagyjából 15-20 embert szeretnék majd élőben meghallgatni.
0: Nagyon jó, Jami. Nagyon drukkolunk. Hajrá, hajrá, 0-23-111-111. Ez az SMS és Viber számunk. Jamina, tehát egészen este 7-ig élőben a lemezjátszók mögött megyünk tovább.
1: Így van, egy nagyon nyári dallal fogunk tovább menni, úgyhogy küldöm oda a sütögetőknek. Ez lesz Bob Sinclair és a Crew Summer itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Rögtön egész nyáron két órán át mixelünk Magyarország legjobb DJ-vel, ma például Jaminával. Sziasztok, nagyon szuperek vagytok, még a pizza tészta is majdnem elrepült a kezemből, olyat játszik ma Jamina. Csak itt tovább, puszi, Júlcsi a pizza szakács.
1: Ú, de jó, neked akkor te egy pörgeted a levegőbe, biztos.
0: Igen,
1: azok
0: a... Te annyira... a lemezeket, ő a pizzákat.
1: Tényleg, de jó, micsoda párhuzam.
0: Bizonyám. Jaminával maradunk mind a ketten itt a stúdióban még bő egy órán keresztül, úgyhogy senki sehová, jó?
1: Így van, tehát azt szoktuk mondani, hogy kicsit elmegyünk, hogy aztán visszajöhessünk, tehát maradunk ugye még egy órát, ne felejtsétek. Ez a rádió egy Summer Edition Live Mix. Kettő órán keresztül egészen hétig itt vagyunk, maradjatok velünk a következő órában is.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége, DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpán, aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az idő, hogy a szórakoztató

0: fekete öves mestere, a lemezlovas fenomén egy eddig soha nem látott zenei utazásra invitáljon.
1: Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: 14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió egyet, figyelje a műsorvezetőt, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi ma is lágerben!
0: És ön is ott lesz augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagyrétjén DJ Oti alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Áj, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban! Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pik Picolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
9: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Világmárkák, világra szóló áron.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
13: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
16: És ez csak a kezdet.
17: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
18: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
19: Reklámot hallottak.
20: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Egész nyáron két órán át vannak velem itt Magyarország legjobb DJ-i hétköznap délutánonként. Ma például Jamina. Hello, Jami.
1: Így van. Hello, hello, sziasztok.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Bulizatok velünk még egy órán át. Élőben megyünk a YouTube-on és a rádió egy TikTok csatornáján is. Menjünk tovább.
1: Így van. Tök jó, szerintem is használjátok ki, hogy tényleg egészen hétig itt vagyunk veletek két lemez lejátszóról, amivel indítom a második órát, nem más, mint Taylor Swift, akinek ezúttal is gratulálunk, ugyanis férhez ment. Lezárták egész New Yorkot kb. Igen, szóval Fair Ophelia, egy közönség kedvencen indítom a második órát Love Luxury remixében.

0: Például Jamina, aki nagyon figyeljetek, időjárást jelenteni is egész profin tud.
1: Istenem, én egész nap dolgozom itt igazából 5 órától folyamatosan, de okay, időjárás jelentésünket hallják. Szeles nyári napunk lesz holnap, reggel 18-17 fokról fogunk indulni, jól becsap bennünket az időjárás, tehát azt hinnéd, hogy kellemes, akár még pulcsit is vesztek fel, aztán délutánra kapsz egy jó 33 fokot, ömleni fog rólatok a víz, ugyanúgy nyári hőség lesz holnap is.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: Úgy szeretem, hogy itt vagy, ami csillagos ötös. De tényleg, partiban vagyunk Balázsék időjárás jelentésével, persze nem lehet legyőzni meg semmit, de azért ez jó volt. Becsap minket az időjárás. Nagyon jó. Ne felejtjétek, a Rádió egy kívánság műsorban majd 7-től páros belépő gyerhetek a DJ Oti Show-ra, ugye a hajógyári szigetre. Megyünk közben tovább.
1: Így van, egy óriási kedvencem a Sun Goes Down. Egyébként nagyon-nagyon sok feldolgozásban létezik. Egy nagyon nyár, nagyon szeretem játszani, amikor tényleg megkívánja a helyszín, amikor látom a naplementét. Például most a Dunaparton zenéltem, és annyira szép, ahogy tényleg a Gellért hegy mögött lement a nap. És most újra elővettem ezt a dalt, nálam Clooney remixében fog pörögni, és mindenképp szerettem volna a mai live mixbe betenni. Jön Clooney és a Sun Goes Down, itt a Rádió egy live mixben.

Ez a Radio Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: mixelünk, ilyenkor hétközben mellettem Jamina a lemezjátszóknál. Jamina minden egyes fellépése és mindegyik rádióműsora felér egy kardióval még nézve is, így a Gina.
1: Igen, és én ezt szám szerint is tudom, mert szoktam ugye okos gyűrűvel mérni, úgyhogy elképesztő tényleg, hogy én nekem orvosi tanácsra zabálnom kell, hogy ne fogyjak el.
0: De jó neked!
1: Mert annyit szoktam ugrálni, úgyhogy tényleg életveszély.
0: Ne felejtjétek, a következő órában 7 és 8 között a Rádió egy kívánság műsorban páros belépőt nyerhettek majd a DJ Otis óra a Hajógyári szigetre. SMS és Viber számunk 0623111111. Rövid hydration break, aztán még fél órán itt vagyunk.
1: És ha már hydration break, a mai nap kérdése ugye, hogy a spanyolok vagy a portugálok nyernek, úgyhogy mindenképp ezt beszéljük meg, Léci, mert ez óriási kérdés. Jövünk mindjárt vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI.
5: Magyar nyelvű érvelő?
4: Olyan a neve, mint a Bódognak, meg ilyen...
5: Én tudom. Gógyi. Betyár?
4: Én is már milyen tudok elképzelni.
6: Vagy töpörtyű.
4: Igen, Etelköz. Vereckei Ágó, Etelka.
5: Attila.
4: Állat. Magyar állat, ami nagyon hungarikum?
6: Igen. Több is van ilyen.
5: Hát ott van több is, vannak ott a marhák. Igen, meg vannak a juhok.
4: Akkor várjál, vannak kutyáink, vannak... Racka!
5: Racka.
6: Megvagy. Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
4: Hogy így?
6: Nem jut eszedbe.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a

megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.

este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Portugália vagy Spanyolország, kérdezi Bálint.
1: Igen, most minden erről szól. Ha hiszitek, hanem még egy kis prospektusom is van, amiben így az ágakat tudom vezetni. És annyira
0: Eskü, egy igazi focista feleség.
1: Igen. Én szívből a portugáloknak szurkolok. Egy nagyon nehéz meccs lesz szerintem, szóval abban már nem vagyok biztos, hogy a portugálok mennek tovább, de ettől lesz jó ez a meccs, hogy nem egyértelmű szerintem, hogy ki fog nyerni, de én a portugáloknak szurkolok.
0: Nagy meccs lesz, este 9-kor kezdődik majd, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, megyünk tovább.
1: Igen, Rihannát semmiképpen sem akartam kihagyni a mai mixből, egyszer már az első órában felcsendült a Don't Stop the Music, most pedig a Ponder Replay-jel megyünk tovább, úgyhogy maradjatok még itt, vagyunk egy jó negyed órát a Rádió 1 Summer Edition Live Mix-ben. At the turntables now.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a rádió egy live mix Summer Edition közkívánatra egész nyáron két teljes órán át mixelünk, tehát 5-től egészen 7-ig. Jamina állt ma itt mellettem a lemezjátszói mögött. Milyen lesz a heti menet?
1: Igen, azért nagyon durva, mert ugye a nyár az arról szól, hogy hétvége, hétköznap az így egybe folyik nagyjából nálam, úgyhogy csütörtöktől indulok magyar, nem lehet ugye kimondani, legyen akkor Vonyarc, Vas legyen, okay. És akkor Opusztaszeren és Békésen duplázok pénteken, szombaton pedig Velencén és Siófokon.
0: Hú, de szép lesz!
1: Igen, ilyen 5-5 fellépéseket nyomok most hetente kb.
0: De komoly. Drága Jami, jó bulikat kívánok, még több Jami, a World Is My Radio Show-ban holnap után este.
1: Így van, a hangomért szurkoljatok majd, illetve ma a portugáloknak, úgyhogy köszi, hogy itt lehettem, további jó hallgatózás itt a Rádió 1-en, szevasztok.
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik rögtön, méghozzá Martin Garrix-szel és a Butterfly-szal. És lesz játék DJ Oti belépőkért az Óbudai Sziget Nagyrétre, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
3: menni. Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Maggi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: A jövő héten a Rádió Egyet, és nyerne páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifény csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgy is tett.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
12: És ez csak a kezdet.
13: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
14: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
13: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
14: Tökéletes!
13: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Minek a hatására indultál el?
16: Édesapám már 85 éves.
15: Aha, tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
16: Igen, és meghullegettem, megpuszulom.
15: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
16: Nem, egyedül.
15: Tök egyedül mentél?
16: Tök egyedül. Rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táská, pászport, és a minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
15: valami nem változik.
16: A kijárat kapuj.
15: Levettek egy kicsit.
16: Elvitt engem a öcsém Kosova, és apám már ázába, az elkére figyelt rám. Valaki már
15: elszólta magát.
16: Elszólta magát, hogy a fekete pákon megérkezett.
15: Tulajdonképpen meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta magát.
16: Valaki elszólt maga a családon belül.
15: Apukád lekínált az erkélyen.
16: Az azt mondja, hogy ki az elki, amikor megjegyeztem, és a kukuskát, tudom, kukuskát. Csak megjöttem, apa, te vagy az, apa, te vagy az. Olyan kedves szépeket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is
15: hát
16: sírtam.
15: 35 év után.
16: Igen, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok Lapita Ludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvége engem a testemet. Mert emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagjegyem a fenekemnél.
15: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyja.
17: És meg kell nézni neki, és ki tudja, ki jött vissza Nigériából.
15: Ezt nem hiszem el.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: az Óbudai sziget nagyrétre. Halló, halló!
1: Tomi vagyok, Lady Gaga-tól szeretnék kérni egy számot a feleségemnek, Katának.
0: És mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem, sietek haza.
0: És akkor már szól is nektek a Dead Dance Lady Gaga-tól itt a rádió egy ilyen szép nyárestét.

0: Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Baleset történt Budapesten a Kossuth-Lajos utcában, a Múzeum körútnál, és még mindig több mint 10 kilométeres dugó van az M0-ás autóúton a keleti szektorban, az M5-ös felé Maglód térségében, mivel a 47-es kilométernél az aszfaltra borult egy teherautó rakománya. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Szia, Dóri!
2: Szia, én a Where the Hell is My Husband szeretném kérni a barátnőinek.
0: Név szerint?
2: Hanna, Flóra, Boróka és én.
0: És te, ez de cuki volt. Mit üzensz nekik?
2: Azt, hogy érezzék jól magukat a nyáron, és pihenjenek sokat.
0: Legyen így, hölgyek, ez most a tiétek itt a Rádió Egyen. Ray, Where is My Husband?

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, pár perc múlva pedig jön a játék egy páros belépőért DJ Oti showjára, augusztus 8-ára, az Óbudai Sziget Nagyrétre. Halló, halló!
1: Szia, Brigi vagyok. Accentől szeretnék kérni egy számot, kedves férjemnek szeretném kérni a munkaidő végére.
0: Szia, Brigi, mivel foglalkozik a férjed?
1: A mezőgazdaságban dolgozik, nehézgépkezelő.
0: Aha, és hány órát melózott ma?
1: 12-t.
0: Azt a mindenit, na akkor most már ráfér a pihenés, meg ez a dal, amit küldesz neki, jön a Sugar Daddy Accentől és Tóta Bigéltől itt a Rádió 1-en. Jó hetet!
1: Köszönjük!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egy névnapost próbálok most elérni.
1: Halló!
0: Szia, Juhász Geri vagyok a Rádió Egytől, Csabit keresném egy fontos ügyben, remélem megtaláltam.
1: Szia Geri, én vagyok, parancsolj,
0: hello, itt a Csabi. Motoron ülök. Komolyan?
1: Esküszöm.
0: Mármint mész, és van ilyen headset a bugós isakodban, úgy tudunk most beszélni?
1: Igen, igen, oh, jó. Van benne, és így tudunk beszélni.
0: Én nagyon szeretem, ha valaki ennyire szabálykövető. Adrián kért meg, hogy hívjalak fel, és mondjam meg neked, boldog névnapot kíván, nagyon szeret, és te vagy a legjobb pasi a világon.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyos, én is őt szeretem a világon a legjobban. Bárcsak mindenkinek ilyen aranyos párja lenne, mint nekem.
0: Tame Impala nagy-nagy slágerét szeretné neked elküldeni.

0: akartak élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől

0: Rádió Egyet halljátok, úgy készüljetek, szeles lesz a holnap, reggel 17 fokkal kezdünk, napközben pedig meg lesz a 32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Halló, halló!
2: Szia, Dóri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Dóri! DJ Oti Bulin, voltál-e már valaha?
2: Még nem, nagyon szeretnék elmenni a férjemmel.
0: Hát figyelj, életre szóló élmény, ebben biztos lehetsz. Egy szlogent kérek szépen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
2: Úristen, köszönöm szépen!
0: Úgyhogy megyünk DJ Oti Buliára, figyelj!
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
2: Júj, nagyon szépen köszönjük! Nagyon várjuk már!
0: Bent vagytok, érezzétek nagyon jól magatokat!
2: Köszönjük szépen!
0: Játék holnap is lesz, ugyanígy egész nap a Rádió 1-en. Weekend jön közben, és a Senior Tears.
3: A

0: A Rádió Egyet halljátok, utánam diszkós hit, 9-től pedig jön ma is egy csomó vadonatúj zene a World is Mine Radio Show-ban. Hétfő van, úgyhogy szokás szerint Metzger Vikit és Kollár terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk újra. Mindenkinek szép nyár estét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Minek a hatására indultál el?
4: Édesapám már 85 éves.
3: Aha, tehát tudom. Ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85
4: igen,
3: éves.
4: Igen, és meghullegettem, megpuszulom.
3: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
4: Nem, egyedül.
3: Tök egyedül mentél?
4: Tök egyedül. Rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És táská, pászport, és minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
3: valami nem változik.
4: A kijárat kapuj.
3: Levettek egy kicsit.
4: Elvitt engem a öcsém Kossuha, és apám már ázába az elkére figyelt rám. Valaki már
3: elszólta magát.
4: Elszólta magát, hogy a fekete pákon megérkezett.
3: Meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta magát.
4: Valaki elszólt maga a családon belül.
3: Apukád lekínált az erkélyen.
4: Az elkér, amikor megérkeztem, és a kukuskát, tudom, kukuskát. Csak megjöttem. Apa, te vagy az, apa, te vagy az. Olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem. Én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is
3: hát
4: sírtam.
3: 35 év után.
4: Igen, és apám azt kérdezi, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok Lapita Oludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondtam, megvizsgál engem a testemet. Mert emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
3: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyag.
5: És meg kell nézni neki, és ki tudja, ki jött vissza Nigériából.
3: Ezt nem hiszem el.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
7: Disco.
8: Disco shit. Disco shit.
2: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy indul a Disco shit Radio Show, és beindítjuk természetesen a hetet is. Itt van Hanvai PG, és én is itt vagyok, DJ Junior.
10: Mindenféleképpen a nap híre számomra, sőt, hát szerintem az elmúlt évtized híre számomra, hogy Hugolt végre meghívták Magyarországra, ugyebár azt az úriembert, aki örökbe fogadta a magyar producer Imál Angel dalát, és azóta az világslágeret. Szeptemberben érkezik Magyarországra az a csávó, aki szerintem messze a legprofibb, hogyha a saját estjeit nézzük. Ezután, hogy ezt elmondtam, és felhívtam mindenkinek a figyelmét, be is köszönök. Ladies and gentlemen, my dame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, mélyen tisztelt nagyon jó publikum. Jó magam, Hanvai PG, itt leszek egészen este 9-ig.
9: És hát igazi mai slágerek, meg egy jó néhány DJ Junioros újdonság is természetesen, hogy azt ilyenkor szoktuk. Úgyhogy indulunk webben, applikáción keresztül, TikTokon mindenhol ott vagyunk, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózás. Alex Kenji-vel és a Bambolé-val indulunk.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermi diszkosi trédősó Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem Hombai PG-vel, és amit említettem volna, jön Hugel Magyarországra szeptemberben, tessék csekkolni. Tegnap kikerült az esemény, és nem egészen több mint 5000 regisztráló van már a partira, egy vadonatúj helyszínre lesz, ahol állítólag majdnem 20000 ember befért, azt tudtad?
1: Igen, állítólag annyian be fognak férni, kíváncsi leszek, hát nyilván teltház lesz, meg nagy örület, reméljük jó lesz a parti. Egyébként most Juget fogok majd játszani, de még az jutott eszembe, hogy szeretném megköszönni mindenkinek a szombat délután kora estét, hiszen Club Speed Vinyl Session volt, tényleg bakelit remixeltünk, zseniális élmény volt 20 év után újra elővenni ezeket a bakeliteket, nagyon jó zenéket tudtam játszani, én nagyon élveztem. Most is a folytatásban egy Vadi DJ Junior Mix, Juget, French Montana és David Guetta, ez a Shine. Itt a Diszkosütben a Rádió Egyen, tehát bemutató, jövő héten kerül ki egyébként a dal a DJ Junior videó csatornára, addig viszont egész héten fogom játszani, amikor csak én leszek adásban, és ez még csütörtök, meg vasárnap lesz. Szóval jön a Shine DJ Juniorben a Diszkosütben!

0: mai, meg a Csuni arra, bár egy elutazott, kétharmadban vagyunk, de élőben vagyunk, TikTokon ott vagyunk, a YouTube-on nem tudom, de remélem ott is. Ezen kívül FM webben applikáción keresi, ezt bizonyos zalt egyébként már, mint hogy az eredetiét, azt játszottam egyébként szombaton azon a bizonyos Club Speed Partyn, annak is az Armand Van Hilda remixet, az egy kicsit azért húzosabb, meg más volt, meg nem voltak ilyen izék kornyikálások benne, de ez Beberex a hangja volt, és a New Religion volt a Faithless dala.
1: Ami tudni fix, hogy én egy saját rekordot döntöm meg ezen a héten, több mint 60 órát fogok diszkózni, és szerdán 2 órakor kezdem egy olyan fesztivál, ami ugyanúgy ebben az évben 50 éves, mint jó magam, ugye egy Guinness rekord kísérletbe vágunk bele Balázs Attilával, szerdán délután 2-től lehet ezt majd csekkolni a TikTok csatornában, élőben be fogunk egy csomószor jelentkezni. 50 órán keresztül fog a Balázs Attila pizzás ütni, én pedig 50 órán keresztül fogok diszkózni ezen a fesztiválon. Egyébként hajnal 4 és délután 2 között csak nálunk lehet majd enni és szórakozni. Ezt majd tessék csekkolni, mert tényleg durva lesz, és utána még lesz egy csomó fellépés, azokat majd még elmondom.
0: Én meg a játszom a következő dalt, amely most pénteken, július 10-én jelenik meg szerte a világon. Streamingelhető lesz, meg letölthető lesz, meg a DJ Junior YouTube csatornára kikerül a vadonatúj videoklip. Egyébként egy német kiadó jön ki, és ez a vadonatúj dalom, úgyhogy játszom már egy pár hete itt a Rádió Egyen. Most is nektek, úgyhogy szóljon a Day by Day itt a Diszkosít Rádió Show-ban a Rádió Egyen, és július 10 világpremiér.

0: premiernek, ugyebár a hosszú verziókat senki más nem játszotta rajtam kívül, sem klubban, sem rádióban. Ezen a héten is hozok egy vadonatújat, és immáron hármat fogok tőlük játszani. Ugye a hölgy egy magyar producer, aki az AI segítségével egy világsláger csinált, akinek a dalát Hugel örökbe fogadta, ez pedig az I'm Moving to the Sun.
1: Így van. És hát ez jön most itt egyébként a rádió, ugye még annyit akartam mondani, hogy tényleg ez a bakelitros zenélés, mert a hétvégén ezt csináltam, 20 év után, ez hihetetlen, hogy olyan, mint a biciklizés vagy az úszás, nem lehet elfelejteni. Kicsit gyakorolni kell, aztán visszajön minden. Ez meg ugye a DJ Junior remix ebből a bizonyos dalból, ami nagyon jó megy a YouTube csatornám, a Hugel, Ima Angel és Ultra Natale.

0: Diszkosit Radio Show, a rádió egyen, kérem szépen, és hát lassan búcsúzunk, de még az egy 10 percet vagyunk, úgyhogy tartsatok velünk, még játsszuk egy-két igazi mai slágert, Hamvai Pidzsinek meg van mit mondania.
1: Az biztos is, ugyebár szerdán megyek egy fesztiválra, 50 órás diszkózás, Guinness Record, mellettem Balázs Attila pizzát fog sütni. Szenzációs lesz szerintem, nem tudom, hogy kibírom, de egy biztos, hogy nincs megállás, utána csomóan kérdezték, hogy majd amikor vége lesz ennek a kísérletnek, ugyebár pénteken 6-kor van vége, hogy megyek-e valahova játszani. Igen, megyek, nagyon durva, két bulim is van aznap este. Balaton Fűszőre megyek majd bobozni, aztán Turkeve. Szombaton sem hagyom abba, mert ugyanis akkor majd Balaton Füreden kezdek, és jövök vissza a fővárosba, Tetőtől Talpig Fehérben, és vasárnap sincs pihenés, mert ott pedig majd Budakalászon fogok szórakoztatni. Én ezzel búcsúzom, illetve azzal, hogy holnap hozom a vadonatúj Alien Angel dal, tessék rá fókuszálni. Szevasztok!
0: Én pedig DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában. Pénteken, július 10-én az új dalom, a Day by Day, amelyet játszottam videoklip formájában a YouTube csatornára, ezen kívül egy német kiadón, Tripikódon keresztül megjelenik szerte a világban, úgyhogy elérhető lesz. Én a héten még csütörtökön és vasárnap mixelek, mondjuk szombaton elutazom, tehát csak fél évvel leszek itt, és onnantól kezdve elutazok, akkor el vagyok utazva. Kinünneplem külföldön a születésnapomat, családommal, édesapámmal, akinek szintén születésnapja lesz, úgyhogy egy hétig nem leszek, de a mixeket küldöm majd, ne izguljatok. Jó, minden megjelenés a YouTube-on, meg a Facebookon, és a Diszkos dalával búcsúzunk, kérem szépen itt a Rádió Egyen, hamarosan ez is megjelenik, és jön a klip is hozzá. Ez volt a Diszkos itt a Rádió Egyen, a Szorival intünk pár mindenkinek, Hamvai Pidzsi és DJ Junior. Szevasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
2: Campus Fesztivál. Július 22-26. A Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyen.

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Maggi, Wilcox, New Week, Brick Lake, a Loving Guard, Stoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a 30 Mind Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek innentől, zseniális DJ-ktől. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok, szia Geri!
0: Viki megint trikóban!
1: Neked az a kedvenced, igen.
0: Nagyon, hát meg a hallgatóknak, meg a nézőknek pláne.
1: Jó. Hát nyár van.
0: Így van, jó az idő, isteni a nyár este, Viki nagyon jól néz ki, reméljük, hogy veletek is minden rendben. Tudjátok nézni is a műsort, élőben menjünk az online felületeinken, innentől kezdjük el.
1: Köszönöm szépen, ezért már megérte bejönni, úgyhogy startoljunk is neki a World is My Radio Show-nak. Hype-aton a háttérben, ezzel indulunk. And the turntables now. Victoria Metzger.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Metzger Victoria lemezjátszói mögött. A svéd September adta ki ennek a dalnak az eredeti változatát 2005-ben, aztán 20 évvel később a Side Piece feldolgozta, ez volt a Cry for You. Sziasztok, ez egy Viber üzenet. Nézzük a spanyol-portugál meccset élőben, közben titeket hallgatunk. A férjem spanyol, a barátaink pedig portugálok. Hajrá, spanyolok! Sok
1: pozitív nektek. Mi lehet ott? Mi lehet ott?
0: Reméljük, mindenki iszik valamit, ha születik egy gól.
1: Hát igen, igen. Engem annyira hidegen hagy a foci.
0: Az ikonikus focisták azért megvannak? Tehát mondjuk ilyenkor az van, hogy drukkolsz, hogy Ronaldo van a focipályán?
1: Dehogy drukkolok, Geri, hagyjál már! Dehogy drukkolok, nem, TikTokon szoktam jókat röhögni a Halandon, ezt ugye mondtam itt neked a stúdióban.
0: Nagyon nagy figura.
1: Adáson kívül is imádom, nagyon nagy forma, tényleg igazi viking a csávó, nagyon vicces, és ilyen nagyon-nagyon jó vibe. Meg nagyon szeretem a Ronaldót amúgy, de én általában, vagy a Beckhamet, ugye megnézem az életrajzi filmünket, ilyesmi, de magát a focit azt nem szeretem, bocsássatok meg tényleg. Én inkább a kosarat azt jobban kedvelem, ha már választani kell valami férfi sportot. A férjem miatt, mert ő imádja a kosarat, ő full kosár, minden. Úgyhogy inkább az áll hozzám közelebb. De nyomjátok a meccseket. Igen.
0: És ti is kérdezzetek nyugodtan Vikitől, megtehetitek SMS-ben vagy Viberen. 0623-111-111. Megyünk tovább.
1: Bizony, egy másfél hónapos és saját trackkel szeretnék tovább menni. Ugye ez az Éden, itt volt a dal premierje, és képzeljétek el, másfél hónap alatt 910 000 fölött járunk. Azt gondolom, hogy ez óriási dolog. Mindjárt megvan az 1 millió ilyen rövid idő alatt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon hálásak vagyunk, kérjétek egyébként a kívánság műsorba. És hát hallgassátok, meg nézzétek a videoklipet is, nagyon sok melon volt benne, de nagyon-nagyon hálás vagyok, hiszen másfél hónap alatt ez óriási eredmény is. Köszönjük szépen nektek, úgyhogy jön is Nagy Mogival, Miss Mooddal és velem az Éden, csak itt a Rádió 1-en. At the turntables now, Victoria Metzger, Victoria Metzger. World is Mine Radio Show.

0: Samfeld, Rosalind és a Heart Like Mine a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban hétfő este, mellettem Metzger Victoria élőben a lemezjátszói mögött. Hello Viki, még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Kollár jön Viki után szintén élőben 11 és éjfél között. Sziasztok, imádom Viki zenéjét, nagyon tetszik az új száma, és annyira tetszik a fekete bőrkabátja, hogy szívesen felvenném. János.
1: De várjál, a klipben van rajtam fekete bőrkabát, vagy hol van, én már nem emlékszem.
0: Szerintem ez az a fekete bőrkabát, ami pár hete ami volt pár itt hete rajtad, volt. És
1: hát
0: azóta
1: az
0: is viszi a sót.
1: Volt, igen. Hát most már mióta meleg van?
0: János, ha kell az a bőrkabát, akkor adj egy árajánlatot.
1: Igen, végül is jön, ledilleljük.
0: Így van. Időnként felteszitek nekünk a következő kérdést. Sziasztok, meg szeretném kérdezni Vikitől, ha veszek otthonra a lemezjátszót meg kontrollert, magamtól meg tudok tanulni DJ-zni? Köszönöm, Krisztián.
1: Hát most mondok egy nagyon-nagyon ékes példát. Erre képzeljétek el, hogy a férjemet megtanítgattam zenélgetni. Ugye múlt héten volt a debütje, neki pénteken a rezidenciámon, Siófokon, és képzeljétek el, hogy tök ügyes volt. Ugye blokkokra szedtem neki, összeraktam a mixet nagyon ügyesen. Azt kell tudni, hogy ő egyébként egy rapper, szóval tőle ez távol áll, viszont óriási YouTube diszkós. Tényleg. És minden vágya volt, hogy a saját nagy színpados buliuk után tudjon egy kicsit zenélni, és megtanítottam egyébként őt az alapokra. El tudja indítani, meg tudja akasztani, még loopolni is megtanítottam,
0: wow,
1: képzeljétek el.
0: Az fontos.
1: Úgyhogy, ha ő meg tudott tanulni ilyen alapszinten, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó YouTube videók vannak fönt nagy világsztár producerektől, akár a Laidback Luke-tól, hogy hogyan kell megtanulni zenélni. A mai világban már minden adott hozzá, és ezek a lejátszók, amik manapság kijönnek, már nem az van, mint régen, amikor én a százas lejátszókon tanultam zenélni, hogy semmi se jelzett. Szóval az kb. Olyan volt, mint egy bakelit lejátszó, úgy képzeljétek el. Szóval akkor még nagyon nehéz volt megtanulni, meg ráérezni, de a mai technika az már olyan adottságokkal lát el titeket, hogy nagyon egyszerűen meg lehet tanulni, és az, hogy valakiből jó diszkós legyen, az nagyon sok mindenem múlik, úgyhogy ahhoz nem elég tudni összemixelni két számot, ahhoz a zenei repertoárnak, a stílusnak, hát hogy mondjam, az egész csomagnak nagyon jónak kell lenni, hogy téged mondjuk szeressenek az emberek, vagy visszavárjanak egy helyre, és meghívjon egy szervező, úgyhogy ez sokkal többről szól egyébként.
0: Így van. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok voltak, amiket most Viki sorolt. Ti is nyugodtan kérdezzetek el tőle, SMS-ben vagy Viberen, 0620 311 111.
1: Igen, úgy képzeljétek el, Gerikém, hát a férjem nyomott egy 40 percet.
0: Nagyon komoly, és jó volt, jó buli
1: volt? Jó volt, ügyes volt, de tényleg úgy képzeljétek el, hogy blokkokra volt szedve, és akkor ő indítgatta mindig, megtanulta, hogy melyik lejátszóról hogy kell indítani, effekteket megtanult, ő volt, mondtam, te vagy a Flanger király. Szóval ne tudjátok meg, a Crush, a Noise, meg a Filter, és a Flanger az volt a kedvence. Úgyhogy mutatom, mi a Noise, az ez.
0: Jó.
1: Ez a Crush. És ez a Filter. Na, ezt kellett hallgatnom. Hetekig, de nagyon ügyes volt tényleg, úgyhogy büszke vagyok rá.
0: De jó, gratulálok mind a kettőtöknek. Láttam a videókat, tök szép a konyhátok.
1: Köszönöm.
0: Mert jó volt a gyakorlat. Na, menjünk!
1: Jó van, akkor egy saját trackkel, amit a Stadium X-el főztünk közösen. Igaz, azt nem a konyhámban. Sam Gray adja vokálhangot, Armin van Buuren énekesen, Let You Let Me Go, csak itt a Rádió 1-en. At the turntables now, Victoria Metzger.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to The World Is Mine radio show on Radio 1 Hungary. World Is Mine Radio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt élőben. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, mellettem Metzger Viktória a lemezjátszóknál. Sziasztok, én nem kérdezni szeretnék, hanem kérni, legyetek itt még nagyon-nagyon sokáig nekem, nekünk, hogy miért, mert imádlak titeket, a hétfő este elengedhetetlen résztvevői vagytok számomra. Puszi nektek, szeretettel, alázattal, imádattal, Andrea.
1: Ó, Andrea, nagyon szépen köszönjük, egy tünemény vagy, maradj velünk sokáig.
0: Így van, mi itt vagyunk minden este 9-től a legjobb magyar DJ-kkel a World is Mine Radio Show-ban, Viki után 11-től Kollár majd a lemezjátszói mögött, menjünk is tovább.
1: Bizony, ugye alattunk szólt a Fade Away Morgan Page-ről, egyébként ez egy Stadium X remix, én nagyon-nagyon szeretem mai napig, és a folytatásban már érkezik is Selena Gomez Marshmallow-val közösen a Wolfszal, csak itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: gyönyörű nyereste, gyönyörű DJ-vel, ez a World is My Radio Show ma este a rádió egyen, már mint 11-ig kollár sem csúnya, de Vikire inkább mondom, hogy gyönyörű.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, belefirulok.
0: És képzeljétek el, hogy kollárnak volt egy ilyen villámgyors útja a múlt héten Ibizán, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit újságol majd nekünk 11-től. Neked Ibiza milyen volt? Milyen emlékeid vannak Ibizáról?
1: Hát ugye én nagyon-nagyon sokszor voltam, zenéltem is többször, rezidenciában is voltam a Supermarché eseményen, úgyhogy nekem az egyik legszebb élményem a zenéléseim közül, szóval pont egyszer megszámoltam, hogy nagyjából ilyen 3000 bulin vagyok túl az elmúlt 20 évben.
0: Yeah.

0: Jesszus Mária, azt mondja neki.
1: Igen, igen, igen, nagyon durva. Pont a Joy címlapom kapcsán volt ez egy ilyen kérdés, hogy mennyi bulim volt, és akkor azt megszámoltuk úgy nagyjából. Ezzel. Még jó, hogy a naptáram megvan, ilyen nagyon régre visszamenőleg, úgyhogy nagyon durva belegondolni ebbe, és egyébként ebben a több mint 3000 buliban ott van az ibizás buliknak a száma, amik felejthetetlenek számomra, és nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy ha valaki egyszer elmegy Ibizára, az biztos, hogy a fél szívét ott hagyja, és mindig visszavágyik.
0: De jó, nyugodtan kérdezzetek ám ti is Vikitől, 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk. Nagyon rövidet szusszanunk, aztán újult erővel folytatjuk,
1: úgy
0: jó?
1: Úgy is van, megyünk tovább.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. Radio show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világ

A Rádió Esztégyen a lemezjátróknál Hombai PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina,

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Este 10-ban bulizunk tovább, hello mindenkinek, nálunk a hétfő esték is olyanok, mintha hétvége lenne, mondjuk péntek vagy szombat este, hello Viki.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, bizony, nem adjuk alább.
0: Így van, úgyhogy gyönyörű a nyár este, tudjuk, hogy nagyon sokan szabin vagytok, nagyon sokan nyaralás közben hallgatok minket, úgyhogy érezzétek jól magatokat, megyünk tovább.
1: Bizony, jön is Kato és a Turn the Lines Off, amit újra felkaptak ugye TikTokon, és hát itt nálunk a Rádió 1-en is, úgyhogy ezzel folytatódik Birdies My Radio Show.

0: Ilyenek nálunk a hétfő esték, a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben Metzger Victoria lemezjátszói mögött. Milyen volt a Dunapart Fest Ráckevén meg a Rádió Egy Stage?
1: Fú, nagyon-nagyon jó volt. Képzeljétek el, hogy én este 9-kor léptem fel, a második fellépő voltam, és amikor beálltam a pultba, akkor lehettek ilyen 50-60-an, és mire végeztem, tele volt a színpad.
0: Úgyhogy
1: nagyjából 10 perc alatt tele lett, és én nagyon meglepődtem. Egyébként tavaly is ugyanez volt, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó fesztivál, és az a legdurvább, hogy én fél órára lakom tőle, szóval hozzám nagyon-nagyon közel van, úgyhogy mindig imádom. Aztán ugye voltam a Sopronba is, a Sopron Festen ugye nagy színpadon zenéltem, a Well Hello előtt, ugye Rádió egy daytime buli volt, és képzeljétek el, ott is ilyen, nem tudom, 80-100 fővel kezdtem, és tele lett a nagy színpad előtt.
0: Úgyhogy
1: ilyenkor ez mindig annyira jó visszaigazolás, hogy basszus, hát azért igen, meg kell őket valahogy mozgatni, meg becsábítani, és ez mindig összejön, akkor ez egy ilyen nagyon jó visszaigazolás.
0: De jó, gratula Viki, és hát hamarosan fesztiválozhatunk még együtt, például a Campus Fesztiválon, aztán a Strand Fesztiválon, Szegeden a színen, 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Bizony, és egyébként annyit még elmondanák, ha már szóba hoztad a színt is, hogy ott például a Rádió egy stage-en, ugye én évek óta vagyok a színen, Metzger & Friends-el, az első nap, a szerdai, ez Metzger & Friends Presents Rádió 1 lesz.
0: Jaj, de jó.
1: Úgyhogy csupa a Rádió 1-es DJ, és nagyon-nagyon várom már, és csupa olyan DJ lesz egyébként a Rádió 1-ből, akik már voltak Metzger & Friends bulin fellépni, képzeljétek, például a Stadium X is, vagy DJ Junior. Úgyhogy nagyon-nagyon várom, és most egy olyan trackkel megyek tovább, ami Nagy Boginak készült, és Dashnek a Jó leszek újra című számára remixem, és képzeljétek el, a remix pak már túl van a 700 000 hallgatáson, úgyhogy ezt is nagyon szépen köszönöm nektek, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show. At the turntables now. Victoria Metzger.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Metzger Viktória.

0: sexy, don't give a fuck.
1: Frissesség, energia és vadonatúj zenék minden este 9-től csak a Verbiz Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Most Metzger Viktória, aztán 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. Mi volt ez az imént zene?
2: Hát ez Hugh Girl, ugye neki most nagyon berobbant az albuma, és ez is az albumon van ez a track. Egyébként mindenhol az Instán, TikTokon mindenki használja ugye ilyen feeling zenének, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, és egy ilyen nagyon-nagyon friss hangzás, szóval nagyon jó húzós groove-ja van, ilyen igazi jó house albumot csinált most, és alapból is nagyon régóta követem Hugh Girlt, nagyon szeretem, láttam azt, hogy formálódott, hogy változott, és szerintem most nagyon jó úton van, és nagyon jó zenéket hoz folyamatosan.
1: Abszolút. És lesz egy daytime bulija Budapesten, méghozzá szeptember 18-án.
2: Úristen, igen. És én másnap repülök Németországba fellépni, úgyhogy nagyon remélem, hogy lesz alkalmam még azért elmenni megnézni őt, mert nem tudom még mikor indul majd a gépem, de hogyha nagyon korán, akkor nem biztos. De mert azért tudom, hogy daytime buli, de hát
1: igen.
2: Azért...
1: Na, tehát, hogy... Belecsúszhat az estére.
2: Hát belecsúszhat, igen, meg hát azért ez a nyár, ez nagyon durva nekem, úgyhogy nem tudom, hogy szeptemberben milyen állapotban leszek.
1: Majd meglátjuk. Metzger Viki ma este olyan, mint egy jó hideg gyümölcsös pite a kánikulában, üzeni Nono a cukrászfiú Pécsről.
2: Köszönöm szépen, Nono. Egyébként még azt hozzátenném, hogy én már láttam amúgy Hugh Girlt meg Vintage Culture-t is Ibizán, úgyhogy azért én nem maradok
1: rá. Jó.
2: Nagyon jó, annyit elmondhatok csak, hogy aki esetleg még nem tudott dönteni, hogy menjen, az menjen mindenképp.
1: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel lendülünk tovább?
2: Hát elhajózunk egy teljesen más vízre. Jön Jennifer Lopez David Guettával, ez a Save Me Tonight. Egyébként picit haja az a Calvin Harris-es Rihanna-s trackre. Ennyi, de hát szerintem ők ezt leboxolják egymás közt mindig.
1: Az biztos.
2: Úgyhogy ezzel folytatódik a Verbiz Mine Radio Show. At the turntables now. Viktória Metzger. Viktória Metzger.

0: A Chemical Brothers és egy fantasztikus dal, 2015-ös az eredeti változata, és 2026-ban újra a reneszánszát éli. A World is Mine Radio Show-t halljátok itt a Rádió 1-en, mellettem Metzger Victoria a lemezjátszói mögött. Én úgy szeretem ezeket a hétfőket.
1: Én is nagyon, meg az ilyen zenéket is nagyon szeretem, és áldom a Netflixet komolyan, hogy kihoznak nagyon jó filmeket, és például az Apexnek ugye most ez lett a filmzenéje lényegében. Ugye egy elhíresült jelenetben cseng ez a dal fel újra, és annyira jó, úristen. És aki látta a filmet, vagy tudja, hogy miről szól, hogy ugye a főszereplő gyilkos üldözi ugye Charlize Theront. Ugye a go az annyira egy ilyen stílszerű mondat ilyenkor, ugye, hogy, és izgulsz végig, és közben megy ezen, erre hype-olja magát ugye a gyilkos. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó film, nézzétek meg, és hallgassátok a Chemical Brothers.
0: És tényleg egy különleges film, Eric Bana benne az egyik főszereplő, én azt hittem, hogy ő a főszereplő, és a harmadik percben.
1: Igen, meghal. Jó, mindegy.
0: Bocs, mindenkit, aki még nem látta. Sorry. De jó film, nézzétek meg, tényleg érdemes.
1: Hát én nem hittem el komolyan. Tehát, hogy így én is, úristen, és én Eric Banát imádom, én a Trója én óta, nagyon. Trója óta ilyen nagy crushom az Eric Bana, és hát, atyaisten, így elkezdtem nézni a filmet, jaj, de jó, mondom, benne van, és így akkor nincsen.
0: Ugyanez is, mi fog történni a következő másfél órában ebben a filmben? Nagyon jó a film.
1: Fú, zseni. Úristen, de rég láttam ilyen jó filmet, ami ilyen feszült thriller, de mégis kicsit ez a horror műfajának tényleg ilyen kis momentumai el vannak helyezve a filmbe, de ilyen ízlésesen, nagyon jó tényleg.
0: 0623111111, ez pedig az SMS és Viber számunk. Viki lassan kezdi a finálét, mert hogy 12 perc múlva itt van Kollár.
1: Bizony, és ha már nagy klasszikus zenékkel megyek itt a World is Mine Radio Show-ban, most akkor jöjjön még egy ilyen, egy zseniális remixben jön a Two Unlimited, Get Ready For This, csak itt a World is Mine Radio Show-ban. And the turntables now. Victoria Metzger.

0: Lana Del Rey és a Summertime Sadness Metzger Victoria búcsú trackje, ez volt ma a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Milyen lesz még neked ez a hétvégi?
1: Húzós lesz, hát megyek Velencére, az a nagy fesztivál lesz, egyetemi fesztivál ugye a héten, ott egyébként én fogom csinálni az End Show-t a nagy színpadon, úgyhogy most ez a nyár, ez ilyen, hogy nagyon sok nagy színpados fellépésem van, hála jó Istennek, aztán csütörtökön ugyanúgy ezen a fesztiválon az arénán belül leszek Velencén, 10-én a saját rendezvényemet csinálom ugye Siófokon, a Metzger & Friends-et, 11-én pedig szintén Siófokon fogok zenélni, ugyanazon a helyen egy nagy fesztiválon, aztán jövök vissza Budapestre, és egy nagyon-nagyon jó house-szettet fogok játszani.
0: Fú,
1: a héten bőven elég, múlt héten 7 volt, most 5, szeretnék már kicsit pihenni, de az majd télen meg lesz.
0: Viki, jó bulikat kívánok, jövő héten találkozunk.
1: Úgy is van, jók legyetek, sziasztok!
0: Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és itt is van Kollár.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Este 11, hello mindenkinek innentől, tehát Kollár a házban, hello Balázs.
2: Jó estét, drága Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Micsoda hétvégén vagyunk túl a Rádió 1 csapatával, ott voltunk Ráckevén a Dunapart Festen, óriási bulik voltak minden nap, én úgy tudom.
1: És hát hol járt Mr. Kollár múlt héten még a Ráckevei Dunapart Festen kívül?
2: Ezt most a YouTube-os és TikTok-os nézőknek mondom, hogy ott a tévében, Ibizán voltam életemben először, úgyhogy abszolút egy nagyon euforikus mindennapokon vagyok túl, és nagyon élveztem, óriási volt. Majd sztorizunk róla az adásban, maradjatok velünk.
1: Lesz miről beszélni a következő egy órában is, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, induljunk el.
2: Témimpal a Dracula jön és megharap mindenkit, ezzel folytatódik a Virgin Radio Show.

0: Rádió 1 és a 39 Rádió Show élőben, ilyenkor hétfőnként 11 és éjfél között, mindig Kollárál mellettem a lemezjátszói mögött. Na milyen volt Ibiza a múlt héten, mesélj, hány napig voltál, milyen helyeken jártatok és kiket láttál?
1: Köszönöm szépen a kérdés, hát elég hardcore-ra fogtuk a figurát, ugyanis 21 órán belül kimentünk és vissza is jöttünk, nem? Igen, nem foglalkoztunk ilyesmivel, hogy szállás meg hasonlók, hanem úgy voltunk vele, hogy mi ezt lehozzuk így is, és egyébként hozzáteszem, le is hoztuk, úgyhogy büszkék lehetünk magunkra. Elképesztően euforikus, katartikus élmény volt nekem, DJ-ként azt gondolom, hogy egy életben egyszer ezt látnom kell, és igazából azt is kimerem jelenteni, hogy aki elektronikus zenét kedvel, vagy unblock a diszkokultúrát kedveli, azt ez életben egyszer látnia kell, ez egyértelmű.
0: Milyen helyeken voltál, és milyen fellépőket néztetek meg?
1: A Jujuában voltam, ahol láthattam Lost Frequencies-t warm-up-olni Martin Garrix-nek, aztán majd következett egy 2 órás Martin Garrix show, majd utána az éjszakába átmentünk a High Ibizába, ami nekem sokkal közelebb áll a szívemhez, ugye ez a klubosabb hangzás, meg a klubosabb világ, meg atmoszféra, de hát mindkettő óriási élmény volt egyértelműen. Még napközben értünk oda a Jujuába, ment le a nap, szálltak le a repülők, úgyhogy ugye elképesztő. Tehát pontosan olyan, amire az ember számít.
0: Ú, de jó, ti is nyugodtan kérdezzetek ám Kollártól, 0-23-111-111, az az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Megyünk tovább Bob Sinclair és Kies a közösével, I Can't Wait, újra hozzá lett nyúlva a dalhoz, szerintem nagyon jól tették egyébként. Bob Sinclair egyébként óriási figura, szerintem a legnagyobb kretén a szakmában, ezt mindig el szoktam ilyenkor mondani. Ezzel folytatódik a Birdies My Radio Show, I Can't Wait.

0: Hosszú hetek óta a Beatport Number One, Hugh Girl, Iman Angel és a Move Into The Sun a Work Is Mine Radio Show-ban a rádió egyen mellettem Kollár a lemezjátszóknál. Hugh Girl Budapesten lép fel, szeptember 18-án majd egy nappali bulin. Viszont milyen volt a mi bulink, a mi fesztiválunk, ugye a Duna Part Fest a Radio Stage-en a múlt héten? Hogy érezted magad?
1: Nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon megtisztelő volt, hogy én nyithattam a rádió egy stage-et, a rádió egy csapatával közösen. Szombaton játszottam 8-tól 9-ig, mondom még egyszer, én nyithattam a rádió egy stage-et, ami óriási élmény volt. Ez egy abszolút új generációs fesztivál, ez a Duna Part Fest, és egyébként hozzám nagyon közel állnak a magyar vizek és a Duna, hogyha mondhatok ilyet, én abszolút kertes környéken nőttem fel a Duna közelében, úgyhogy nekem így egy külön plusz effort volt ebben, hogy a Ráckevei Dunaparton, a gyönyörű Dunaparton a naplementében játszottam a rádiói közönségének, úgyhogy elképesztő volt, nagyon szerettem.
0: Ti is nyugodtan kérdezzetek ám Kollártól, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Megyünk tovább Bob Marley-val, Fisher hozzányúlásával egész pontosan. 2024-es mappában kalandozok, és a Move Into The Sun-ról eszembe jutott, mert szerintem hasonló hangzás. Jamin Fisher Reverb-ben, ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show. World Is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok, vagy nézitek itt a Rádió Egyen, lehet mind a kettőt, mellettem Kollár a lemezjátszói mögött, mint mindig, ilyenkor hétfőnként egy órában 11 és éjfél között. Szevasz Balázs még egyszer.
1: Hello és hello, köszönjük drága rádió, hogy ennyien itt vagytok, autóban, YouTube-on, bárhol.
0: Sziasztok, melyik filmet említettétek nem olyan régen még Vikivel? Köszönöm a válaszotokat, írja Tünde. Tünde, Apex ennek a filmnek a címe, a Chemical Brothers Go című dala kapcsán jött fel.
1: Ami, ú, ez mekkora.
0: Igen, aminek az új változata szerepel ebben a filmben, ugye 2015-ös az eredeti dal. Valás, reméljük hamarosan fellépni is mész majd Ibizára, írja Kati.
1: Ó, hát hogyha ez egyszer megadatna nekem az életben, én lennék a legboldogabb. Nem gondolom egyébként, meg amúgy abszolút magyar piac orientált vagyok, hogyha szabad ilyet mondani. De nagyon szépen köszönöm, ezt abszolút bóknak vezem ezt az üzenetet.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Pörgetted a Shazamot, vagy használtad a Shazamot sokszor, amikor ott voltál a fellépéseken?
1: De hát pont ezt próbáltam ecsetelni nektek is a Vikivel az előbb, hogy ezért tud exkluzív lenni a mai napig Ibiza szerintem, mert ott a DJ-k tényleg kiadatlan ID-ket játszanak, és gyakorlatilag a Shazam se ismeri fel őket, úgyhogy hiába próbálkoztam. Úgyhogy azért is exkluzív Ibiza, mert ott tényleg csak ott hallasz ilyen zenét.
0: Ciao Bazsár, Haligeri ismét, így a megszólítása a következő üzenetnek. Ja. Ma is itt éppenséggel Egerszalókról, a családi nyaralásról. Hogy vagy Bazsalom? Milyen érzés a suli utáni szabadság? Hétvégét várod már? Nagyon megnyomjuk. Az egész ország hallja, hát hírét. A nótád természetesen király ma is, de ez nem újdonság. Csókollak pénteken, Tali, örök pattársad Máté.
1: Így van, megyünk a hétvégén egy, hát... Fogalmazunk úgy, hogy balatoni rezidencián játszom majd, és ennek a drága összegyársaim is megígértem nekik, hogy ezt a hétvégét együtt töltjük, úgyhogy világi megmenés lesz, ahogy barátom is mondja.
0: De jó, SMS és Viber számunk 0-23-111-111, megyünk tovább.
1: Maradjatok velünk még egy kicsit, ahogy a dal címe is kéri, Stay a Little Longer, Joel Corey a folytatásban, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.
2: Hi Hungary, this is Joel Corey, and you're listening to the World is Mine Radio Show.
3: Rádió

0: The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show. World is Mine Radio Show.
1: Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ivel.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ez volt már a World is Mine Radio Show. Lassan lepereg az időnk. Szia Balázs, szégyen szemre, majdnem megfeledkeztem rólad. Hihetetlen, mennyire összefolynak most a napok. A mai mix is patika volt. Milyen érzés volt élőben látni Martin Garrixet Ibizán? Szép estét, üdvözlettel Kinga a Münchenből.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy írtál, és a hűségesen itt vagy hétről hétre. Hát Martin Garrix egy ikon, maradjunk annyiban, és ez abszolút átjött abban a két órában is, amit láthattam belőle. Különösen arra gondolok itt most, hogy utána a fotózkodásnál mekkora tömeg gyűlt össze, és milyen mennyiségben, és mennyire akartak vele fotózkodni, és mekkora ováció zengte őt körül. Hát egyik van abszolút. Nekem egyébként annyira nem a stílusom ez az EDM-es prüttyögős vonal, amit ő képvisel, de abszolút, abszolút egyedi, és abszolút tényleg, tehát sztár, világsztár. És szerintem, aki DJ-ként világsztár tud lenni, azért az nem ügyetlen.
0: Így van. Martin Garrixet egyszer mindenképpen látni kell élőben. Milyen lesz neked ez a hét fellépések?
1: Húha, lesz abszolút, leszek budapesti rezidencián, balatoni rezidencián, ebben a sorrendben.
0: Okay.
1: Igen, ezt köszönöm. Köszönöm a kitüntető figyelmet.
0: Mi is nagyon köszönjük neked ezt az elmúlt egy órát, és nektek, drága Rádió egy hallgatók, nagyon köszi a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió egyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: E. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ezen az éjszakán is a legnagyobb kedvencek fognak pörögni, és lesz-e felesleges duma? Az

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: interjú, egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Regán Lili a folytatásban, aki múlt héten pénteken nagyon erős műszakot csinált, egyfelől két órán keresztül a Rádió egy live mixben zenélt, aztán pedig ment is a Dunapart Festre, mert hogy ott is a Rádió Stage-en állt, és természetesen ezen a héten is találkozhatok vele többször a mixeinkben. Ez meg az aktuális igazi mai sláger tőle, a legújabb Regán Lili és a Heal Me, amit indítok.
1: Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

szép jó lő. Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Tiesto pedig elképesztően cuki volt. Az egyik rajongója szeretett volna találkozni vele, ez sokszor megtörténik, na de hogy az a rajongó 10 év alatti, és mégis egy fesztiválon van ott, na az már ritkább. Tiesto pedig kapott is az alkalmon, felhívta a backstage-be, a színpadra, és miután kész volt a szettjével, a fejhallgatóját dedikálva át is nyújtotta neki. Tényleg nagyon cuki volt, a kislány pedig, hát nem kell mondanom, odáig volt a sztoritól. Tiesto jön, az igazi mai sláger a Lélo itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermej.

Gyermek, egy köztük pedig két ó a fogyadásban. Egy óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és igen, ebben az órában sem állok meg, és ilyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül. Turn the lights off! Ezt indítom már is.

0: ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A Live Mix nem csak hétköznapokon, hanem hétvégén is 2 órás. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, vagyis most már Kuki is 5-től 7-ig pörgeti mixben az igazi mai slágereket, aztán pedig 7-től 8-ig hozza a kívánság műsort. Én pedig hozom a legújabb kedvencet tőle, az igazi mai slágerek között Kuki, Karner és a Fire, amit indítok.
1: Én pedig Karner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

could break my heart. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Minden előadónak szinte van valami extra biznisze. Az előbb zenélő Dua Lipának például könyvesboltja, sőt könyvtára is van. A most következő Joel Corey-nak pedig edzőterme meg edzős applikációja. Igazi mai sláger viszont nála is óriási. Joel Corey a Galantis és a Stay a Little Longer, amit indítok.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a Mellóban kitartást. Nagyon fontos, ezen a héten DJ Oti belépőket lehet nyerni a nyári bulira, páros belépő. Amikor szólunk, 10-ként kell csörögni, mondani a rádióesztogent, és adjuk az ajándékot. Addig pedig hozzuk az igazi mai slágereket egymás után megállás nélkül. Most Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz